0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert jó kis Deep House remixben szól már is Nagy Bogi, Dash, és ha jól leszek újra, Netker Vikinek köszönhetően, aki fellép jövő héten a Campus Fesztiválon Debrecenben, és a fesztiválra a héten napközben páros belépőket lehet nyerni, többek közt Balázséknál, aztán Atisnál és Juhász Gergőnél is este. Na de hogy kik lépnek fel a Rádió 1 stage-en? Kollár, Nyúvi, Kuki, Jamina, Regál, Lili, Lotfi, Begi,

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet. Reggeltől egészen estig.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió Egy.
4: Hi, I'm Joel Curry, and you're listening to Radio 1.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai kelőknek és a nagyon későn fekvőknek is. Taylor Swift és az Opelite például. Péntek van, most már mondhatjuk, 2:30 környékén járunk, és a hét legmelegebb napja lesz. 36 fok, de csak így ránk ijeszt a meleg, semmiféle hőkupolára, meg tartós hőségre nem kell számítanunk, mert aztán a pénteki nap után a szombat az hidegfrontos és zivataros lesz. Taylor Swift, Opelite, ezt azon most.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1 200 000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 000 000 000
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágermű.

Rádió 1 csak igazi mai sláger, mert Sam Felt például, akivel együtt bulisztunk a Rádió 1 születésnapi fesztiválon is, beszélgettünk is vele egy picit a backstage-ben, nagyon közvetlen, jó fej srác, mind a mellett, hogy ugye szupersztárról beszélünk is, ő is hamarosan a születésnapját ünnepli, 1993-as születésű, augusztus 1-én lesz majd a születésnapja. Stílusteremtő DJ, a Future Tropical elnevezést többek között neki köszönhetjük. Hozom!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Kiemelkedően fenntan a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai sláger.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy Ray a folytatásban, a csodálatos énekesnő. Na és hát óriás megtiszteltetésben volt része a napokban, mert hogy hát a filmzene császárával, Hans Zimmerrel találkozott, és annyira megölelte a színpadon őt, volt egy ilyen közös produkciójuk, hogy hát azt írta ki utólag, hogy Hans Zimmer, bocs, hogy majdnem kitörtem a nyakad, csak nagyon megörültem neked. Ray érkezik a folytatásban, aki még mindig keresi a férjét.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nem sokára például a srác a szomszédból, aki nem mellesleg stadionokat tölt meg. Több mint 200 millió eladott album világszerte, 9 number one album a britteknél, több mint 14 milliárd YouTube megtekintés. Ed Sheeran érkezik, és ez az igazi mai sláger.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefon. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a

0: Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie-féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órások lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!
1: Kizárólag a legnagyobbak.
2: Változatosan.
1: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. A folytatásban picit pop, picit new disco, kicsit funk, Sabrina Carpentert hozom, és a hatodik stúdióalbumának az első kislemezét, az Espresso-t. Kimondom ezt a szót, és esküszöm, meg akarok inni egyből egy kávét. A dal sztori a dióhéjban, az énekesnő a kávéhoz hasonlítja magát. Aki mellett nem lehet elaludni, kacsintottam hozzá. Óriásit ment a dal, number one lett a briteknél, Ausztráliában, Írországban, a Billboard 600 listán pedig a második helyig menetelt. Bravo, Sabrina, bravo!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger meg.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és most egy EDM klasszikus, aminek nagyon aranyos a háttérsztoria. Avicii, Hey Brother, a svéd DJ producer nagyon szerette a country műfajt, és megkereste a műfaj, a bluegrass, ez egy alműfaj, egyik nagy sztárját Amerikában, Dan Timinskit, aki sem Avicii-t, sem az EDM-et nem ismerte. A lányának mondta, hogy képzeld lányom, megkeresett Svédországból valami DJ producer, mire a lánya? Apa. Aztán mondta, hogy Avicii, mert akkor sikítok egy nagyot. Nem, miért ismered? Mi az, hogy ismerem? Az egész világ ismeri, apa. Mondj igent a felkérésre, a lánya bíztatta. Kijött a dal, hát bomba nagy sláger lett belőle, és amikor pár héttel később vitte a lányát a suliba, Dan Timinski, aki vokálozik ebben a dalban, mindenki a Hey Brother refrénjét üvöltötte. Ezt azon most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A rádió egy legfrissebb hírei.
2: Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, Veszprémbe került a tájékozódási futó-VB stafétája, folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe. Az aszály miatt egyre több forrás és dagonya kiszárad, ezért a Bakony Erdő ZRT mesterséges víz utánpótlással segíti az erdei állatokat. A szakemberek szerint a víz ilyenkor a gímszarvasoknak, az őzeknek és a vaddisznóknak is létfontosságú. A dagonyák nem csak hűsítik az állatokat, hanem a rovarok és élősködők elleni természetes védekezésben is fontos szerepet játszanak. Az erdély szerint a víz biztosítása az emberek érdeke is, mert így kisebb az esélye annak, hogy a vadak lakott területeken vagy közutak közelében keressenek vizet, ami csökkentheti a vadbalesetek kockázatát, olvasható a Veolon. Veszprémbe került a tájékozódási futóvilágbajnokság stafétája. A genovai világbajnokság záró ünnepségén hivatalosan is átadták a rendezés jogát Magyarországnak. A jelképes zászlót a 2027-es VB szervezőbizottságának elnöke vette át a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetség vezetőjétől. A magyar szervezők Genovában a rendezés tapasztalatait is tanulmányozták. A 2027-es erdei tájékozódási futóvilágbajnokságot augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg Veszprém központtal a Bakony-Balaton régióban. Magyarország harmadszor adhat otthont a sportág legrangosabb eseményének, számolt be róla a Vehír. Idén nyáron is megkezdte munkáját a Balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
3: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett.
2: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is.
0: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
4: Segítséget kaphatnak a fejfájósok. A fejfájás kisokosnak köszönhetően bárki azonosíthatja a fejfájásának típusát, illetve megtudhatja, kaphat egy gyógyszeres kezelést és kihez kell fordulnia. A Magyar Fejfájás Társaság állította össze a kisokost. A weboldalon tünetleírások és gyakorlati tanácsok is megtalálhatóak, épp úgy, mint a migrénről elterjedt tévhitek cáfolata is. Magyarországon több mint 1.200.000 ember él migrénnel, a hazai fejfájás centrumokban viszont csak 20-25 ezer embert kezelnek terápiákkal. A Magyar Fejfájás Társaság elnöke szerint a magyar emberek ugyanannyira fejfájósak, mint az európai országok többi lakói. Hozzátette, rengeteg magyarnak van migrénje. Fontos tudni, hogy a fejfájás nem csak egy tünet, hanem betegség is, aminek egyeseknél genetikai háttere is lehet. Érdemes körülnézni a családban, ha ugyanis van migrénre hajlamos ember, akkor másnál is könnyen kialakulhat a betegség, ezzel akár saját betegségünket is magyarázhatjuk. A külső tényezők is provokálhatják a panaszokat, így például a kialvatlanság, a rendszertelen táplálkozás, a stressz, az időjárásváltozás, vagy akár a kevés folyadék fogyasztása is. Érdemes betartani azt a szabályt, hogy akinél néhány havonta jelentkeznek csak a panaszok, náluk elég lehet a fájdalomcsillapító használata. Azoknak viszont, akiknek havonta vagy akár hetente többször is fáj a fejük, mindenképpen ajánlott felkeresniük egy orvost. Főképp a migrénnel küzdőknek érdemes minél előbb felkeresniük egy szakembert. A migrénes betegek sokszor csak sötét szobában fekve tudják átvészelni a rohamokat, kieshetnek a munkából és a családi életből is. A Magyar Fejfájás Társaság által készített kisokosban a fejfájás centrumokról is lehet olvasni, azok elérhetőségéről és rendelési ideiről. A migrénről kevesen tudják egyébként, hogy a nők 30%-át érinti legalább egyszer életük során, és a gyerekek 10%-ánál is megjelenik. A férfiak 8%-a él migrénnel, mindhárom csoport együttesen több mint 1 milliárd
0: ember. Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, Taylor Swift például és az Opelite. Az amerikai szupersztár ugye most az új Toy Story filmhez készítette el a betétdalt, és hát óriás diskurzus indult hát nem csak Amerikában, de az egész világon a film üzenete kapcsán, mert ugye a Toy Story 5-ben Woody, Buzz és Jessie egy vadonatúj riválissal néznek szembe, egy Lilliped nevű békaformájú tablettel, és a történet szerint Bonnie már 8 éves, és a környéken minden gyerek a kijelzőkre tapad, sőt, online csoportokban cikizik Bonnie-t, amiért még mindig játékokkal játszik. És bár a film nem ad kész receptet a probléma megoldására, a szakértők, a terapeuták és a szülők szerint nagyon sok ponton betalált a mozi üzenete. Például Tom Hanks, ő ugye Woody hangja, egy interjúban kiemelte azt a jelenetet, amikor a játékok kinéznek az ablakon, és a város nézve minden gyerek szobából a telefonok kék fénye világít vissza, hát szerinte ez a látvány ma már konkrét rettegéssel tölti el a szülői szíveket. Na de állítólag a filmnek már van egy olyan pozitív hozadéka, hogy egyre több amerikai otthonban teszik le a tabletet, mert hogy ez az üzenet nem csak a felnőtteknél, a szülőknél talál be, de a gyerekeknél is. Na hát akkor hozom Taylor Swiftet és az aktuális kedvencet tőle, ez az Opelite.

0: slágereket. Csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Érdemes-e néha kikapcsolni a telefonunkat, vagy nem? A Time magazin járt utána a kérdésnek, sokan esküsznek ugyanis arra, hogy éjszaka kikapcsolják a telefonjukat. Ezzel egyesek szerint az akkumulátort kimérhetjük, mások szerint viszont a biztonságunkért tehetünk. A magazin az iFixit oldal alapítóját kérdezte, aki azt mondta, éjszakára csak azért kikapcsolni a telefont, hogy meghosszabbítsuk annak élettartamát, nem sok értelme van. Az akkumulátor szempontjából ugyanis ez teljesen mindegy. A szakember szerint annak van értelme, ha bizonyos időközönként teljesen lemerítjük az aksit. Ezzel ugyanis újra kalibrálhatjuk a töltési ciklust, ami viszont jobb üzemidőhöz vezet. A telefon újraindításának sincs szerinte sok haszna, ezzel ugyanis csak olyan, mintha bezárnánk a háttérben futó alkalmazásokat. Közben a Reader's Digest egészen másra jutott, az ő szakértőik azt mondják, a telefonunk magától nem zárja be a megnyitott alkalmazásokat, azok a háttérben futva gyorsabban merítik az akkumulátort, az újraindítás viszont kézenfekvőbb megoldás, főleg ha valaki sok applikációt használ. A lapnak nyilatkozó IT specialista szerint a telefonban lévő chip folyamatos írása és törlése közben olyan kódmaradványok maradhatnak a memóriában, amelyeket csak újraindítással lehet kitörölni. Mindez az androidos telefonok esetére igaz, az iPhone-nál ugyanis van lehetőség anélkül törölni a memóriát, hogy újraindítanánk a telefont. A lap által megkérdezett telefongyártó cég is azt javasolja, hogy a különböző frissítési, lapozó és más ideiglenes fájlok felhalmozódása miatt érdemes néha az újraindítás mellett dönteni. Biztonsági szakemberek egyébként hasonlóképpen vélekednek, a telefonokra esetlegesen véletlenül telepített fertőző kém szoftvert ugyanis, így akár le is állíthatjuk. Egyértelmű megoldás, tehát nincs csak vélemények, így mindenki maga döntheti el, hogy maga mellett a telefonját is elaltatja-e.
0: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zene.

0: uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Amúgy én örülök neki, hogy öregszem. Soha nem gondoltam volna, hogy meg fogok öregedni például. Tehát, hogy
2: nem éled meg.
1: Igen, hát ne vitt el se a tifusz, a kankó, a covid.
3: Nem adtak el az
2: ülei. A tifusz, kankó, igen.
1: Az agyhártyagyulladás. Ezek mind ott leselkedtek rá, jövőken keresztül, semmi.
2: Ne, abszolút semmi, meg szerintem jobban élsz 50 évesen, mint 20 évesen. Tehát, hogyha cserélni lehetne, vagy 40 évesen, mint 20 évesen, nem biztos, hogy visszamennék csak azért, hogy újra fiatal legyek, mert érettebb vagy, máshogy gondolkozol, nyugodtabb vagy. Ki megfeszültek az agyadban, és kifejlődtek olyan részek, amik 20 évesen még nincsenek. És én jobban élem ezt a kort, mint a 20 éves kort. Mert már nem szorongsz, mert tisztább vagy magaddal, mert van egyfajta önismereted, és rájössz, hogy igen, tudom, de már kevésbé érdekel. Nem? Valahogy ezt hozza a kor, van egy ilyen megnyugvás. De az, hogy közelebb vagyok a 70-hez, mint a 30-hoz, na.
3: Hopp, hopp.
1: Nem, amúgy nem vagy.
2: Hát igen. 50-nél már 51-nél
3: már igen.
2: Közelebb vagyok az a 60-hoz, mint
1: Balázs,
2: a 40-hez.
1: Nagyon sok minden fog történni.
2: Nagyon sok minden történik, de
3: milyen
2: hogy...
3: két év? Egy.
2: Egy, jövő, egy 50 vagyok.
1: 50 és... évesen még ugyanannyira van
3: nem.
1: Közel.
3: 50 kettőhez. Évesen és egy naposan már közelebb vagy a 70-hez.
2: Tehát de hogy csak pont ki azt, hogy a 60-hoz. Csak a 60-hoz, mint a 40-hez.
3: Ez az igazság. Hát fölébredsz másnap, másnaposan, és tudod, hogy a 70 van közelebb, a 30 meg a messzebb. Vagy a 40 van messzebb, a 60 közelebb.
1: Jó, de ez egy nagyon drasztikus gondolkodás szerintem.
2: Drasztikus, de valahogy az 50-et azért én is elkezdtem beengedni. Szóval eddig én azt mondtam, hogy oké, nem áll, nem érdekel, hagyjuk.
1: Jó, most a pillanatra nézzük meg Brad Pittet, hogy néz ki most, aki ugye 60 elmúlt.
2: Oké, de a Brad Pitt mögött azért egy nagyon komoly orvosi tím van, azért hát ezt ne felejtsük
1: el. Lehetne, hogyha felvennéd nekik a telefont.
2: De mi van, ha elrontják? Érted? Neki nem rontják el. Bemegy Los Angelesbe egy olyan klinikára, ahol 4 megoperálják az arcát, és tudja, hogy nem rontják el.
1: 62 éves. 62 éves, igen, és 60... még boldog, mosolyog.
2: Hát szerelmes.
3: Fiatal csaja van.
1: Így van. Nektek itt vagyok én.
3: Igen, ezért kevesebbet mosolygunk, mint Brad Pitt, de...
1: Így is van. De itt vagyok, és fiatal vagyok, úgyhogy tessék.
2: Írnom kéne ilyen terveket? Írnom kéne bakancslistát? Írni kell valamit, amit úgy megnyomott, hogy jön az 50, kezdjük el ráfogni.
1: Nem, de ne legyen benne ez a fajta ilyen kényszeresség, hanem szerintem legyen vagy ilyen nagy meditatív állapotból való.
2: Leülök egy papírral.
1: Igen, és akkor veszed le, és megkeresed magadban a hiányokat, hogy mi az, amit még úgy igazán.
2: Amit még úgy, tehát nem egy ilyen gyors, egy benzingutnál lejegyzettelem, hanem hogy elmélyülök, és
1: igen,
2: belemegyek,
1: egóból,
2: hogy mi az, amit, igen, nem egóból, mi az, amit szeretnék.
1: Tehát nem az anyagi részeket kell szerintem kihangsúlyozni, hanem azokat a dolgokat, amik ilyen élmények, és akkor még átélni.
2: Ja, csak élményt írnék. Ja, semmilyen igen, anyagi részt nem írnék. És nem az, egyszerűen nem, élmény, csak élmény.
1: Jó, például, hogy letartóztatnak Guantanamo-ban.
2: Na például. Az, igen.
3: 70 éves fotózás a Nőklapja címlapra.
2: Igen. Felkér még a Meglepetés magazin egy dupla címlap fotózásra 52 évesen.
1: A 10 legjobb receptemet végre kiadok.
2: Igen. A Meglepetés magazinban megjelenik a 10 legjobb receptem.
1: Jó, van egy ilyes ponybetetés, ahogy Bali szereti.
3: Visszajön-e a zongorázás például?
2: Nem fog vissza.
3: Azt nem, azt elengedted végleg.
2: Tudod, miben változtam? Hogy már semmi olyan ígéretet nem teszek, amit nem csinálok meg valójában.
1: Hú, mekkora hazugság.
2: Nem, tényleg nem. Ez valami már megváltozott.
1: Most
2: nincs.
1: Nem, egy hét múlva is kérdezem, hogy ezt.
2: De nincs már ilyen felelőtlen. Ó, majd akkor én megtanulok szakszofonozni. Szóval nem teszek már ilyen. Nincs.
3: Honnan tudod, hogy nem jár?
1: Nincs.
2: Ha valamit belállok és kijelentem,
1: pont
2: akkor azt megcsinálom.
1: Pont látom a szakszofonomat.
2: Te? Nincs. Te csináltál ilyen összegzést? 50-nél volt valami, amit úgy megérezted, hogy haver 50 lettél, így belenéztél a tükörbe, és azt mondtad,
3: ugye,
2: hogy
3: Janival voltam 50, és vele ellentétben én nekem nem voltak ilyen óriási terveim, én rohadtul élveztem a Covidot. Én a minden gazdasági bebuktával ellentétben, tehát nyilván a kórhelyel óriási szarba kerültünk, de hogy én azt annyira szerettem, hogy otthon vagyunk, hogy nem kell sehova rohangálni, a gyerekekkel vagy. Én nekem az például nagyon, én azt mondtam, nekem most jött el az 55-nél, amikor azt mondtam, hogy na basszus, ez már.
1: Ez durva volt, emlékszem, hogy milyen depressziós volt felé napokig.
3: Én 3 napig azon csak így vekengtem, hogy 55. Úristen.
2: És tehát nem jobban megérinted az 55, mint az 50.
3: Simán. Én az 50-en az így. Az nem is érdekelt. 50 vagyok, jó, 50. Én a 40-et is pont letojtam, a 30-at is. Megyünk tovább, tök jó. Én azt még mondom, az, hogy ott otthon voltunk, én nagyon szerettem. Nekem az 55 volt az, ami azt mondtam, hogy hoppá.
2: Na, elkezdem papírra írni akkor.
3: Jó.
2: Jó?
3: Jó, de figyelj, össze is szedhetjük.
1: De van ilyen
2: gasztroenterológus. Igen, alul fölül tükrözés. Laci, most pont ezen van túl, tudna mesélni.
1: Én tudok egy dolgot, amire vágtál.
2: Szedjük le a polipot a vastagbelemről, hogy ne legyen később vastag. Első pont. Igen, tessék,
1: mondj egyet. Én tudok egyet, amire vágtál, és még nem kaptad meg.
2: Olyat ír, Léci, hogy ne legyek másnap publikben. Jó, köszönöm szépen. Balázs titkos vágya, hogy felfedtem. Léci, mondd el neki, mit akarsz mondani, mert nem akarok újságból lenni.
1: Van valami, amire vágytál, de még nincs meg neked. És most Feribe hozza ezt a stúdióba.
2: Hát nem hiszem el. Hát ezt nem hiszem el, hogy ezzel engem is megbüntet. Ezt nem hiszem el.
1: De senki
2: ez ugyanaz
1: zama,
2: is átfestve. Hogy
1: senki nem mehet el.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Mindenkinek fájnia kell.
2: Ezt nem hiszem el.
1: Tele van a tankja. Tele van a tankja, úgyhogy pont jó lesz neked a szigetre.
2: Ezt nem hiszem el.
3: Szerintem meg vett egy gyárat.
2: Hallod? Kaptam egy lilára lefestett, ugyanolyan...
1: Ez a gyári színe.
3: Sose volt ilyen szín.
2: Egy lilára festett, teljesen ugyanolyan jáva motort, mint a Feri. Ezt nem hiszem, neked gyárad van?
3: Vagy fölvásárolta az összes működő modell
1: Magyarország. Nem léptem ki a csoportból. Nem léptem ki a csoportból, és akkor meglátta ezt a lila színt, akkor rögtön DJ óta jutott az eszembe.
2: De nem látod azt a kanosszajárás, hogy a Feri tartotta, kerülgette, majd levisszük. Aranyos vagy, de még egyről nem tudom hova tenni, és erre egy hónapról megbüntetsz egy ilyen engem. Te tényleg a sátán vagy.
3: Miért fölhívott, hogy óriási ötlete van. Na, mondjad kicsit, mit csináljunk?
2: Egy lila jáva motor.
3: Szereztem még egyet. Te oti színekben van. Oti színek, mert ez oti szín.
2: Úristen, zseniális.
1: De miért most ezzel nem látom magad a Sziget nagy színpadon karikázni?
2: Úgyhogy Sziget nagy színpadon is látom magam, de tudod mi van? Az van, hogy a kedvenc bisztróm az Földváron van. Oda nem mehetek már kocsival, mert ugye alkoholos italokat fogyasztok, és most gondolkoztam azon, hogy viszont lusta vagyok már kitekerni, veszek egy rollert. És vele fogok menni.
3: De nagy a Balaton.
1: És erre rá lehet pókozni hátulra a dinnyét, csak mondom neked.
2: Úristen, igazi balatoni arc leszek, egy lila jávával fogok csapatni.
1: És lehet rá a ül is, tehát plusz egy embert el tudsz vinni vele. 55-tel megy, és 86-os.
2: Hát sose ment a Feri sem, mikor lementünk Velencére 55-tel. Hát 40-nél már megkattant a izé.
3: Igen, micsoda, 70-nel is mentünk lefelé.
2: Egyébként igen, lejtőn.
3: A lejtőn, oké.
2: Nagyon szép, köszönöm szépen, igazán megható, egy lila jáva motor. Látod, neked valami gyárad van?
1: Nem mondom, hogy beléptem be a jáva csoportba, és elfelejtettem kilépni, és mindig jönnek, és akkor így, hát, ahol egy van, ott kettő is. Plusz ugye lesz majd jövőre, amikor mentek le megint a Velence Budapest távol, és azt nem lehet, hogy te mindig egy jó motorral mész.
2: Ez igaz, nem? De az Feri vonulása kell, hogy legyen. De egyébként igen, akkor majd ezt akkor leasingbe odaadjuk valakinek.
1: Így van, vagy egy váltó motor, de amúgy szerintem elfogadni.
2: De nem mondd, hogy ez gyári szín, ez a lila.
1: Ez a gyári szín, megesküdött rá a srác. Megcsináltatták, hogy tehát kikevertették ugyanezt a szint, és ez a gyári szín, ami 86-ban kijött.
2: Igen. Nem csináljuk meg a Balázs Ghost to Földvár túrát. Egyrészt, mert a Ferinek van Feri Ghost to Velence, kettő, hogy négy
1: óra. De Velencéről már közel van a Földvár.
2: 4 óra, mire leérünk. Ráadásul megfogadtuk, hogy Ferinek az egy szezonnyitó motorozása lesz minden évben, amíg rádiózunk, hogy lemegyünk Velencére. Nagyon-nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Nagyon szívesen, csak azt mondani, imádom az olyan ajándékot, ami ugyanannyi örömet okoz, mint amennyi akkor a teher.
2: És... hogy vigyem le, hogy szállítsam le. Honnan tudok keveréket beleszerezni? Az nincs a kutakon már keverék.
3: Hát azt neked kell bekeverni.
2: Nekem?
3: Igen. Ma veszel egy 5 literes kannát, rázogatod, érted?
2: És bekevered a
1: garázsatot tartani, ez tök jó. Hát ott lesz a garázs, azt nem kell járnod benzinkútra.
2: De fogom szeretni, és csapatok át Földvára. Csoki az üveg Tigrisbe. Szóval minden itt.
1: És gondolj be, hogy Szigeten mindenki ott fogod a porban poroszkálni, te meg egyszer csak... Ceglédről jött, és Dominik készítette, csak ennyi szeretném mondani.
2: Igen, Ceglédnek, Dominik, köszönjük szépen, ma már visszakapod.
3: Visszatudod vásárolni.
2: Igen, ha eljössz, és visszaviszed oda, na hozták, komoly pénzeket fizetek neked. Nem, ezt ma le kell szállítani Balcsira. Ja. Az első tankolás után pár méteren fog besülni, mert elfelejti a 2T olajat. Az mi az a 2T
3: olaj? Hát azzal kevered ugye a benzint.
2: Ja.
1: De igen? Az, hogy egyet bekeversz egyszer egy 5 literest, vagy egy 10-eset, és egy életig elég.
2: Jó, azért ebben még van mit tanulnom, benzinkeverésben, megmondom őszintén, amikor apámnak trabantja volt 82-ben, ott azért nem én kevertem.
3: Kellett, ott volt még a benzinkúton a keverékcső, ami ugye be volt, így van, be volt keverve, tehát nem nagyon kellett ezzel foglalkozni.
1: Viszont a Feriével ellentétben nincs szaga.
2: Hallottátok, hogy Fletó pedig könyvet írt, gyerekek? Könyvet írt, és egy nagyon fontos igazságot fedett föl arról, hogy mitől működik egy párkapcsolat. Három szó kell ahhoz, hogy jól működjön egy hosszú távú párkapcsolat. És arra vagyunk kíváncsiak, hogy hallgatóink szerint mondom, mi ez a három szó, amit ha te leírsz vagy elmondasz, akkor a te párkapcsolatod jól működik. Nyilván ő ironizál ezzel, de várunk majd hallgatói megfejtéseket, hogy szerintetek három szóból hogy rakod össze, hogy három szó az, amitől jól működik. Egy hosszú távú házasság, egy hosszú távú párkapcsolat.
3: Pay, sex, sure.
1: Nem, nem. Átment mond... az utalás.
2: Igen, használd a kártyám. Így működik jól egy párkapcsolat, hogyha happy wife, happy life van. Tehát, hogyha te a boldoggá teszed a nőt, akivel vagy, akkor neked is boldog lesz az életed. És ezért ez a három mondat, hogy jól van, drágám.
1: Befogod a pofát.
2: Befogod a pofát.
3: Jó, folytatás, nem tudjuk. Na,
2: igen. Vedd meg nyugodtan, ugye jönnek a...
1: Jó? Te tudod kiszenni, ez a mondat kérdezze. Befogod a pofát.
2: Igen. Közös hitel összetart, írja valaki. Na, ezt kérdezzük akkor tőletek, drága hallgatók, hogy szerintetek mi az a három szó, ami megoldaná, ami segíti, amit képzeletben sokszor elmondtok a ti férjeteknek, feleségeteknek, vagy akár hangosan is elmondjátok, és ettől működik szerintetek a kapcsolat. Szenzációs megfejtések jönnek egyébként.
1: Igen, költöz vissza anyádhoz.
2: Költöz vissza anyádhoz, amit nem tudok beolvasni. De például valaki azt mondja, amit te szeretnél. Ez is hasonló. Nem a jól van, drágám, vagy az, amit te szeretnél. Cipőt is vehetsz, tessék.
3: Ez egy jó mondat.
2: Jó mondat? Szeretjük, hogy cipőt is vehetsz?
3: Én ezredekig el tudok ezzel a mondattal élni békával.
2: Valakinek ugyan több szőből áll, de igazad van, ne haragudj, bocsánat. Ettől működik egy hosszú távú párkapcsolat. Ez már több szó azért, de nagyon ellentétes szemléletű, például maradj már csendben. Kicsit szarszag van, az nem tudom, hogy mit. Az megmondom őszintén, nem tudom, hogy segíti elő a hosszú távú párkapcsolatot, de értem, hogy vissza kell jelezni a másiknak. Igen. Tehát, hogy fontos a visszajelzés. Mihez van kedved? Szeretjük ezt a mondatot. Nekem tetszik.
1: Mihez van kedved?
2: Ú, de jól esik ez.
3: Na?
1: Feri? Mihez van kedved?
3: Hát, ha én azt elárulom. Ja.
2: Jó mondat.
1: Jó mondat.
2: Szerintem szerint
1: jó?
2: Én ezt adom, ez egy tök
1: jó,
2: kedves
1: ez
2: mondat.
1: Nagyon, ez nagyon. Tetszik a főztél, vagy hánytál?
2: Mit szeretnél enni? Szerintem ez egy nagyon fontos mondat. Mm. Ez egy nagyon fontos mondat. A táplálás, az etetés, a sokaknak egy szeretetnyelv, hogy megcsinálom, neked megfőzöm, amit kívánsz, mit szeretnél
1: mondja
2: enni.
1: Mondja a konzervevő, érted, aki a főtételek mellett is konzervleket eszik.
3: Hát ezt nem tudhatod, hogy egyébként érted, ő délutánonként miket varázsol az asztalra.
2: Hát nem vagyok egy nagy főző.
3: Ez igaz.
2: Na, de az anyukák szeretetnyelve, a nagymamák szeretetnyelve a főzés. Az egy ilyen gyere, ülj le, egyél, megetetlek. Nem, vagy az utalás. Az egy szeretetnyelv, igen. Azt mondja,
3: egy hogy... ilyen jó a segged, annak tudtok örülni?
1: Én nagyon. Laci szoktam mondani, amikor esetleg úgy találja. És akkor ezt nagyon értékelem.
3: Jó lesik.
1: Nekem két férfi van az életemben, a férjem és Laci. És mi így vagyunk hárman. Mi így vagyunk hárman boldogok.
3: Péter most nyert egyet.
1: Péter elfogadta a sorsát. Péter, go with the flow.
2: Eladom a motorom. Hogy félti, feszkó van belőle, sokat motorozik, félti, és azt mondja, hogy eladom a motorom, nekik ez hozta meg a hosszú távút, hogy beáldozott gondolom valamit azért, hogy béke legyen.
1: Mondjuk nem akart meghalni, vagy ilyesmi.
2: Az is lehet, igen, nem akart meghalni, vagy féltette, vagy feszkó volt belőle, és azt mondta, hogy hosszú távú kapcsolat, neki ez volt ez a mondat, hogy nem eladom a motorom.
1: Jó, itt egy aha, másik, 20 év futamidő.
3: Az
2: igen, igen, igen.
3: Az
2: nagyon szeretem a mondatot, hogy összefogom a hajamat. Leesett mindenkinek. Igen, szép, igen, mondat. Jó, szép mondat.
3: Szerintem ez egy kedves törődő.
2: Szerintem ez egy törődő mondat.
1: De hogyan mondod?
2: Összefogom a hajam. Várj egy picit, összefogom a hajamat. És hogy, szerintem ez egy szép mondat.
1: Összefogom a hajamat!
2: Na, így inkább. Hát ezt inkább így ne csináld.
1: Mondom, hogy bárhogy működik. Ja, jó,
2: akkor mindenre inkább együnk valamit, és nézzük a meccset.
1: Várj, és mondjam, hogy...
3: Jó, nem tinderezek már. Az is összetartja.
2: Az is jó. Tessék a távkapcsoló, vagy például nyugodtan pihenj még. Na, a nyugodtan pihenj még,
1: az egy kedves. Az a van hozzá, a mihez van kedves, a nyugodtan pihenj még, ezek olyan dolgok, amitől már most egy kicsit izgalomba jöttem.
2: Igen.
1: Ezek jó dolgok, ezek kedves kapcsolati dolgok.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron, egyre többen pihennek a Balatonnál. Folytatódik a jó idő, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszása hétvégén, a szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása a bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon, ahol a koncertek és a strandolás is ingyenes lesz. A szervezők célja, hogy a balatoni naplementét és a fesztivál hangulatot belépőjegy nélkül élvezhessék a látogatók. A színpad a Földvár Beach Marina mellett kap helyet. A szervezők azt is bejelentették, hogy hamarosan Balatonfüreden is hasonló, ingyenes nagy rendezvényt szerveznek. Az északi parton olvasható a Sonline-on. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízirendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Elsőfokú viharjelzésnél legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól, másodfokú jelzés esetén pedig tilos fürdeni és vízi sporteszközzel közlekedni. A jelzőrendszer a Balaton három medencéjében külön működik, ezért indulás előtt mindig az adott part szakaszra vonatkozó jelzést érdemes ellenőrizni. A hatóságok arra kérik a nyaralókat, veszély esetén azonnal térjenek vissza a partra, összegzi a Veol. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan zápor zivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most Rádió indul a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.

0: Uraim, egyenesen a budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! Jön a rádió műsorok etalonja, az üvegre tapadvány Nyíregyháza humor titánja, Tirpákia koronázatlan királynője, Ráskó Eszter! A körközetén a kapuzárásra fittyet hányó szelíd motoros Rákóczi Feri! És a piramis csúcsán a 90-es évek diszkó buddhistája Sebestyén Baller Feri Balázs! Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, reggeli műsor Balázsék!
1: Na, itt is vagyunk, jó reggelt, a hét utolsó napja, nem vettük ki, itt vagyunk, 6 óra után, 18 perccel, Eszter, jó reggelt, csáva.
2: Nem szerettük volna kivenni, vagy ilyesmi.
1: Igen, nem
2: minden. Nem vettük ki.
1: Nem lett volna rá törekvés, de itt vagyunk, 6 óra után, 18 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Ezzel mindent el is mondtam?
3: Így is van, meg is vagyunk.
1: Ami van reggelben, nem van.
3: Itt vagyunk, van egy pár szponzorált játékunk, aztán megyünk mi is, Szabira.
1: Aztán megyünk mi is.
3: De nem csak hétvégén.
2: Ilyen a Szabira.
1: Szabina, még nem?
3: Szabina.
1: Szabina, de még nem megyünk. Még van egy hetünk.
2: Nagyon sok kérdése van Ferihez.
3: Tessék, rajta.
1: Megiszom a kávém, megnézem az
2: adásmenetet.
1: Látom, hogy
2: szükség lesz ezekre a kérdésekre.
1: Én meg hozzá vagyok szokva, hogy 6-tól fél hétig nagyon élsz.
2: Csúcsidő.
1: A csúcsidő, aztán megjön a reggel, onnantól 10 óra, akkor találkozunk. Úgyhogy 6-tól fél hét mostantól mindig a tiéd.
2: Egyik, köszönöm. Versek, ahogy én szeretem őket. Feri, láttam tegnap az Instagramon, hogy Cabrio közlekedtél, és én régi vágyam, hogy kabriózok, de attól retteg, hogy kilóg a fejem belőle, mint a Teszvesz városban a gilisztának, aki kalapot visel.
3: Nem láttam a Teszvesz város, ezen egyébként biztos nagyon fontos ré. Ja, azt meg nem is olvastam.
2: Tudod, és vagy van egy giliszt, aki kabrióval jár, és van kalap, és mindig lefújt.
1: Szerettem a Teszvesz város, nagyon. Milyen kicsi képek voltak rajta, csak vissza kellett fejtened, és mindig kiindott, és mindig észrevettél még valami újat rajta, mert ilyen sok

0: ez a problémám ez az egészen, hogy neked, te ugye nagyon magas férfi vagy, hogy hogyan nem fújja le az arcodat a szél?
1: Amikor elkezdesz gondolkozni azon, hogy egy kabrióban mi történik, hogy lefújja a kalapot a fejedről a szél, hogy besüt a nap, hogy beleköpnek, akkor a kabriózás nem neked való.
0: Beleköpnek?
2: Megtörténhet.
0: Mi? Hát de, ez egy valós szenárió, amit elmondanak az autós kereskedésben, hogy nyugodtan vegyen magadnak egy...
1: Ha önnek kabrióra...
0: Ja, valószínűleg le fogják köpni.
1: Igen, Balázsnak volt ez egy darabig a izéje, emlékszel, mindig azt mondtad, hogy én nem kabriózok, mert biztos, hogy beleköpnek.
2: Tuti beleköpnek. Tuti beleköpnek.
0: Nekem eszembe se jutott ez, de volt a beleköpnek?
2: Simán, hát annyira tud irigy lenni valaki, tudod meg. Ott mész egy szép...
1: Jó, ez egy 26 éves kabrió.
2: Igen.
1: Enyém, tehát, okay. Hogy az irigység, az nem gondolnám, hogy benne van ebben a dologban. Bár egyértelmű, ugye luxus termék a dolog, mert egy plusz autót tartasz fenn. Tehát általában van egy normál autó, egy családi autó, legyen ez bármilyen, de akinek kabriója van, az egy plusz autó. Uh-huh. Ugye? Tehát, hogy így luxus termék. Szerintem a piacon ez most 2 millió és 3 millió forint között.
0: Van pénz Rákóczi,
1: között
0: nem?
1: Kapható.
2: Van pénz lóvéra.
1: Tehát, hogy azért ez nem üti meg egy 10 millió forintos autó.
0: De most nem mosakodjál, Feri.
1: Nem mosakodjál, csak mondom.
0: Lényeg, értem. Jó, nem vagy gazdag, szerinted. Szerintem azért.
1: Jó, igen,
0: de nem is ez a lényeg, hanem azok a somlóik elég sokba kerülnek abba az étterembe.
1: Így van, valamiből tankolni kell az autót.
0: Igen, szóval a kérdésem.
1: Mi a kérdésed?
0: Hogy jó, tehát akkor tegyük fel, hogy nem köpnek bele.
1: Igen, ezt kihúztuk.
0: Kihúztuk, és akkor, de akkor is továbbra sem magyaráztad meg, hogy nem lóg ki a fejed belőle.
1: Úgy nem lóg ki a fejem, hogy hátratolom az ülést, kicsit lecsúszok benne, és nagyszerűen tudok vele
0: De akkor
1: vele
0: te eljátszasz, hogy nem vagy magas addig, amíg kabriózol?
1: Igen, akkor összehúzom magam, és 10 centivel kisebbnek látszom.
0: Kényelmesen hangzik.
1: Figyelj, ez egy, ha kipróbálod, majd akkor elviszlek egy körre, vagy vezetette az enyémet, hogy ez egy nagyon-nagyon jó szabadságérzés. Ez, hogy besüt az a nap, hogy
0: beköpnek az emberek.
1: Beköpnek az emberek, nem köpnek még be, nem is fognak most erre fölbuzdulva, hogy fúj benne a szél, hogy másképp érzed a szagokat, hogy nem olyan például, mint amikor a rendes autóban letekered az ablakot, hogy ez tök más.
0: Mint hogy másképp érzed a szagokat, ez fejezd ki nekem, légy szíves.
1: Hogy úgy jön minden, érted? Hogy egy ilyen nagyon befogadó leszel, nagyon kapsz mindent.
0: Jó, akkor egy hetes busz mögött a belvárosi
1: akkor
0: forgalomba.
1: A hetes busznak kapod a
0: befogadását.
1: Az is benne van. Nem optimális a belvárosi, hogy hívják kabriózást. Tehát ezt nem erre találták ki. Ezt arra találták,
0: Mátrában?
1: Például, vagy a Toszkán dombvidéken, érted? Hát én is ritkán járok arra felé, de mondjuk nekem azért jó ott Velence környéke, vagy ha jövök vele a fővárosba. Szóval, hogy ez egy nagyon jó dolog.
0: Plusz jelentősen megkönnyít a nyesteknek az életét, mert ugye nem kell beküzdeni magukat a motortérbe, hanem csak behuppannak meg.
1: Igen, de be tudod csukni a tetejét estére.
0: De miért tennél ilyet?
1: Mert este van, mert eshet az eső, és jöhet a nyest. Egyébként nagyon vicces volt, én ugye ezt meséltem, ez tavaly béka nyírta ki az érdi emelkedőn, ezt az autót, a legnagyobb szeretettel a szívemben mondom, hogy köszönöm, egy év és nagyon sok pénz volt, mire az autó kész lett, és most mentem érte tegnap egy mesterhez, fölnyitotta a motorháztetőt, és mutatta, hogy akkor felújította a motort, mindent kicserélt benne, tök jó, és az elején a motor, mi ez a hűtőrácsnál, észrevettem egy kékszínű WC-öblítőt. Na. Azt tudod, amit így be
2: amit
1: kell
2: így
1: a terem alá.
2: Igen.
0: Hát ezt az már a nyeses csoportban már hördülnek is felfelé.
1: Nem jó semmire?
0: De nem, abszolút, nagyon sokan hisznek benne. Na, hisznek
2: mert
0: benne.
2: Beakasztotta az öreg.
1: Az első mester, akinél volt a kocsi, csak aztán ő nem bírt hozzá alkatrészt szerezni, és átvittem egy másik mesterhez, ez már nem vette ki. Az első mesternek az udvarán állt ez az autó egy darabig, és azt mondta, hogy aha, jönnek a nyestek? Ide nem jöttök.
2: És berakott egy...
1: WC-öblítő van.
2: És az segít.
0: Igen.
2: Az illata lehet, hogy el.
1: Mit
2: mondani,
1: nyest szakértőnk?
0: Nagyon megosztó az a téma, mert van, aki szagérzékeny nyestek, akiket abszolút eltántorít a rágástól.
1: Igen.
0: Ez az illat. Vannak olyan nyestek, akiket pedig egyáltalán nem érdekel.
1: Szóval arányokat tudunk, hogy...
0: 70%-ban működik.
1: Jó, tehát 70% szagérzékeny.
0: Igen. Én most egy olyan csoportot képviselek, aki nem nevezett meg engem képviselőjének, szóval elnézést kérek, de hogy igen. Ezen kívül pedig az érdekel engem, hogy írják a kamionosok, hogy ők mindig kabrióba szoktak hamúzni.
1: Igen, ha sokáig mész mellette, akkor ez előfordulhat, hogyha valamit kidob magából.
0: Na, és azt is hiszem, hogy egy doboz cigaretta ült mellette, hogy nem lehet, hogy ez egyszerűen csak azért
1: azt
0: jó.
1: Azt már láttam mert... én is, igen.
0: Igen, hogy tud cigizni, anélkül, hogy bármi bajod
1: nem szoktam benne cigizni, csak egyszerűen nálam volt, és ugye ne gyűrődjön össze, ezért letett

0: tettem oda magam mellé, benne maradt. Na bum, hát én dohányzom, úgyhogy nem hiszem,
1: én azt képzelem, hogy végig dohányzom, én lázdohányzol a kabrióban, és közben pedig kacsingatsz a lányokra.
0: És dobom ki a csikkeket, igen, ahogy végeztem. Úgy szeretem, hogy neked vannak ilyen autós álmaid. Emlékszel, egy darabig azon lovagoltunk, hogy kell neki egy Jeep.
1: Igen. De nekem még most is kell, én nekem Jeep Cabrio kell. Tehát ez továbbra is fennáll, és pont idefelé gondolkodtam ezen, hogy van az a fajta Jeep, aminek le lehet venni az ajtaját, tudod.
2: Van, benne a két ajtósnak,
1: igen. Tudod, volt ez Balázsral, mert mindeket visszamaradottak vagyunk több szempontból is. És én egy olyat szeretnék lilába, tehát aha, majdnem olyan lilába, mint a Balázsnak a babettája.
0: Mi akadályoz meg benne?
1: Az, hogy garást is kell hozzá szereznem, és Pesten ugye hát ez nem olyan nagy.
0: Hát használd Nyíregyházán. Nyíregyházán van házad. Vannak a rokonaid, de nem
1: sem
0: lehet
1: még egy ízre. Most garázs, egy autót, és akkor hazamegyek.
2: Hát hogy... télire leállsz vele, és akkor tavasszal meg itt. Tavasztól őszig itt, télen garázsba, persze.
0: Hát meg lemész a rendes autóddal, azt leteszed, és átülsz a lila kabrió jippedbe.
1: Hát ezt még valahogy, ezt forradalmasítani kell még ezt a dolgot.
0: Nem akarod te ezt igazán, tudod? Amikor az ember okokat keres, hogy jaj, mert hova teszem, ja, akkor nem akar valamit igazán.
1: Még mindig erről beszélünk, a kabriózásról?
0: Igen.
1: Jó, csak kérdezem, mert olyan rutinosan mentél bele ebbe a érvelési technikába, hogy mit ha már használtad volna.
0: Nagyon akarsz, akkor abba beleteszel mindent.
1: Hát van benne igazság, de nem, ez most ebben az esetben nem áll fenn. Egyszerűen most még szokom a gondolatot, hogy ezt megengedhetem-e magamnak, és ugye egy régi típusú Jeepet szeretnék venni, ami ugye hát hílesen rossz, tehát mindig elromlik. Ezek mindig elromlak, ezek az autók. Igen, legendás.
0: Mondta
1: legendás probléma forrás.
0: Jeep szakértő?
1: Igen, azt mondták nekem abban az autókereskedésben, akit te ajánlottál, amikor autót vettem, hogy nyugodtan vegyél ilyen autót, de többet minket ne hív fel. Tehát minket ne keressél akkor, amikor problémáid lesznek, jó, többet nem.
0: Ez áldozatokkal jár a szerelem.
1: Ez ilyen. De mindenképp toxikusnak kell lennie?
0: Igen, hát, igen, az a jó. Az a jó. Ha toxikus, az a jó.
1: Na jó, te Balázs, hogy vagy?
2: Jó, köszönöm szépen. Ne hallgatgattam ezt a felmérés, a piackutatást a kábrióról.
1: Ennyi. De te teljesen lemondtál róla, hogy vegyünk magunknak olyan, tudod,
2: hát ugye szemlőség? Most már van motor, van babetta, van e-bike, van sima bicikli, van airbike, most úgy nézek ki lent, mint egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen kölcsönző, vagy egy nem tudom, úgyhogy én most ezt egy kicsit elengedtem. Kicsit elengedtem, mert nem tudom, hogy mennyire használnám. Tehát az, hogy elmész boltba, ott arra jó, de hova használod egy ilyen cabrio jippet, azon túl, hogy iszonyat durvá jól néz ki.
1: Nagyon jól néz ki.
2: Még van benne egy ilyen szabadságérzeted, de most én ezt, amit te keresel, ezt én a motorba élem. Tehát én ma is motorral vagyok, motorral megyek vissza Balcsira, kellő védőfelszerelésben. Tehát, hogy én nem, most valahogy ezt megkaptam a mocitól. És akkor úgy viszont...
1: Nem érzem, hogy a motorozás valaha is az én...
2: Nem hiszem.
1: Másrészt pedig láttam tegnap egy csopperes faszit, és nem hittem el, amit látok itt a hegyalja úton. Így ült a csopperes.
2: Az a nagy kormányos, az olyan.
0: Sosem fogjuk megérteni, tehát, nem értem.
1: De gyakorlatilag felfelé tartott kéze, hónajsz előztetés, pólóban.
2: Nem is kényelmes egyébként. Nem is kényelmes.
0: Meddig bírsz úgy ülni? Vezetünk már ilyet.
2: Én ültem már ilyenen, hát elfárad a karod egy idő után. Nagyon fönt fog. Ezeket az igazán fönteket nem annyira.
1: Ez hogy tudsz olyan nagyon dinamikusan kanyarodni például?
0: Szerintem azzal nem akarnak dinamikusan kanyarodni. Ja, szerintem ez a csopperes lét, az pont arról szól, hogy ilyen tök nyugiba vagy.
1: Hajléktalan vagyok, nincs sehova, menne, nem sietek sehova.
0: A hajléktalanságot nem tudom, de hogy ez pont nem arról szól, hogy te milyen gyorsan kanyarodsz. Szarik rá, hogy milyen gyorsan kanyarodik. Ő élvezi az életet, nincs hónajszaga, ennyi.
1: Gyorsan, hát nem tudjuk, igen, hogy nincs hónajszaga.
0: Ja, hát de aki szellőzik, érted, ha így megy.
2: Az másról szól az a sztori. Úgyhogy egy kicsit elengedtem, de nem mondj le erről. Tehát ha szeretnél, akkor meg kell venni, át kell alakítani, fel kell pimpelni, lámpákat rakni rá. Tehát jól meg lehet azt csinálni. Vagy Németország behozatni egy olyat, ahol már ezen túl van az autó. Mert ott ennek a Rangler-ös Jeep kultúrának azért nagyobb választéka van, és akkor behozatsz egyet. Nem de kell róla lemondani.
1: Megint erre fognak szólni a adásszüneteink, hogy autókat nézegetünk a német használt piacon?
2: Nem szabad hát nagyon sokáig tologatni ezeket, mert nem tudod, hogy meddig élsz. Tehát, hogyha van egy ilyen vágyálmod, meg kell, aztán maximum
1: rosszul
2: nem jön be.
1: Ki, Balázsban van.
2: Eladod.
0: Tudsz valamit az orvosi eredményeimről.
2: Vezettem egy fél évet, jó volt, eladtam, kész. Tehát be kell pattintani. Ráadásul itt a nyár is gondolod, elcsapatnál egy-két fellépésre vele, azért az nagyon zsír egy ilyennel menni.
1: Belekötnek, belehamúzd.
2: Hát az lehet. Igen. De az a Rangeroll Jeepek, azok nagyon szépek, szerintem leszedhető ajtóval, felpimpelve, plusz lámpával, nagy kerékkel, jó felnivel, azok bitangul néznek ki.
1: És amit még látok magam előtt, az, hogy a gyerekem az összes fogával vigyorog a hátsülésen a gyerekülésbe.
2: Az igen.
1: Azt szerintem azt tettem neki. Ahogy így megyünk, és így csapja rá, tudod, hogy a húzat.
2: Igen. Az tényleg jó, úgyhogy meg kell ezeket, nem ezeket
0: kell
2: venni. Nem szabad gondolkodni, ha van, és meg tudod venni, akkor maximum tényleg az, hogy eladod.
1: Most kicsit kiköltekeztem a babettával, de majd akkor most nézegetek.
2: Itt van velem szemben a kis csoda még egyelőre az
1: erkélyen.
2: Nagyon ez a lila nagyon szép, nagyon igen. Szép ma vagy holnap szállításra kerül, már megvan a fogar.
0: És akkor hétvégén már ezzel csapatsz a kávédét?
2: Ha le tud ma jönni, akkor szombaton már elkávézom a földvári piacra. Hoppácska!
0: Hoppá, piacos kávé!
2: Én piacra járok reggel. Van friss kifli, gyümölcs, és utána iszom egy sima kávé. Természetesen elvileg ma jönnek érte, tehát ez hamar lekerül Baratóra, úgyhogy ma ezt elviszik.
1: Kell venni neked gumipókot, meg egy bevásárlókosat, hogy rá tudsz hátul erősíteni, hogy igazán hiteles legyen.
2: De még bukó se kell, nem? Tehát ez nem bukós.
1: Szerintem minden bukós.
2: Nem. Bukós?
0: De miért ne lenne bukós?
2: Nem így tudom, én nem tudom, hova sorolják ezt. Bukós? Ez
0: segédmotor kerékpár.
2: Segédmotor, az bukós.
1: Na jó. Nálam az adásvételi szerződés, szóval íme alá amúgy.
2: Jó. Jól van, na jövünk mindjárt fél múlt egy perccel, egy jó kis pénteki játék, gyerekek, kellemes kis muzsika, aztán utána jövünk mindjárt, itt vagyunk rögtön a jövőben.
3: Nyugalom, nyugalom emberek, hallom, hogy mindenki sztrókot kapott, de nyugalom! Baller azonnal visszatér!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Csampe,

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Bulisz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert. Minden nap nyitva.
3: Nem csak enni hívjuk. Degesz étterem és pizzéria, megújult étlap, új koktélok és hangulatos kvízestek Balatonakaratján.
4: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
5: Teljes körügyintézés, végleges kivonás,
4: a Mohus szerződéses partnere, nagyautóbontó.hu.
6: Idén-nyáron újra Varga Balaton, Vadacsonyörsön. A Varga Pincészet koncert sorozatán Rózsa Magdi, Parnograszt, Vasovsky Live és a Bagosi Brothers Company gondoskodik a hangulatról. Július 18 és augusztus 15 között találkozunk a Varga Balaton koncertjein. Ne hagyd élmények nélkül a nyarat! Részletek vargabor.hu.
7: Figyelem! Az ADA Alumínium Kft. Időben jelzi. A világpiaci helyzet miatt az alapanyagok, a szállítás és az energiaköltségei folyamatosan növekednek. Ne kockáztasson! Kérjen ajánlatot most nyílászáróra, pergulára, téli kertre, előtetőre vagy árnyékolás technikára. ADA Alumínium Kft. Veszprém, Európa utca 10. adaalu.hu.
8: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
9: annagóra.com.
10: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
11: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
12: Új jazz csillagok Veszprémben. Július 31-én fiatal tehetségek, Grammy-díjas slágerek és hamisíthatatlan nyáresti jazz hangulat a Szent Háromság téren. Filharmonia.hu.
13: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!

0: Top 5-ben.
1: Reklámot hallottak.
2: A rádió egy legfrissebb hírei.
3: Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon, megterhelő időszak vár a vízimentőkre. Folytatódik a jó idő, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon. A Bahart július 4-től augusztus végéig meghosszabbított menetrenddel és több népszerű programhajóval várja az utasokat. A menetrendi hajók 16 balatoni települést kötnek össze a legforgalmasabb útvonalakon, köztük a Siófok-Balatonfüred-Tihany és a Fonyód-Badacsony vonalon naponta akár 10 járatpár is közlekedik. A sétahajók mellett gyerekhajók, bulihajók és esti csillhajók is indulnak, az augusztus 20-ai hétvégén pedig tűzi játékhoz kapcsolódó különjárat is várja az utasokat. A Bahart 180. születésnapja alkalmából a családok kedvezményes jegyekkel is utazhatnak, közölte a társaság. A tartós hőség és a zsúfolt strandok miatt különösen megterhelő időszakot élnek meg a vízimentők a Balatonnál. A szakembereknek nem csak a folyamatos figyelés jelent kihívást, hanem saját egészségük megőrzése is, hiszen a napszúrás, a kiszáradás és a hőguta veszélye rájuk is ugyanúgy leselkedik. A meleg időben a strandok megtelnek, ami növeli a veszélyhelyzeteket. A vízimentőknek órákon át figyelniük kell a fürdőzőket, miközben a bajba jutottak felismerése sok esetben másodperceken múlik. A szakemberek több kockázatra is felhívják a figyelmet, ilyen a felhevült testtel történő vízbeugrás, amely akár hirtelen rosszul létet is okozhat, az alkoholfogyasztás miatti csökkent reakcióidő, valamint a viharjelzések figyelmen kívül hagyása, ami veszélyes hullámzás esetén különösen kockázatos, foglalta össze a VEOL. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
4: A most következő 1-2 napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd.
3: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, mai slágermegy.

0: Tessék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. A Rádió 1-en.
1: Melyik is fuzsik a gyerekek? A gyúrósoknak, meg mindenki másnak, aki szereti ezt a dalocskát. Egyébként nem rossz, de hét után.
2: Na, hét után mi?
1: Hét után. Eszter kér tegnap egyet, én ma kérek egyet. Jó, azt hét után berakom a
3: muzsikámat. Jöhetnek a Natalie Imbruglia-k.
1: Imbruglia-k.
2: Jó, Lady Gaga, az is régen volt. Na mi van tévé?
1: Beszéltem emberünkkel, nagy megfejtésekben vagyunk, hajóval akar érkezni, úgyhogy most az van, hogy ő hajóval jön hozzám, én elbemegyek érte csónakkal, berakjuk a cuccát a csónakba, a kis csónakba, és kihozzuk. Tehát már mi már be vagyunk. Felmérte a házat FaceTime-on keresztül. Megnézte a nagyon durva balatoni kábelkialakításokat, ami egy ilyen ázsiai kábelerdőt képzelje el, hogy mi van a tévé mögött. Ebből kibogozta, hogy neki mire van szüksége. Érkezik hajóval. Mondom, figyelj, ez kicsit túlpörgöd, elég hajóval, hogy ez kocsi, és se felraksz egy antennát. Nem,
2: ő hajóval. Azt ő egyszerűbb neki, hogy átevezi
1: a balatot. Nagyon nagy forma van tévé, digitális antenna lesz, 9 földi sugárzású sztorival, elég nekem jó.
2: Foci lesz rajta, kész.
1: Foci lesz rajta vasárnap, és földi sugárzású sima antennát földobunk, és megvagyunk. Aztán majd tovább bonyolítjuk, hogy...
2: Ezt akartam mondani, hogy állítsd meg a csávót, mert ismerem. Tehát, hogy ő az a fiú, aki azt mondja, hogy megoldom nagyon röviden, és így végignéz, azt mondja, hát ezt újra fogjuk kábelezni.
1: Igen. Na, ezt én az első két percben felmértem, hogy kicsit, amikor majd mondom neki, hogy köszi a munkát, és 5 percben kidom az ajtót, még itt vagyok?
2: Így van, még azt meg tudom csinálni neked.
1: Még tudok valamit segíteni? Szóval, de jön ma, ha minden igaz, akkor jön, úgyhogy vasárnapra teljesítem a gyerek kérését, hogy páholyból nézhesse az argentin.
2: Akadás nélkül.
1: Ráadásul akadás nélkül, úgyhogy de nagyon sok segítség jött, képzeljétek el, kaptam egy csomó SMS-t, telefonáltak a Vantól nekem, keresett a Telekom, tehát hogy...
2: Na, hát az csak tényező magukat. Vagy.
1: Úgy éreztem, hogy azért még nem talál süket fülest perc a rádióműsor.
3: Halló? Van? Hát a Telekom már hamarabb.
1: Igen, most már mindegy. Mindegy akkor. Nem, vannak, akik rám írtak, vannak, akik Instán üzentek, vannak, akik valakin keresztül küldték, hogy a Telekomnál dolgoznak, írtak, vannak egy felső vezetője. Szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen tök kedves üzenet jött, hogy tényleg kicsit neki voltam tegnap búsulva, mert tudod, én már semmi nem érdekel, de a gyereknek nem tudok valamit teljesíteni, attól rottyot tudok lenni, tudod. Az még úgy megmozgat az öreg mackót. Ezek hogy a gyerek, ha valamire megkési nézett rám, hogy apu nem tud nézni a meccset, és ott álltam csütörtökön, kicsit ne arra, hogy kimentek valami presszóba meccset nézni. Mondtam, ezt helyre kell tenni.
2: Az lenne igazán gizda, ha Pestről kihúzatnál egy szál kábelt saját magadnak.
1: Igen.
2: Érted? Az M7-es mellett egy ilyen új oszlopsor jelenne meg.
3: Van egy csomó igazi családi ház, nem ilyen nyaraló, hanem családi ház. Mi nem onnan húzol egy kábelt magadnak?
1: Igen, de egyébként a Tékom is megnézte, nincsenek ők még ott. Jövőre lesznek majd abban az utcában, ők is utána néztek. De Starlinket is fölajánlottak, hogy fél nap alatt bekötik, és bérelhető router vagy adapter, valami ilyesmi van hozzá, amit szintén be tudsz kötni. Tehát egyébként ez a Starlink, ez nem hülyeség, de nagyon sok már jó megoldás jött. Úgyhogy megoldódott.
2: Lesz meccs, az a lényeg.
1: Lesz, abszolút.
2: Fogadtunk végül?
1: Hát...
2: Ugye?
1: Hát nem, hogy fogadtunk, hanem itt 2 vagy 3 hét múlva valaki 10-től 2-ig itt ül kiválságműsort vezet. Ezt ma intézem el a programosztálya, hogy azt engedjék meg, hogy 10-től 2-ig egyszer legyen egy rendhagyó kiválságműsor, amit a Kapcsi elad. Vagy te vagy én.
2: De valaki itt fogsz.
1: De valaki azt mondja nektek, hogy sziasztok, menjetek gyúrni, pihenni, aludni, én maradok, mert kiválságműsort vezetek. Ugye ezt az ötlet alapján fogadtunk a meccsre, és aki veszít, annak le kell vezetnie egy. Jó, de mi lett a guba?
2: 100.
1: 100 a guba, a 100. És maradt kívánságműsor vezetni.
2: Igen. Mondjuk a 100.
1: Uras,
2: de hát, hogy egy elődöntő is 100 volt, vagy mi volt az, ugye, amire mi fogadtunk?
1: És már döntő. Most nehogy már még felbátorodjál még jobban.
2: Én nem.
1: Most ezzel arra akarsz utalni, hogy...
2: Hát gondoltam, hogy hát érted azért. Na.
1: Én nem hátrálok meg.
2: Így megrángattam a bajszát.
1: Nem hátrálok meg.
3: Úristen, Feri, ennyire jó tipped van megint? Vagy mi történik? Mert...
1: Felvilágosítottak, nem. Hogy jók a spanyolok? Vagy most ugye spanyol-argentin?
2: Nem is beszéltem senkivel erről.
1: Hát akkor mondd az összeget. Se nem hátrálok meg. Ha kell, 2-ig itt ül a kívánságműsor, sem. Megcsinálom, hát akkor beülök. Rászánom azt a 4-5 órát, hogy Szia Lajos, milyen számot szeretnék kérni. Csináltam 10 évig a Viva TV-n, tehát hogy...
3: Rutinból megcsinálja.
1: Rutinból lehozom. Hűálló, megálló.
3: Jaj, de szeretem a hűálló, megálló. Az igaz, hogy kimennél valahova Vörösmarty térre, és a tolnád rendesen.
1: Igen, vívás mikrofonnal vége egyébként. Igen.
2: Települést is intézünk hozzá.
1: Úgy egy klipet mindenkinek, aki szereti, igen. Szóval...
2: Nyitott vagy mi?
1: Nem, hát ha húzgálod az oroszlán bajszát, az oroszlán nem ugrik el. Tehát mondd, hogy mi a matek, vagy mondja meg a mamma.
3: Köszönöm, hogy éget bevontak engem a beszélgetésbe. Én azt mondom, hogy a pénz...
1: Igen?
2: Az nem számít.
3: De számít, számít, és legyen az, hogy ezt nem a nyertes kapja meg, hanem felajánljuk valakinek.
1: Tetszik!
2: Azt hittem, hogy te.
1: Tetszik ez.
3: Akár fizetek én.
1: Jó, tehát akkor egy nagyobb guba, és itt átutaljuk, vagy elmondjuk, vagy fölhívjuk, vagy adásba tesszük, akiket megsegítünk. Nagyon jó.
2: Jó. Ezért ez csak 50.
3: Innentől 15 000 forintról beszélünk.
1: 15 000. Na?
3: Na, mit szóltok hozzá?
2: Nagyon jó.
1: Jó. Egy általunk kiválasztott alapítvány. Jó, Zsül, ne felejtsünk el ma létrehozni egy alapítványt. Jó, gyorsan.
3: Annának már megvan a sajátja.
1: Jó, 12-re legyen kész a saját nevemben futó közhasznú alapítvány, létsz és intézd el az ügyvédekkel, hogy délre kész legyek.
3: Jó.
1: Én adom. Na, okay. Akkor viszont nevezd meg a párbaj nemet.
3: A férfiak a Lötyet Péniszért alapítvány fogja majd ezt a pénzt kapni.
1: Nem úgy a pár vagy nem
3: igen.
1: Férfiak a mikropénisz ellen. Mi is emberek vagyunk. Lehet élni, nem könnyű, inaktív karakterek vagyunk, de higgyék el, hogy mi is érző lények vagyunk. Férfiak mikropénisszel.
3: Igen. Erre gondoltam, hogy az aránytalan nagy melbimbójú férfiak klubja. Igen, ezek vannak még.
1: Na szóval. Tessék akkor.
3: Na, akkor
1: keresünk. Hát, nem az alapítvány, keresd meg a gubát, nevezd meg.
2: A guba. Mi a guba?
1: Mi a guba?
3: De most más pénzt lesz, hogy a sáfárkodjak itt.
1: Hát, te tényleg hasít a somlói, hallod? Hát itt kapriózgat tegnap, ma már emel az összegem, pedig mindig leszokott szúrni, hogy én mondok túl nagyot, mert arcoskodok el, azt mondja, hogy biztos, hogy kiló. Nagyon mennek hát ott érten. A somlóik.
3: Jó, figyelj, azt mondom, akkor legyen meg akkor az egész csomag, akkor legyen 200 000 forint plusz 15 perc csmárlás Zsüllel.
1: Jó, szerintem 180 és csak 6 perc.
3: Jó, de nyitott szemmel.
1: Még a szemébe kell nézni.
3: Nyitott szemmel, és jó, az egyik kezednek a tarkóján kell lenni.
2: Igen. És hol a másik kéz, az fontos. Bízva,
3: az a szabadságfoka ennek a szituációnak.
1: Na tessék.
2: Jó, 2 kiló, és valakinek felajánljuk.
1: Rendben van, és akkor a kívánság műsoros része az marad. Hát, tehát szeptember 10-ig... Igen,
2: szenvedés azért legyen benne.
1: Szeptember 10-ig lesz, egyszer Attis helyett itt kell maradni 10 után, és 2 óráig mondjuk, vagy ameddig tart, 3-ig majd megbeszéljük, egy rendhagyó kívánságvisort levezetni.
3: Úgy képzelem, hogy Attis rá lesz tapadva az üvegre, és onnan fog magyarázni. Ne azt nyom meg, majd tett a még azt...
1: Nem, Attis itt lesz, ő itt lesz.
2: Muszáj lesz neki, mert össze kell rakni valahogy az adást.
1: Muszáj, mert hogy
2: azért nem vagyunk jók.
1: Igen, csomószor felvételről megy, összevágja, bekeveri, alárakja, vagy Zsül marad, tehát Attis kell, de itt leszünk.
4: Jó. De nem a somlói megy,
1: Mi megy?
4: Számla krumpli.
3: Szalma, nem?
4: Számla krumpli,
2: mióta a navosok minden nap nálam ebédelnek, azóta ugye átneveztünk pár ételt.
1: Az
3: de
1: szerintem
3: hogy
1: aznap,
3: járnak a navosok?
1: Aznap Juli volt, igen.
2: Nem hallottad.
1: Egymás után 4-szer navosok kajáltak a Ferinél, és minden nap felfedték magukat. És egyszer megfejtettük, hogy jó a kaja, és összeállítottuk...
2: Ne haragudjanak, majd megint itt.
1: Igen, és összeállítottuk a Navi menüt, ami a Navi palacsintájával végzett, lekváros bukta, és habis gulyással indul. És összeraktuk.
4: Jó számlakrumpli.
1: Igen, jó számlakrumpli. Habis gulyás, és Navi palacsintája lett a vége.
3: Habis gulyás most mondott le.
1: A hamis gulyás
2: igen, most már ráér.
3: Igen. De miért fedik fel magukat a végén? Csadóra, mert akkor az elmint a nők, hogy Ferenc csak, hogy tudja. Mi a NAV-tól érkeztünk. Nem büntetjük meg. Vagy belenéznek?
2: Hát, de ilyenkor a végén ugye papír van arról, hogy ő evett nálunk, és hogy rendben talált mindent.
3: De ki kell fizetnie ugyanúgy.
2: Persze. Hát majd még jótékonykodom is velük.
3: De végén oda tartom nekik, hogy 10-15%-ot vagy 5%-ot borravalót adnak? Adnak borravalót?
2: Nyomja már rá, nem. Csak a számlás szereplő
3: összege. Oda tetted volna, és nem lehet, hogy megnyomni az 5-ös, csak a 15-ös. Nem tudom, mi van ezzel az érintő képernyővel.
2: Nyomja a 20-ast.
1: Na jót küldenek, mert ugye a rablópecsenye kimaradt.
2: Ó, tényleg.
1: Szenzációs merőt tettünk össze, nagyon helyeseket írtak a hallgatók, nagyon jókat küldtek, és tényleg összeállt egy komplett menüsor. De egyszerűen az volt, jó a kaja, nekik X mennyiséget ugye ellenőrizni kell, és aztán hova megyünk? Jó, hát akkor kajáljunk megint nálad. Nálad kajáltak, fölfették magukat, nekik az ellenőrzés megvolt, az a darabszám megvolt, csak egyszerűen szeretnek nálad kajálni. Igen, úgyhogy...
3: Kellene jobb visszajelzés, amúgy Feri.
2: Nem, ennél jobb nem kell, mint hogy a nap visszajár.
3: Lehet, hogy van még pénztárca szalagos fánk.
1: Igen. Pénztárca szalagos meg nagyon jó, és a végén egy fekete kávé természetesen. Figyelj, az, amiket írtak, tök jó lett tényleg, úgyhogy ja, ezért mondja Anna, hogy jól megy a szalmakrumpli, de akkor visszatérünk erre, jó? Akkor találni kell egy alapítványt. Nem, keresünk akkor, ha majd elvesztettük, várjál. Akkor hétfőn.
3: Majd akkor tudni fogjuk már, hogy kinek jár ez a pénz. Tudni fogjuk. Milyen érzelmi sérülések történtek.
1: Drága kicsi kis bolha messzi, még talán van ereje egyet, kettőt bepakol. Hát miért villant? A kis bolha még kettőször megrázza magát, akkor... Én leszek az első dalkérő a kívánság műsorodba 10 óra 3 perckor. Szia Feri, Balázs vagyok! Szeretnék kérni egy dalt, azt a dium, disum, dium, disum, dium, disum. De Feri, akkor, de akkor betelefonálunk egymásnak. Hát persze, hogy én leszek az első dalkérő.
3: Persze, betelefonálunk. Én majd úgy fogom csinálni, hogy egy ilyen menetzajos autóból fogok üvölteni. Én csak a Fruzsinak szeretném üzenni. Nem úgy gondoltam.
1: Én ez leszek, figyelj. Ő egy valódi kívánságműsor kérő volt. Ugye betelefon...
2: Nem tudta a dalt címét, és azt mondta, hogy ezt a dalt kéri, hogy?
1: Igen, igen. A Roxyban volt, és fölment az internetre. Melyik dalt szeretnéd kérni? De mi, tudsz belőle egy részletet? Persze. Dium, disum, dium, disum. És a műsorvezető megfejtette, hogy nem arra gondolsz, és megfejtette. Imádom. Jó. Akkor ez, hát figyelj, ez vasárnap ezt Páholyból nézem a friss műholdas televíziómon, és közben Viber csoportban aktívan irogatunk, úgyhogy már lehet, hogy ott bekérem az első dalt, aznap este.
2: Hát azért még várjál.
3: Én majd a telefonon fogom nézni csak a részeredményeket a Városmajori Színpad backstage-ében, de nagyon szurkolok, és tudom is, hogy kinek.
1: Városmajori Színpadon van valami nagy nyilvános nézés?
3: Hát nem nyilvános, én lépek fel, de mindegy, ja. Nem az a lényeg, csak majd már nézem a izét, és majd lehet, hogy már egyből fellövök egy pár kívánságot.
1: Jó, azonnal. Jó. Igen. Azonnal
2: és
1: legyen.
2: És kinek, te kinek szurkolsz? Mi a tipped?
3: Nem mondhatom el. Ezt majd végén fogom kár örömmel ittosan elmondani. Az a tippem különben, hogy az fog veszíteni, akinek jobban fáj.
1: Ezt nem annyira érted.
3: Az lesz. Szerintem...
2: Hát kinek fáj jobban?
1: Az van, hogy tökre örülnék, ha vesztenék, mert imádnám, hogy itt kéne lenni, de tökre örülhögnék azon, ha te vesztenél. Tehát nekem ez most egy olyan sztori, hogy igazából tökre fogom élni, ha itt kell maradni. Nem akkora bünti.
3: Szeretném, hogy Balázs veszítsen, teljesen szükséges.
1: Ez jó, de ez nem baj, mondhatod nyugodtan.
3: Azért szeretném egyrészt, mert kell, hogy gyakoroljon az Otira. Ugye? Hogy egy közösségi élmény, meg egyáltalán. Másrészt pedig olyan jó lesz tudni 4 órán keresztül, hogy hol van. Nem? Tehát, hogy van egy ilyen nyugalom, hogy te élsz, mész bele a világba, és tudod, igen. Hogy ott, még ott van, ahol hagytad.
1: Ledzettél, szaunáztál, kajáltál egyet, és belehallgatsz a rádiógybe. Szia, és Balázs mi? Vagyok, szia Tibi, parancsolj, kérj egy számot! Arany konvoj galuska.
3: Azt mondják, hogy a naviáros kenyeret is lehetne.
1: Igen, nagyon, nagyon jók vannak. Na jól van, gyerekek, meghallgatjuk a játékosunkat, tessék, haló.
3: Ú, tényleg.
1: Haló.
5: Haló, sziasztok!
1: Zoli, mi helyzet,
5: Zoli? Zoli vagyok.
1: Zoli!
5: Minden rendben.
1: Ausztriában vagy, Zoli.
5: Így van, én kindolgozok, most már hazaértem, pihentem. Már a nappaliba áll a sátor, már melegítünk a kapolcsi jegyekre.
1: Tényleg? Ennyire szereted ezt a fesztivált? Vagy szeretnél elmenni, vagy nem voltál még? Vagy?
5: Így van. Voltunk már 3 éve, de most ki kell kapcsolódni még egyszer. Már régen volt.
1: Aha. Nagyon jó. Oké. Jó. Kivel játszanál, Zoli?
5: Ferivel.
2: Jó kérdés volt.
1: Igen, és milyen számot küldesz, Zoli? Már készülök a vesztett meccsre. Zoli, kinek
5: drukkolsz? Ez a Dion Dishung, ez tetszik.
1: Kinek drukkolsz? Spanyol vagy argentin, tessék?
5: Spanyol.
1: Spanyoloknak inkább?
5: Inkább. Nagyon nem nézek meccseket.
1: Ezt először hallottam a hangodon, igen, hogy ez a kérdés pillanatában elengedtem a választ. Oké, menjetek, akkor essünk egymásnak, jó? Indulunk, akkor Ferivel játszana, 3-2-1, és vámosz.
2: Minek a sátor? Abban fogtok aludni?
5: Igen, ez ilyen nomád életmód, ezt szeretjük.
1: Megvagyunk szépen.
2: Meg főleg.
1: Igen, passz. Nagyon jó vagy, Zoli. Ez egy nagyon jó játék volt.
2: Hát, de tulajdonképpen a célját elérte, megvan a 2 fős belépő.
1: Az abszolút. Tehát amiért jöttél, azt már meg is szerezted.
6: Gratulálunk. Nyereménye egy páros 3 napos bérlet a július 24 és augusztus 2 között megrendezésre kerülő 35. Művészetek Völgye Fesztiválra.
1: Na?
5: Szuper, köszönöm szépen.
1: Én ezt kicsit éreztem. Nem tudom miért, éreztem. Tartottam ettől, éreztem.
3: Tudtad, hogy jönni fog?
1: Ahogy kimondja.
3: Hát mindegy, most már. Nem kell ezen merengeni, én azt mondom neked. De azért így a fesztiválon ne legyél ilyen megadó. Jó, mert nem ki fognak zsebelni téged ott a, majd a ásványárusok.
5: Csak nem.
1: Vigyázz magadra, és érezd jól magad. Küldjük a jegyeket, jó?
5: Köszönjöm szépen.
1: Most elkeseredtél? Kicsit, mi van? Most elkeseredtél.
5: Hát egy kicsit tovább számoltam, hogy legalább egy fél percet bírok.
3: Úgy érzem, ez nem először fordul elő veled. Igen,
1: hasonló tapasztalatok máshol is vannak, ahogy halljuk.
5: Nem panaszkodtak még.
3: Nem volt idejük, ugye?
1: Igen. Igen. Fél percre kipanaszkodna. Nagyot mentél, Zoli. Jöttél, kimondtad, száguldottál. Nagy.
5: Lényeg megvan.
1: A lényeg megvan.
2: És ne haragudj, hogy ilyen hosszú kérdést tettem fel, mert akkor hamarabb szabadulsz.
5: Megvárta.
1: Igen. Köszi a játékot. Ciao, ciao.
3: Hello.
1: Na. Jó reggelt nektek, jelentem, hogy a dobhártya szakadásomból felépülve újra teljes hallással hallak titeket. Ó, je, üzenem Catherine-nek, hogy köszönöm, hogy van nekem, és végig izgult, hogy begyógyuljon teljesen. Szeretem, nagyon fantás. Duci, jelent meg nálunk újra akkor. És
2: mit csináltál?
3: Nagyon rapszódikus az a kapcsolat, ne haragudj meg, de hogy a Catherine nevét én minden héten látom kétszer az SMS falon, hogy jó vannak ott a dolgok azért. Jó az így?
2: Szereti a Duci a Catherine, mi a baj vele?
3: Igen, de hogy tudod, hogy mindig ilyen. Hát ilyen, tudod, ilyen nagy amplitudók vannak.
1: Igen, megjön, aztán eltűnik, aztán megjön, de most itt van. De nagyon érzelmes, Ducika.
3: Igen.
1: Nagyon érzelmes. Na jó van, jövünk mindjárt. 7 óra. Egy általam nagyon kedvelt kis jó hangulatú muzsikát tettem be nektek 7 óra után. Ez vagy nagyon bejön, vagy azt mondod, hogy áll sem, ennek a hangulatára kell ráfűzni. Ilyen kellemes
3: kis. Reggel
2: 7-es hangulat, jó?
1: Reggel 7-es hangulat, nem pörgős, nem szakad le a fejed, de van egy jó húzás, egy jó tempója dalnak.
3: Jó, én szeretnék még egy esélyt kérni.
1: Jó, ma. 7:30-kor helyre teheted azt a borzalmat, amit tegnap beragadtál velük.
3: Nem volt borzalom.
2: Nem volt borzalom, csak nem ide.
1: De ez most alulmúlom. Alulmúlom, mert az enyém se fog nektek szerintem, de nem baj. Kísérletezgessünk most.
3: Látjuk őket.
1: Így van, jövünk mindjárt a hírek után.
0: Leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
6: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
6: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Soer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
4: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
5: Ha elmennénk a Premier Outletbe?
4: De hát honnan tudtad?
5: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
7: Utaz biztonságban a Colonnade biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a colonnade.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Komfortos és tartós megoldás az Intim Flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap két tabletta Ginofilus Restore.
12: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
13: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
14: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-ig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
13: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Például csütörtöktől vasárnapig fél liter Karlskrone világos sör 17% kedvezménnyel csak 169 forint. Mindig Aldi.
16: Utazási csomagjából ne felejts el!
17: Önnek a Protexin kell.
16: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
18: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
19: Az Annagóra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. Annagóra.com.
6: Bakonykötőelem. Csavar, szeg, pulhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
4: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
1: Ilyen Franco Burgert még nem ettél? Kézműves buci 100% marha.
15: Ezt meg kell kóstolnod.
1: Franco Burger, Veszprém, Euronix parkoló.
15: Rendelt házhoz a Foodorán vagy a Bolton keresztül.
7: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n!
8: Ekcímás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
10: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nivo.hu.
20: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
21: Katikám, hallottad?
22: Mit, Szilvi?
21: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategóriát is lehet tanulni.
22: Már szólok is a fiamnak.
21: TárnaiAutósiskola.hu.
23: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
24: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
25: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
26: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
25: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
26: Neked Sedacur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedacurt.
27: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
28: Reklámot hallottak.
29: A rádió egy legfrissebb hírei.
30: Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, Veszprémbe került a tájékozódási futó-VB stafétája. Folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe. Az aszály miatt egyre több forrás és dagonya kiszárad, ezért a Bakony Erdő ZRT mesterséges víz utánpótlással segíti az erdei állatokat. A szakemberek szerint a víz ilyenkor a gímszarvasoknak, az őzeknek és a vaddisznóknak is létfontosságú. A dagonyák nem csak hűsítik az állatokat, hanem a rovarok és élősködők elleni természetes védekezésben is fontos szerepet játszanak. Az erdély szerint a víz biztosítása az emberek érdeke is, mert így kisebb az esélye annak, hogy a vadak lakott területeken vagy közutak közelében keressenek vizet, ami csökkentheti a vadbalesetek kockázatát, olvasható a Veolon. Veszprémbe került a tájékozódási futóvilágbajnokság stafétája. A genovai világbajnokság záró ünnepségén hivatalosan is átadták a rendezés jogát Magyarországnak. A jelképes zászlót a 2027-es VB szervezőbizottságának elnöke vette át a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetség vezetőjétől. A magyar szervezők Genovában a rendezés tapasztalatait is tanulmányozták. A 2027-es erdei tájékozódási futóvilágbajnokságot augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg Veszprém központtal a Bakony-Balaton régióban. Magyarország harmadszor adhat otthont a sportág legrangosabb eseményének, számolt be róla a Vehír. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
31: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett.
30: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is.
28: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most! Rádió 1! folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy. Rádió.

0: és uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri, Eszti! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Csebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na, milyen volt a zene, gyerekek?
2: Hát, sajnálhatjátok, hogy nem hallottátok.
3: Hallottam, csak nem akartam hallani.
2: Jó, jóféle muzsika volt.
1: Dammor Brothers.
2: Igen. Bocsánat, még le kell nyelnünk itt a dolgokat.
3: Igen, az van, hogy a fiúk most a kedvenc reggelőket kapták hosszú idő után, és most nagyon boldogok.
2: Krémek, meleg kenyerek.
3: Meleg kovácsos kenyér.
1: Tojáskrém.
3: Tojáskrém, azt nagyon szeretik a fiúk, a tonhakrém.
1: Tonhakrém.
3: És kimcsi. És kimcsi. A kimcsi is nagyon szeretik.
2: És sült bacon.
3: Igen, olyan jó amúgy kimcsi tenni reggelire, nem tudom miért, tökre így az embert így feltölti.
2: Mert ezek a fermentál dolgok, ezek eleve nagyon egészségesek.
3: Nagyon.
2: Reggel azt meg jelenti, aztán pláne.
3: Igen. Naponta háromszor kéne enned ilyen probiotikumos dolgot.
2: Betán. És akkor a helyre állna a bélflórád?
3: Azt nem tudom, mi történik, akkor annyiszor kéne enned.
1: Azt mondják, hogy igen.
3: De háromszor kéne enned, ennyi.
2: Az jó.
1: Persze, rostot is kéne enni napi háromszor.
2: Mi igen, annyi mindent kéne. Na. Annyi mindent kellene. Amatőrök kezében van a popszakma, írja valaki. A cukron pedig 3000, mármint hogy egy hallgatónak, azt nem tudjuk, hogy mitől egyébként, de...
1: Azt szerintem a zenétől.
2: Lehet, hogy a zenétől, igen.
1: Egészség! Hey!
2: Ja, Istenem, gyerek!
3: Na, jó vagyunk? Nem vagyunk jó?
1: Mindig jó van, tudod.
2: Mi van itt tudatok meg élőadásban? Szerintem menő, nem?
1: És csak így várnánk, néznénk, hogy miért nem beszélsz.
2: Még egy kicsi összközben kiderülne egy kenyérdarab a torkomakat, és itt effektíve itt megfulladnék az adásban. Szerintem az...
1: Nyugtatnál az... ezt, tehát tudod, hogy mindig így tüsszön.
2: De törődj vele, így igen. Baja, hát elbőlnék, majd... és egyszer csak lefordulnék.
3: Nem, az ülen, hogyha én közben még le is szidnálak. Balázs, nem hiszlek el, komolyan mond, ezt kell...
2: Tűrtöztessed magad!
3: Tűrtöztessed magad, igen.
2: Igen, az úgy nagyon jó lenne. Régen anyám döntött el, mit eszem, ma már a Lidl-ben 30%-os matricákat ragasztó hölgy hozza meg helyettem a döntést. Ez nagyon szép.
1: Igen, sajnos szomorú, de valóságos.
2: Nagyon szép hozzáállás, igen. Lakatos Lacika megvette élete első szalonautóját. Olyan aranyosat posztolt. És most bent ül a reggeliben, hogy nem reklám, nem szponzor, nem, semmi nincsen. Munka!
1: Sok munka meghozta a gyümölcs.
2: Bement a szalomba.
3: Isten, annyira cuki a Laci.
2: Bement a szalomba, és megvette élet első 0 kilométeres autóját.
3: Bevitte a fatert magával, hogy együtt legyen meg az élmény, mert nekik ez a szokásuk, hogy a fater vezeti mindig először az új autóját. És akkor itt is az volt, hogy aztán ez nagyon rossz szómen legyen, ezért fatert bevitte, úgyhogy azt mondta neki, hogy teljesen más ügyben járnak el, és akkor ott volt a nagy meglepetés.
1: De menő.
3: Igen,
1: és az öreg... a papa pukiszhatott először, mert ugye az első pukkantás joga, az ugye...
3: Az övé volt, igen, az övé volt. Az autó.
2: És beültette az öreget, és elvitte, vagy akkor az öreg vezetett.
3: Az öreg vezetett, aha. Igen.
2: És ki is posztolta, igen, hogy szalonautó, semmiféle együttműködés nincs, meg reklám nincs, hanem egész egyszerűen csak a munka. De nem, odapirított. Tehát, hogy...
1: Nagy autó,
2: nagy autó, nagy autó, nagy autó, nagy autó. Nagy autót
3: vett. Vegyétek a jegyeket, mert baj lesz.
2: Igen. Előre, 5 évre kössétek le az előadásokat, mert nagyon, nagyon komoly bajban lesz.
3: Igen, Laci nem sok mindenre költözött, ezt lehet róla tudni, úgyhogy várta, hogy ez összejöjjön.
1: Igen, nem egy ilyen, hadd szóljon, megkerestük, hadd menjem.
3: Nem.
1: Nem. Takarékos, nem. Ugye?
3: Nagyon takarékos.
1: Jövőbe látó. Igen, az a jó egyébként.
3: Igen, megfontolt.
1: Vannak, ez egy típus. Megfordul, gyerekek.
3: Sosem impulzívan csinál milyen? Semmit.
1: Szerintem ez egy típus, hogy van olyan, akinek egy fillére soha nem marad, akármennyit keres, mert mindig elcseszi mindenre, és van, aki meg a kicsiből is csak így szépen el tudja teszegetni. Akkor ő a Lackó.
3: Arról beszéltünk, hogy milyen, tehát, hogy ugye, tehát a Laci is egy olyan családból jön, ahol ugye tehát, hogy neki van először szerintem egy nagyobb bevétele, és szerintem az egy tök érdekes dolog, hogy az emberek, amikor nincs pénzügyi kultúrája, tehát nem úgy nő fel, hogy van körülötte pénz, valahogy akkor hogyan zajlik ez az egész folyamat, és hogy hogyan reagál erre. És ugye valaki tényleg egy életen át összeszorítva tartja a segjükát, és azt mondja, hogy nehogy oda visszatérjünk, ahonnan indultunk, tudod, és akkor is sosem meri ezt így megélni, így igazán. Ugye van, aki pedig azért hozzá tud szokni ehhez, és akkor elkezdődnek a költekezések. De ez nagyon érdekes, hogy ugye azt szokták mondani, nagyon sok helyen olvastam, hogy annak lesz igaz, azt tud igazán pénzt kínálni, akinek van pénze. Tehát, hogy ugye, hogy abban ugye pénzügyi kultúrája, tudja, hogy hogyan kell befektetni, tudja, hogy hogyan kell lekötni, tudja, mennyit kell költeni, stb. És én ezt tökre látom magam körül, így az ismert embereknél, hogy azért nem tudnak bánni a pénzzel.
2: Hogy kifolyik a kezük közül, vagy hogy nem tudnak spórolni, nem teszik
3: félre.
1: Vagy fogadásokba ugrunk bele, ugye?
3: Igen. Kizsebelik őket a kollégáik, más egyéb izében. Igen.
2: De azt még tényleg nem csináltuk meg, ami kicsit más, de talán tegnap vagy tegnap előtt beszéltünk róla, hogy amikor van pénzed, de megspórolod magadon, nem? Mert ez a típus is van, ugye ezt is mondtad,
1: hogy
2: vagy úgy nőtt föl, vagy úgy nem, egyszerűen nem hajlandó elkölteni, és magán spórol, mert máshogyha mit tudom én, nem adsz a gyereknek, vagy nincs a feleségednek kártyája, vagy mit tudom én, de amikor valaki magán...
1: mind a kettő.
2: Igen. De amikor valaki megtehetné és megveszi, magán spórol, tehát hogy ki az a hallgatónk, aki a legspúrabb saját magához, ezt keressük meg, hogy gyerekek, van pénzem, megvehetném, és most nem autóra, lakásra vagy nyaralóra gondolunk, nem. Hétköznapi apró bűnökre, amikor valahogy úgy szorítod össze a feneked, amit Eszter is mondott, hogy megvehetnéd, de nem teszed meg, hanem inkább spórolsz. És magadon, ugye, mert hogy sok spóroló az máshol spórol. Kevesebbet ad be a közösbe. Nem jár el vacsizni. Kihagy egy-egy baráti vacsorától költeni kéne. De amikor te ott sétálsz egyedül, és megvehetnéd, de nem teszed meg. Na azok magyarázzák meg, hogy azt miért csinálják. És van. Tehát nem az van, persze, hogy be kell osztanod, és nem az van, hogy nem tudom, hónap végén, ha nem megveszed, akkor

0: a házban, és egy 30 éves leszakadt csofat Volvo.
1: Volvo,
2: imádják a Volvoikat, tehát az nem egy az teljesen más autókultúra. Az én barátnőm, akinek svéd férje van, és tehát amíg ki nem rohadt alul, és ez nagyon hosszú idő volt, az a Volvo-val jártam, átvett az apjától a kérdőt.
0: Na jó, de ezt értem, tehát valószínűleg én is megtartanám ezt az autót, főleg apámtól örökölve, az álljon ott egy garázsba, de azért annál már van jobb autó, van kényelmesebb autó, van praktikusabb autó, tudod?
2: Nem, de nem, de a boldogság tehát, azt mondom, neki nem az.
0: Tehát, igen, hogy... csak hogy nem, na, de én meg azt mondanám, hogy az dollár, vagy mi az euró milliárdosként, azért csak
2: miért vennék valamit. Miért is ez Steve Jobs ugyanabban a pólóban?
0: Szerintem azt egyszer beszéltük, azt te mondtad, hogy ő azért jár mindig, vagy járt mindig.
2: Ne kelljen gondolkodni a reggel.
0: Igen, hogy reggel nagyon csak nagy szabadság. 30 fekete pólón van, egyet kiveszek este.
1: Nagyon nagy szabadság, igen. Abszolút, igen. Azért egy hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel, hitelesen is éveket azon gondolkozom, fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 ezer forintért a saját magam szórakoztatására. Na látod,
0: ezeket a... Meg.
1: Igen, írd meg, hogy mi van e mögött. Tehát, hogy spórolni nem kell, meg szeretnéd, hogy mi hozza ezt az attitűdöt? A gyerekkor, a szorongás, a pénzhez való viszony, a félelem, amit Eszter mondta, hogy nem akarsz ugyanoda visszatérni. Tehát most tényleg nem azok érdekelnek, hogy nem tudom, most nem költenek nagyobb autóra, nagyobb házra, hanem ez a 10, 20, 30 ezer, 5 ezer, 3 ezer fontos olyan tétel, amit tényleg megvehetnél, de nem teszed meg, és megspórolod saját magadon. Magadtól veszed el? Hát most egy felső vezető igazgatói pozíció 50 ezer forintért éveket gondolkozik rajta, hogy megvenjen magának valamit. Érted? Tehát ezért ez full szélsőség, ha belegondolsz. Mit akartál mondani?
2: Ez egyik hallgató, hogyha nem főz hétköznap a férje ebédre, nem hajlandó mást venni magának, csak sima kiflit és szalámit vagy kolbászt, mert így 500 forintból megvan az ebédje.
0: És megvehetné,
1: mindenit.
0: Amit te 2000 ér egy
2: beülhetne megenni a menüt a többiekkel a kantinba, hanem inkább elmegy, megveszi magának kiflit a kolbásszal.
1: Nagyon kemény. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
0: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is kitok érte fizetni, vagy 20-at. De nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? 9-8. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
2: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Valószínűleg villogott a homlokomon a izé. Loser. Igen, jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
2: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Igen. Tehát, na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxer alsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
0: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Hiába van pénzem, jól keresek, sokat dolgozom, így ezt több tudod, marad mi? Nekik.
2: Ezt tudjátok, micsoda? Ez a... Hát a családod, vagy hát ahonnan jöttél családba, elhelyezett benned egy ilyen belső nyakörvet.
1: Igen, egy narratívát, igen.
2: Ez egy olyan belső nyakörv, ami folytós, tudod, hogy nem? Nekünk minden jár? Nekünk semmi.
1: Na, de gondolod, hogy megvehetné. Most egy pólót megvehetne magának. Egy ételt megvehetne magának. És nem veszi meg. És egy kajáról lemond, és tényleg nem arról van szó, hogy valakinek nincsen. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Bár azért hát, havi azért lehet, hogy meglepettél magad.
0: Mennyi 5000 egy strandbelépő?
1: Hát nem, de fogalmam is. 13 éves koromban voltam utoljára a strandon. Tehát, hogy ezt nem teljesen vágom a strandbelépőket. Nem vagyok nagy strandoló, megmondom őszintén. Igen. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
2: Nálunk itt csak a hűtőben valaki négyet itt hagyott, és már heten

0: Nézem. Ha gondolod, 250-re átadom neked.
1: Igen. Jól keresek, sokat spórolok, de a feleségem képes azt is lazán elkölteni. Így végül nem spórolunk annyit, amennyit tudunk. Igen, hát a feleség elkölti, az megint más. Azt mondja, hogy 1600 forint per kilós áron vettem májusban dinnyét, mert kívántam, terhes vagyok. Azt mondtam, hogy nem keresek jól, viszont nem fogok semmit sajnálni magamtól, egyszer élek. 1600 forint per kiló. Nem is vettek le annyira ezzel a 900-zal.
0: Azt akartam mondani, hogy szerintem akkor ez
1: azt még egész jól vettem, igen. Ennyi nyomorultat. Köztünk élek és szavaznak Gyula a mezőgazdát. Tök érdekes a lélektan, ezzel még egyébként tényleg nem foglalkoztunk. Ez a van, de megspórolod magadon. Hogy ennek a gyerekkor a pénzhez való viszony, amit elültettek a szüleid, a önmagad nem szeretete, vagy nem érdemlem meg narratívája, mi vezet oda, hogy 300 forintot megsporoljál saját magadon?
0: Az az érdekes, hogy az emberek általában olyan mértékben nincsenek tisztában ezekkel a narratívákkal, amik bennük dolgoznak, hogy ezt mondod nekik, hogy nem szereted magad eléggé, nem is fogja érteni, mit mondasz.
1: Nem.
0: Hogy ez, mert ez már csak a végén a tanulság, de hogy odaig el kell jutni. És az lehet, hogy egészen apró dologból jön tehát az egész. Tehát azt mondjuk, hogy a szüleinek volt egy módja, hogy kezelték a pénzt, és akkor mit tudom én, a szüleivel nem volt egy igazán jó viszony, vagy rosszul záródott le a viszony, és akkor az maradt meg neki, tudod, a gondoskodásnak a csírájának, hogy na, ők ezt hogy csinálták, és akkor ez egy ilyen ismerős érzés, tudod, hogy azért, hogy most akkor megvonom magamtól, mert ugye ezt amúgy szerintem elég sokan hallgattuk, hogy több nap, mint kolbász, meg
1: igen.
0: Tötörö, és hogy szerintem akkor így kicsit megint tud csatlakozni azokhoz az emberekhez, akiktől első szinten várta a szeretetet és az elismerést, és hogy ez inkább, tudod, egy ilyen szeretett nyelv, talán. Hogy
1: igen, tehát, magad felé, igen.
0: Hát nem magad felé, hanem inkább az, hogy hiányzik az elementális közeg, onnan érkeztél.
1: Igen, de például itt van egy ilyen jól kereső felsővezető. Figyeld, másodállással. Azon gondolkodom, hogy egy túrorudit megvegyek-e magamnak. Van, hogy berakom a kosárba, majd mégis visszarakom. Nagyon szeretem a túrorudit.
2: 300 forint.
1: 300
2: testvére,
1: forint.
2: Vagy 5 minden.
1: Felsővezető másodállással.
0: Rohadjak meg ezeket a túrorudit.
1: Nem
0: érdemlem meg, de annyira a túrorudi valamit, hogy ezt valaki magyarázza meg a lélektan át, hogy a magyaroknál, hogy a túrorudi, de hogy nem. Tehát, van olyan magyar, aki nem szereti a túrorudit?
1: Szerintem nincs, de annak mi a lélektan, hogy felsővezetőként két társa visszarakja 300 forintot?
0: Annak szerintem az a lélektan, hogy ez is egyfajta kontroll, tudod, hogy meg amúgy van ez a babona is, tudod, hogyha azt attól fél egy csomó ember, hogy most túl jó, és akkor mi van, hogyha nagyon nagyvonalú vagyok, vagy nagyon elfeledkezek magamról, és akkor egyszer csak minden rosszra fordul.
1: Na, de nagyvonalú vagyok egy jó vacsoránál, vagy nagyvonalú vagyok egy 50.000 forintos éttermi számlánál, oké, de egy 300 forintos túrordinál mennyire vagyok nagyvonalú?
0: Én azt szeretném kutatni, és akkor beiratkozok egy egyetemre, és csinálok egy ilyen PhD-t ezzel kapcsolatban, hogy aki ennyire spórolós, annak van-e aranyere? És azért érdekel ez engem, de tényleg őszintén.
1: Meglepő fordulata, mert megy a téma, de próbálok vele menni.
0: Jövök, el fogom magyarázni, hogy szerintem, ugye, hogy van szomatizálunk nagyon sokszor, hogy a testi tünetek, meg, tehát a lelki tünetek meg jönnek testi
2: tünetek. Igen, van testi tünetek.
0: Igen, és hogy ez a fajta szorongás, ez a fajta szó szerint összeszorítanoságjuk adott téma, hogy ugye semmit nem tudsz elengedni, hogy ebben nincs
1: nagy gondoság. Az aranyérnek az elengedés a fő lelki oka. Abszolút, ez tényleg így van.
0: Igen, hogy van-e összefüggés, hogy ez valaki, ha van valakinek most PhD-re keres témát magának, ezt kutassa már, hogy aki ilyen szinten smucig, és megvon magától mindent, amiben örömét leli, hogy annak van-e?
1: Valószínűleg több az aranyeres.
2: Mi lesz a kérdőivel, három kérdése? Ön smucig?
1: Igen. Nehezen engedel? Mekkora az aranyere?
0: Nem, amúgy szerintem ez lehet cizellálni. Hát ennyi, hogy mit tart ön mondjuk felesleges költésnek, milyen összeget? Kettő kötőjel, 400 forint, 400 plusz, és akkor szerintem szépen fel lehet mérni.
1: Igen, itt a másik, aki azt mondja, hogy olyan családból jöttem, ahol lett volna pénzünk, de mindig spóroltattak velünk. Most annyira ki vagyok éhezve, hogy bár nagyon jól keresek, sosincs egy fillérem se, és fogalmam sincs, hova tűnik a pénzem. Igen. Tehát, hogy mennyire tényleg meghatározó a gyerekkor, meg a szülői kondíció, hogy bánsz a pénzzel.
0: Levágtad a plombát magadról.
1: Na jövő mindjárt, nagyon sok Viber hozzászólás van még egyébként. 7:30 itt vagyunk mindjárt a hírek után.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
7: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
8: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
11: Utazási csomagjából ne felejts el! Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
12: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
13: Vitara már 7,5 misitől? Az S-Cross meg 7,99 misitől? Jól hangzik. És beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
4: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
17: A Telekom filmpremierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom filmpremier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
18: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
19: Amfi Alsóörs, július 17-én Girls Night Regál Lilivel, július 18-án Horváth Tamás élő koncert. A nyár legjobb programjai amfi.hu. A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert minden nap nyitva.
20: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
21: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu, Profitadó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
22: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n. Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
23: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
24: Hídi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Hídi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
16: Ma is 17 órakor a lemezjátékos

0: hétig. Reklámot hallottak. A rádió egy legfrissebb hírei.
1: Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron, egyre többen pihennek a Balatonnál. Folytatódik a jó idő, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszása hétvégén, a szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg, Réf Fülöp és Balatonboglár között.
2: A Siófoki Meteorológiai Szolgálatnál az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni, az időjárás várható változása bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
1: Az eseményre mintegy 14 ezeren neveztek. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon, ahol a koncertek és a strandolás is ingyenes lesz. A szervezők célja, hogy a balatoni naplementét és a fesztivál hangulatot belépőjegy nélkül élvezhessék a látogatók. A színpad a Földvár Beach Marina mellett kap helyet. A szervezők azt is bejelentették, hogy hamarosan Balatonfüreden is hasonló, ingyenes nagy rendezvényt szerveznek. Az északi parton olvasható a Sonline-on. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízirendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Elsőfokú viharjelzésnél legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól, másodfokú jelzés esetén pedig tilos fürdeni és vízi sporteszközzel közlekedni. A jelzőrendszer a Balaton három medencéjében külön működik, ezért indulás előtt mindig az adott partszakaszra vonatkozó jelzést érdemes ellenőrizni. A hatóságok arra kérik a nyaralókat, veszély esetén azonnal térjenek vissza a partra, összegzi a Veol. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Kis vidám muzsikáink vannak ma, nem? 3-4-8 lesz pontosan 3 perc múlva.
2: De ezek nem mi voltunk?
1: Nem, ezek nem, ez benne volt. Ez a kis bambolé benne volt, de...
2: Érzem a céllövöldék illatát.
1: Ez az volt, kicsit ilyen... Tényleg nyári az... balatoni céllövöldés zene, igen.
3: Nem akarom elvinni a témát, de ha már az illatokról beszélünk, a lányom szerint van olyan, hogy puha szag. Vagy valami puha, hogy a szagáról meg lehet mondani, hogy puha.
1: Aha.
3: Erre mit gondolunk? Van puha szag?
1: Hát ezt nem tudom, megmondom őszintén. Nem tudom, mi ez a puha szag. Illetve tudom, hogy mi az a puha, de...
3: És tudom, hogy mi az a szag.
1: Igen, és a kettőt összerakom a borzottó végére.
3: Nem mindegy. Ugye paplanok kapcsán, hogyha ha ilyen, tudod, ilyen puha a... Mi az az a ágynemű, meg ilyesmi, és akkor megszagol, és akkor a puha szag.
1: Az lehet, hogy igen, az lehet, hogy összeköti egy anyaggal, vagy az ágyneművel, igen.
3: Igen.
1: Jól viszont van.
3: Szerintem a melegnek is van szaga.
1: Jó.
3: Érdekes.
1: Érdekes.
2: Nagyon érdekes kitérő volt.
3: Vizsgáltatok.
1: Igen, érdemes lenne ránézni erre egy kicsit jobban. Na, mi pedig arról beszélgettünk itt korán reggel, hogy mi az az ember típus, és mi lehet annak az oka, aki jól keres, van pénze, de saját magán spórol. Ugye ez egy érdekes típus, és ezt mi meg sem csináltuk, és vártunk ugye a hallgatói SMS-eket, amikor tényleg arról van szó, hogy nem tud beosztani, nem veheted meg, nem is arról van szó, hogy egy ritka hónapvégi kiadás, hogy elromlik valami nagyobb háztartási eszköz. Nem erről beszélünk, hanem amikor tényleg van pénzed, és gyűjtesz egy, vagy és visszateszel a kosárból egy 300, 500, 1000 vagy 10.000 forintos dolgot, úgyhogy simán megvehetnéd. És egészen megdöbbentő, hogy egyrészt mennyien fellélegeztek, hogy hallják, hogy mások is ebben vannak, és mennyi SMS jön, hogy hasonlóan élnek, hogy megvan, jól élnek, van pénzük, jól keresnek, két munkahelyen is dolgoznak, felsővezetők, cégvezetők, és 300-500 forintos dolgokat vonnak meg saját maguktól, és elgondolkoznak rajta, hogy megvegyék-e. Egészen érdekes. De aztán van a másik oldal is. Ennyi nyomorult embert, nekem havi 120 ezer jön, de jut minden nap gyümölcs, a joghurtra, ételre, igaz ruhácipőt nem veszek, fodrász a manikűre nem költök, magam vágom a hajam, a köröm, eljutok egy hónap egyszer színházba, könyvet veszek, olvasni, rejtvényt fejteni szeretek. Meg kertben a paradicsom, paprika, uborka. Megterem. Boldog vagyok, így is írta nekünk, az egy Júci, aki nyugdíjas. Igen. 4 éve nincs saját laptopom, pedagógusként a munkai laptopot használom, egy nettó 20 perc, mire bekapcsol, ezután sem biztos, hogy használható, az egérpad lefagy, a wifi-re nem csatlakozik. 3 munkahelyen dolgozom egyébként, vehetnék egy használható laptopot, fontos is lenne menni a munkaeszközöm, de nem veszek. Mindegy, szenvedek tovább. Merci küldte nekünk. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyen van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen egy-egy óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és katod el, és nem megy el.
2: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból 7-szer.
1: Azt nagyon sokan írják, hogy ezek a típusú emberek nagyon meg fogják bánni, mikor meghalnak, hogy semmire nem költöttek magukkal kapcsolatban.
3: Nagyon szép temetésük
1: van igazság. Igen. Ja. Nagyon szép temetésük lesz, igen. Úgy fognak ezek az emberek meghalni, hogy nagyon megbánták, hogy spóroltak. Miután betöltöttem az 55. életévemet, minden ételt és édességet megveszek, mert megijedtem a kor múlásától, nem tudom, hogy holnap megtehetem-e. Azóta nem spórolok, ezt Ági küldte nekünk. Nálam abszolút szorongás faktor a költekezés, gyerekkorból hozom, mert voltak húzós pillanatok, amik beégtek, szóval a költekezésen is nagyon tudok feszülni, de például, amikor bónusz kapok, azon is mindig izgulok, hogy tudni, hogy fizessék ki, nehogy mégse kapja meg valamiért. Milyen durvá hozza ezt a gyerekkori szorongást. Miután megkapom végül, utána rögtön balazon parázom, hogy nehogy hülyeségekre menjen el. Nagyon durva lehet ennyi szorongásról élni. Minden hónapban teszek félre, van tartalékom, de mindig félek, hogy hozzá kell esetleg nyúlni valamiért. Talán az utóbbi másfél évben picit lazult a helyzet, de még nem az igazi. Hallod, Dénes, rólad beszélek? Igen. Ha én már ennyit mondhatok, megyek és veszek egy túrórudit, nincs pénzem, de megkívántam, ezt nem teljesen értem.
3: Én az előbb kivettem egyet a hűtőből, és megettem valakinek a túrórudiát. 3 volt neki, most csak 2 van, remélem nem fog haragudni, és remélem nem csapda volt.
1: Annyi, hogy áprilisban lejártak, de...
2: Nem, be van egy kicsit injekciózom valamivel.
1: Igen, az csak egy
3: ajánlás.
1: Igen. Ételen spórolok, néha éhezem is, tárgyakon viszont nem. Minőséget venni olcsóbb, mint az olcsó vackot, többször megvenni, gizi küldi, aki inkább nem eszik, de megvesz magának más típusú dolgot. dolgokat. Ez nálam is így van, új telefonon gondolkozok másfél éve. Meg tudnám engedni magamnak, de inkább töltöm 4-szer a telefonom naponta. Ez a tipikus magamra sajnálom vagyok, még a 2000 forintot is Karcsi küldte nekünk. Szóval mennyi ilyen ember van, gyerekek? Egészen érdekes, nem? Mi kis gyerekként csórok voltunk, ez mára már változott, már nem vagyok gyerek.
4: Igen, csóroság maradt, kor ment.
3: Meg hogy sokan nem is csórok voltak, hanem hogy a szüleiknek volt ez a szokásuk, tehát hogy a szüleiknek már volt pénzük, de nem mertek költeni, mert az ő szüleik voltak, tehát a nagyszülők voltak csórok, és ugye pont amit írt az egyik hallgató is, hogy ő ebben nőtt fel, ebben a traumában, hogy látta, hogy van pénz, de nem költenek. És hogy erre lett az a reakciója, hogy akkor ő meg túlkölt. Ez szerintem nagyon gyakori, ez nagyon gyakori.
1: Igen. A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28. Jól masszírozok, kéz nélkül is írja valaki. De sok szarrágó van, gyerekek. Írja egy hallgató, nem, ez nem feltétlen az. Ez inkább a tényleg, amit mondunk, hogy itt valamilyen lélektani oka van ennek. Igen, a nap végén szarágás mondhatod, mert hogy valójában 500-os dolgok, de van ebben valami, amit ha az ember visszafejt, akkor azért ez lehet, hogy kicsit tud, hát hogy is mondjam, változni, vagy megváltozni. Várjátok, itt még nagyon sok üzenet volt. Egy rohadt csomag zoknit a kínainál 2000 forintért sajnálok magamnak megvenni. Szinte mindig ideges vagyok miatta, de a tipmixre 20 000-et simán gondolkodás nélkül. A világ legtermészetesebb dolga.
3: Hát én is ismerek ilyen humoristát, akinek volt hasonló problémája.
1: Ja, hogy eltipmixezted, de nem költött magára.
3: Nem, ez két különböző ember. Van egy tipmixes ember, meg van egy, aki nem költ magára.
1: Ja.
3: De hogy igen, de a kettő együtt nem működött, vagy nálunk nincsenek ilyenek, de az nagyon durva, amikor mondjuk együtt megyünk turnézni valahova. És akkor volt egy kolléga, akinek ugye szintén zokni isúja volt, és mondom, itt a kínai, menjünk be. Hát figyelj, végig is már csak 12 órát kell kibírnom zokni nélkül.
1: Jaj, az ilyen kérdezik. Típusú kicsinyességet, ezt annyira tudom utálni. Jaj, a hidegrázettől.
4: Ráadásul kínaiba, ahol tényleg 200 forint az zokni.
3: Igen. És azért, mert rákat kapsz tőle, most azért nem jó.
4: Jó, de hát egy nap alatt csak nem.
3: Hát csak nem.
1: Igen. Ezek az emberek olyanok, mint a mit szól majd a falu népe. Azoktól kérdezném, igen, hogy milyen az életük. Gyula mezőgazdász küldte nekünk. Igen, jó, ne, mi kértük, hogy írjanak, tehát ne ítéljük el őket. Igen. A válasz egyszerű. Igen. Kényszeres félelem. Nekem például az a görcsös parám, hogyha költök, azonnal beüt a szar, és hiányozni fog valahonnan.
4: De a 300 forintos túró, Rudi?
1: Ha plusz költekezés berakja valahova, akkor az lehet, hogy 1000-2000 forint az valahol valamikor hiányozni fog. Igen.
3: Hú, 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Tehát is keres 3500 eurót.
4: Figyelj, csak kifutná.
1: Hát csak ki tudod fizetni belőle.
3: Én mondom neked komolyabbat, tehát nekem a fruzsi barátnőmnek is ilyen a faterom, az én faterom is ilyen, úgyhogy a faterom fűtéssel foglalkozott. Tehát ez volt a profilja, hogy a fűtése, meg ézé, és hazamentem, mondom, édesapám.
4: Nem lehet egy kicsit főbb
3: csomagolni. Fogyott úgy a lábát, tehát azt dobjuk már kézé, hogy ez is, hát miatt, ő izzad. Ha azt akarod, hogy tüdőgyulladás kap, hogy lehet ebbe izzadni, ha kérdezem meg? Meg a fagyva a cicakaka az orrodban, hát miről beszélünk?
1: Kemény. 1 000 000 forint fölött keresek, imádunk étterembe járni, de ha nagy bevásárlást tartunk 70 000-ért, arra mindig sajnálom. És azzal nyugtatom magam, hogy ez 3 éttermi evés, de nem tudok megnyugodni. Ezen szorongok.
4: Ez is érdekes.
1: Ez is milyen durva.
4: Igen, hogy
1: nem?
4: Egy oldalon ilyen nyitott vagy, meg hadd szóljon.
1: Igen.
3: Azt írják, hogy nem spórolni kell, hanem pénzt keresni.
1: Egyébként igen. Jó. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
4: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Igen. Akkor megvehetem magadnak.
3: Mert a vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen. Mindent elmond ez a kérdés. Igen. Tamás hosszú ideig lehetne fejtegetni. Vágy vagy szükség, Tamás?
3: Amúgy lehetne egy műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsral. Katalin. Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csiócsipsz. vágy vagy szükség? Nem tudom, nem tudom.
4: Döntened kell!
1: Döntsd el most!
4: Vágy vagy szükség?
1: Igen. Hitvány szarok! Így egy hallgató, hitvány
3: szarok. Ez óriási, ezt nem csinálják meg a vágy vagy szükség?
1: Vágy vagy szükség. Ez itt a vágy vagy szükség, igen.
3: Lehet egy romantikus, ez itt a vágy vagy szükség. Sebestyén Balázsa, az éjszakai sávféleség.
1: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
4: Az igen.
1: Igen.
3: Ugye nem túlzok, kiindultam a Ferenc téren, és láttam, hogy megállt egy faszi autóval, kiszállt, kinyitott a kukát, kivette egy palackot, és elment. És azt, ott állt a kezem egy palackot, és azon gondolkodtam, hogy felmutatnám neki, akkor visszajönne hozzám.
4: Szerintem igen.
3: De jó autó volt. Akkor ez lesz egy hobbi. Nem?
4: Há,
3: ez
4: vagy nem, az övé az autó.
3: Vagy azt is csak találta. Na. Igen.
4: A palackok mellé.
1: Nem a zsemle kicsi, a pofátok nagy. Parizer, vágy vagy szükség? Igen, tessék. Na, tessék. Ugye jó kérdés, jó kérdés.
3: Amúgy figyelj, teljesen őszinte leszek, én egy rántott parizert most azért meg tudnék enni. Egy rántott parizert.
1: Jaj, hát akkor már inkább vékonyra vágj, vagy jó vajas zsömlével. A rántott párizsi azért az nagyon meleg. Az nagyon meleg.
3: De az egész, hát amikor ezt kitalálhatták.
1: Igen. A túlvilágra nem viszünk magunkkal semmit, amit megkeresünk. Nem mondom, hogy mindig mindent el kell verni, de azért annyira nem kell nélkülözni. Ez az én véleményem. Édesanyám mindig lekapcsolta a villanyt, hogy ne menjen az áram. Ma 340 négyzetméteres házban élek, felsővezető vagyok, 4 autó van a garázsban, de a villanyt mindig lekapcsolom.
3: De egyik sem elektromos.
1: Igen, a tető tele van napelemmel. Hihetetlenek ezek a hozott dolgok. Most ezen gondolkoztam el én is, írja egy hallgató.
3: Jó, de ez nem baj, hogy lekapcsol a lámpát, az jó.
1: Az igen. Az abszolút jó. Na jól van, gyerekek, rengeteg Viber üzenet, meg SMS még az önmagukat büntető emberekről. Nagyon sokan vallottatok. Nekünk nem tudunk mindent beolvasni, de köszi, tényleg hihetetlenül sok jön. Melyiket?
4: Melyiket, a vágy vagy szükséget?
3: Nem, a vágy vagy szükséget, azt amúgy meg fogjuk csinálni. De ugye a TLC van ez az extrém fukasság, vagy nem tudom mi az. És akkor ott van az, hogy megmutatnak ilyen embereket, akik ilyen kuponokból élnek, meg így mindent újra hasznosítanak. És figyelj, azért vannak ennek ilyen patológia szintjei, tehát azért ott vannak extrák. Van egy nő, aki kb. Az van, hogy így megeszi a körmét, érted? Tehát, hogy így olyan szinteken. Oh. Tehát a felfoghat.
1: Az kemény, na, de ott már valami komoly betegség áll a háttérben mentálisan, nem?
3: És egy nagyon
1: meg
3: durva...
1: kell, hogy edd a saját körmöd, azért az már...
3: És nagyon durva anyagi gyarapodás is van. Hát,
1: igen. Üzenem minden szarágának, hogy megyek és veszek 2 csomag 5 darabos pisztáciás piros pöttyös Judit. És kettesével fogom megenni.
4: Ez az.
3: De várjál, egyre szádba veszel. Egyre szádba rakszom, hol rakod a másikat, ha kettesével veszed.
1: Igen, de ez azért szép ez az adás, hogy ne bántsátok őket, mert hogy valahol ők is tudják ezt. Tehát, hogy itt azért van egyfajta, hát hogy is mondjam, legalábbis az SMS-ekben, hogy ha már ezt leírod és kimondod, az már egy reflexív folyamat. Tehát nem úgy spúr, hogy még se vallja, hanem érti, hogy magát bünteti, de lemeri írni, és elmondja, hogy igen. Tudja, hogy nem jó, de nem tudja máshogy csinálni.
3: Nagyon jót írtak. Német ismerőseinek paradoxonja. Mercedes Jeep-el járnak, de reggelén ránk szólnak, hogy vagy sajta, vagy felvágottal adjuk a kenyeret, mert mind a kettő nem dukál.
4: Bizony.
1: Klasszik német hozzáállás. Ahányan vagytok, annyi szelet hús, ha 4-en jöttök. 4-et sütünk.
4: Akkor 4-et kész, nincs
1: abszolút.
4: Még egy.
1: Ott, igen, klasszik német. Igen. És aztán beül a 100 milliós LQS-be.
4: Ugye?
1: De jó, abból de van biztos. Szeretem őket. Igen. Nagyon jó. Na jó, gyerekek, jövünk mindjárt. Jó, ha van valami, nézem ott az utakon, akkor azt mondjátok. M3-as, a 30-as autópálya baleset Gödöllő irányában, ez a 31-esen, és más egyelőre nincs, úgyhogy nincs. Fronthatás, nyugi van. Jó, írjatok, jövő mindjárt, illetve ne írjatok, mert nem tudjátok, mit kell írni. 4 perc, 8 óra.

0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50.000 forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
4: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miért rádió.hu?
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: A pillanat, amikor rájössz, hogy az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
10: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
11: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
12: A Praktikerben.
11: Júliustól.
12: Júliustól.
11: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
1: Reklámot hallottak.
13: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Kirepedezik a sarkad, hiába ápolod? Gyorsan felszívódó megoldást keresel? Dr. Hertelendi Care sarokrepedés elleni krém. drhertelendi.com.
15: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
16: Álom otthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
17: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
18: www.tivafaker.hu.
19: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
0: Generál kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
6: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rios jégkrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
2: Júliusban is megéri az E+D diszkontban vásárolni. Az Edusho Family 250 g-os őrölt kávé most csak 1199 forint. A Dreher 24 alkoholmentes sör többféle ízben mindössze 279 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola pedig csupán 579 forintért kapható.
12: Z+D, ahol a pénzed többet ér.
20: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
21: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
22: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu. Profitadó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
23: 2-1 áráért. Husqvarna 135R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Veszprémben az Andlnél.
24: Siess az akció limitált.
23: andlkft.hu.
25: Itt a nyár. Élvezze a napfényt és védje látását stílusosan. Most 30% kedvezménnyel kínáljuk a Hoya színezett és fényre sötétedő szemüveglencséit. Maximális UV védelem és prémium minőség. Várjuk Veszprémben a Koga Plus optikában. Kossuth Lajos utca 7, Sarolta udvar.
26: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
27: Reklámot hallottak.
28: A rádió egy legfrissebb hírei.
29: Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon, megterhelő időszak vár a vízimentőkre. Folytatódik a jó idő, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon. A Bahart július 4-től augusztus végéig meghosszabbított menetrenddel és több népszerű programhajóval várja az utasokat. A menetrendi hajók 16 balatoni települést kötnek össze a legforgalmasabb útvonalakon, köztük a Siófok, Balatonfüred, Tihany és a Fonyód-Badacsony vonalon naponta akár 10 járatpár is közlekedik. A sétahajók mellett gyerekhajók, bulihajók és esti csillhajók is indulnak, az augusztus 20-ai hétvégén pedig tűzi játékhoz kapcsolódó különjárat is várja az utasokat. A Bahart 180. születésnapja alkalmából a családok kedvezményes jegyekkel is utazhatnak, közölte a társaság. A tartós hőség és a zsúfolt strandok miatt különösen megterhelő időszakot élnek meg a vízimentők a Balatonnál. A szakembereknek nem csak a folyamatos figyelés jelent kihívást, hanem saját egészségük megőrzése is, hiszen a napszúrás, a kiszáradás és a hőguta veszélye rájuk is ugyanúgy leselkedik. A meleg időben a strandok megtelnek, ami növeli a veszélyhelyzeteket. A vízimentőknek órákon át figyelniük kell a fürdőzőket, miközben a bajba jutottak felismerése sok esetben másodperceken múlik. A szakemberek több kockázatra is felhívják a figyelmet, ilyen a felhevült testtel történő vízbeugrás, amely akár hirtelen rosszul létet is okozhat, az alkoholfogyasztás miatti csökkent reakcióidő, valamint a viharjelzések figyelmen kívül hagyása, ami veszélyes hullámzás esetén különösen kockázatos, foglalta össze a VEOL. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
30: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd.
29: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
31: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
13: És most! Rádió egy. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is

uraim! Egyenesen a Budapesti stúdióból, a rádió egy összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Viki, Laci, Anna, Júli, Zsül, Ráskó Eszti, Rákóczi, Feri! És Sebestyén Balázs! Folytatódik

0: Na, megyek.
1: Szevasz.
0: Cső. Hát ja, kamasz gyereked ne legyen soha. Illetve jó
2: ne
0: van.
1: Dehogy ne legyen, ne szóra.
0: Jó, ez csak azért néha vannak fennforgások, de...
3: Az én lányom tegnap teljesítményértékelést tartott. Elmesélte, miközben utaztunk autóval, mentünk a Náncsi nénibe, hogy tudja enni olyat, amit szeretne. Közben arról beszélgettünk, hogy mi az anya dolga, és anya miket csinál, meg apa miket csinál. És arra jött ki a végén, hogy tulajdonképpen én semmire kell.
1: Egy szarházi vagyok, vagy, ugye?
3: Egy szarházi vagyok, aki semmit nem csinál. Bezzeg édesapám, aki egy csodálatos ember, szinte egy hős. Mag az Olimposzon tartózkodik jelen pillanatban is valószínűleg. És akkor én kérdeztem, hogy akkor menjünk már bele részleteibe, hogy pontosan mi az, amit én nem csinálok. És az a gyerek azt hiszi magáról, hogy azok a dolgok, amik úgy történnek körülött, meg vele, meg amik így izé, hogy azok úgy vannak.
1: Az úgy jön, az
3: ezen
1: égből.
3: Kívül pedig van az édesapám, az a csodálatos édesapám. Édesapám. Hát aki az meg mindent, hát csillagod az égre. Mondom, na, de figyelj csak, akkor tisztázzuk le, akkor részletesen, hogy ez hogyan, és akkor így hallgat. Mindegy akkor, mindegy!
1: Egy álmot történt az apjával kapcsolatban.
3: Nem az apjával kapcsolatban, hanem szerettem felértékelni saját magamat, hogy azért ez nem így van. Engem nem is látom úgy. Tehát én ugye én már olyan szintű szolgabesorolásban vagyok, hogy az, amit én csinálok, az gyakorlatilag...
1: És alap vagy. Tehát alap. Te egy alap vagy, ami ilyen tök természetes. Hát anya megcsinálta, az nem érték. Látod, ezért jó nekünk apáknak. Néha megmutatjuk magunkat, és akkor mi vagyunk az istenek.
3: De figyelj, olyan fika dömpinget nyomott, felfoghatatlan volt az egész. Apa a kedvenc könyvéből szokott olvasni. Mondom, hát én meg kitalálok neked meséket. Jó, de apa olvassa őket, nem kitalálja őket, de nem, te kéred. De nem, de apa olvassa őket. Jó. Na mindegy.
0: Ja, hát most én ugyanebben vagyok, csak kamaszok, de igen, hát hallottátok a telefonbeszélgetést.
1: Egyre nagyobb lesz a baj, van, csak szólok.
3: Van. De ilyenkor például miért nem veszel hazafelé neki egy telefont, vagy most tanítasz neki egy leckét, vagy így?
0: Nem, bonyolult? Majd elmondom ezt. Ennél ez egy fokkal azért bonyolultabb.
3: Rákapott a komoly drogokra, és eladta a mikrótokat.
0: Igen, miért nem veszem el? Igen, ez egy kicsit ennél bonyolultabb, de ja, hát van baj egy éjszakai horgászatnál is, meg hajnalban, meg a halőrök jönnek, meg minden van mindig. Tehát, hogy így. De megoldjuk, lehozzuk.
3: De miért nem álltok át a sötét oldal, és miért nem leszel halőr?
0: Az jó, azt nagyon szeretnék halőr lenni. Diszkréten, amúgy... elhízott, aranyos, kedves.
1: Horgászgass nyugodtan, Beni, apád a halőr.
0: Igen.
3: De miért nem lesz halőr? Hát olyan korán kell.
0: Nem gondolkoztam.
1: Az oka talán az, hogy nincs ott.
0: Igen, nem vagyok ott, nem nagyon érdekel a halőrködés, megmondom
3: őszintén. Home office-os halőr. Igen. De amúgy nagyon tetszene, csak az ilyen önkéntes halőr, mint a izéknél.
0: Nekem elég a gyerekre vigyázni, mint halőr. Tehát, hogy nekem ő egy komplet foglalkoztatást ad, hogy hát hallottátok, kiosztott az itinereket, hogy akkor mit kell elintéznem, mit intézzek el, mi történt a halőre, hogy volt, mi volt. Tehát,
3: Édesapám,
0: intézzével valamit, igen. Na jól van, azt mondja, hogy M31-es autópályán baleset Gödöllő irányába elesett, köszönjük szépen. És azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem, kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén Zola, még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok? Hát ha hallasz minket, még egészítsd ki, hogy hány éves vagy.
1: Van-e párod? Ez elég fontos.
3: Van-e párod? A hölgynek a telefonszámát kell átküldeni, az e-mail címét, és többit intézik.
0: Csak egy kicsit jobban képbe legyünk, de értjük az SMS-t, szóval, hogy tanfolyam és barátság extrákkal.
1: Jó csaj, és ez be... Te mi nehezítálsz?
0: Na várj, kezdjük az alapoktól. Mi a barátság extrákkal egy nő szájából? Mi az, hogy barátság extrákkal?
1: Hát ez szerintem mi? Szex, de hogy nem nagyon jár.
3: Nem, attól függ, a barátság extrákkal sok mindent jelent.
0: Igen, szerintem is ebben van egy csomó minden. Mert akkor azt mondaná, hogy gyere át, szexeljünk egyet, és légy a pasim. De barátság extrákkal...
1: De ő nem akar pasit, pont ez az. Tehát, hogy tök jól el vannak, az én olvasatomban ez az a barátság extrákkal.
3: Hogy fizeti a rezsi felét.
1: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszolunk egyet, de nincs nagy összefonulás.
0: Mi van, ha a barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukia van?
1: Akkor derítsd ki, haver!
0: Bocsánat. Hát, tehát, hogy az a barátság extrákkal nagyon sokat, ráadásul fura egy nő szájából, mert egy nő össze akar veled jönni, akkor azt mondja, hogy figyelj, nem tudom, gyere fel hozzám, vagy randizzunk, vagy miért nem hisz már valahol.
3: Hogy például kell szállod a házi munkába.
0: Barátság extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Haver, menekülj, de előtte küld el a számát. Manuszgácsi a lány.
1: Okay. És ha Manuszgácsi, fölmész, meglátod, hogy Manuszgácsi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság, nem kérek.
3: Nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
1: Hát nem, hogy... nem akarod Manus Gárdzsit.
3: Én el tudom neked mondani, hogy válogatós.
1: Hol a helye?
3: Én is szeretném mondani, ez az egyik, a másik pedig az, hogy ez a finnyáskodás, ez most már nagyon kezd a tetőfokára hágni. A férfiak most már azt is megmondják, hogy milyen szörnő jön egy nőnek a fülcimpáján.
1: Na, bocsánat, nem igaz. Hát a nő mondja meg most, hogy mit akar, a barátságot akar extrákkal.
3: Igen, de hát az most azért, mert van meg pénisze, az most akkor a gáz.
0: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákkal, tényleg? Tehát ez egy nő szájából, egy nő szájából az mit jelent?
3: Jó.
0: Ha mondjuk nem Manus Gárdzsi.
3: Rendszeres átutalások.
0: Igen.
3: És időben érkező. Ne, hát ez ezt jelent, de szexet jelent.
0: Szexet jelent.
1: Szerintem is. Jelent. Csak
0: sima egyszerű,
1: jelent.
0: Sima igen. Egyszerű szexet.
3: Hát ez nem tudom, hogy egyszerű szexet jelent, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni. Nem kell azt kérni, hogy minden héten meg kell verni, hogy ilyesmi. Tehát ez bármi lehet.
1: De legalább derítsd ki. Tehát derítsd olyan ki. Elől menekülsz, amit nem tudsz, hogy micsoda.
3: Igen, de az az általános tapasztalatom, hogy valaki ennyire megijed egy ilyen lehetőségtől, nem biztos, hogy neked van kitalálva a műfaj. Nem?
1: Ja,
3: tehát, hogy igen, hogy igen, tehát, hogyha ő egy ilyen laza csaj, akinek ugye így teljesen okén fogja kezelni ezt a helyzetet, és odamész úgy, hogy szabályokról és nem tudom, így körülményekről fogadtad, akkor lehet, hogy ez meg fogja ölni ott a hangulatot, nem?
0: Lehet, abszolút, csak azért próbáljunk neki segíteni. Akkor vágjon bele, melyik
1: de
0: tanfolyam?
1: Mi van egyébként?
0: Melyik tanfolyam, melyik iskola?
1: Mondjatok már egy férfit, aki erre nem mondana igen.
0: Hát nem láttuk még a csajt. Mi van, egy szeme van, vagy pupos?
1: Ne, azt mondta, hogy jó a csaj. Bejönnek egymásnak, jó
0: pupos,
1: csaj.
0: Pupos, érted? Hát, jó csaj, akkor a pupja van, mint egy Erzsébet kenyér.
3: És akkor mi az a pupos?
0: Bemegy a pékséghez, és mondja, hogy hátba vágja a pék, hogy majd az előzőt lenyeltett kislányom. Kérek egy kiló kenyeret.
1: Paré vagy.
0: Kérek egy kiló kenyeret. Majd az előzőt lenyeltett kislány.
3: Na, erről beszél. Szóval... erről beszél fel. Látod, most azért, mert valakinek van egy pupja.
0: Hát, már egy pupja, érted? Ezt nem adnak neki egy vetni kenyeret a péknél. Hallottál már ilyet? Szóval, hogy oké, jó a csaj. Hát akkor azt meg kell vállalni. Nem volt, de lehet, hogy azért értette meg, hogy rámenős a csajszi, tudod. Nem volt még ilyen helyzetem. Azt gondolom, az ember, hogy egyszerűen bele kell menni, de azon gondolkozom, mi van valami hátulütője.
1: Akkor az majd kiderül, akkor visszalépsz.
0: Hát vagy most... félrehajtod.
1: Vagy félrehajtod, és igen, mondod, hogy fordítja.
0: Fogsz egy Hosentrogert, és felkötöd. Értem. És akkor, ahogy felkötötted, oda alá férsz. Bele kell menni, ebbe bele kell menni. Ez egyértelmű.
1: Hát puha van.
0: El kell hívni randira.
3: Puha szagot érzel?
1: Igen, na most érzem. Most érzem a puha szagot. Egyedülálló 20 éves férfi, nekem ne mondjátok már, hogy ha így tényleg a csajok érdeklik, ott egy jó nő, és azt mondja, hogy
3: kufincoljunk
1: egyet, nem fizetős, fontos.
3: Nem azt, hogy nem fizetős, hanem, hogy nem kell randira vinni, nem kell lefutni a fölösleges köröket, hogy nem kell iszonyatos udvarlásokból lenni, nem azt mondja, hogy
1: a nyílt sisakos támadástól ijedtél meg?
0: Szerintem attól egyébként, igen. Írja Zoli, régóta vagyok szerető, csak akkor menjen bele, ha stabil fejben. Aha, hogy már mindenki hogy tovább gondolja ezt a dolgot.
1: Igen, de itt nincs is szerető.
0: De nincs szerető, de Zoli már a saját helyzetét látja, tehát szerető csak akkor legyél, ha stabil vagy fejben. A fogait azért csekkolja le.
3: Ez a stabilitás, ez egy nagyon fontos dolog amúgy, mert ugye akkor, tehát hogy el tud-e hatalmasodni a rettenetes dolgot ilyen helyzetben? Tehát, hogy abból lehet azért
1: mi?
3: Katasztrófa.
1: Mi? Milyen katasztrófa
3: hát
1: lehet?
3: Hát az, hogy eljársz egy helyre, ahol kedvesek veled és vendégszeretőek, igen. És aztán elfogy a vendégszeretet, és akkor nem érted, hogy ez...
1: De nem a helyről fogy el a vendégszeretet, hiszen
0: de,
1: ő...
0: De leül a lépcsőre a csaj, vagy mire gondolsz, hogy?
3: Leül a lépcsőre a csaj.
0: Hát, hogy utána többet akar, vagy hogy bolond a csaj, erre gondolsz?
3: Nem,
0: hogy
3: nem arra milyen, gondolok,
0: nem értem ezt.
3: Az, hogy ha valaki is érzékeny lélek, mint ez a fiatalember, hangzik az írás alapján, és megkapja azt a fajta törődést és szeretetet, amit az ember csak hosszú elkötelezés mellett szokott megkapni, akkor abból lehet nagy megégés.
0: Igen. De azt írják egyébként, hogy nem baj a pupos, csak árokba kell fektetni.
3: Én ezért tökre egyet értek.
0: Megvan a helye. Érted? És akkor tök egyenesen fekszik.
3: Amúgy, figyelj, tulajdonképpen az van, hogy a pup az csak egy plusz.
0: Az abszolút.
3: Állandóan erről beszélnek a férfiak, hogy egy gömbölyű nő, hogy így, úgy, amúgy. Azt akkor ez már most az nem az?
1: Ha már ott is gömbölyű, az már nem tetszik.
0: Vigyel elsőbe fürdőbe, ott sok minden kiderül. Egyébként ez is egy jó megoldás. Randi a szecskában.
3: De azért írják, mert ez randizni. Az én férjem engem a szecskába, amit először randizni.
0: Tök jó arc. Ő akart menni a szecskába, és elhívott oda, ahova ő menne. Teljesen
3: nem,
0: jó.
3: Erről szól az első stand-upom. Vagy szerintem csak arra volt kíváncsi, tudod, hogy ez megszívja még magát. Igen. Ez a végső verzió. Vagy ez még lett, tud-e durvább?
0: Megnézzük, hogy fürdőruhában is ekkora. De szerintem jó fejség elhívni valakit a szecskába, mert ott azonnal kiderül. Rá, ott nincs mit takargatni.
3: Ez így van. Ez
0: ott
3: így
0: látod.
3: Van. Legyünk túl rajta.
0: Legyünk túl rajta. Igen. Ha a csaj hallgatja a műsort, akkor ez biztos, hogy buktad. Ilyen félénk hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a félnégek. Igen, a férfiakból kihalt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles, kicsit ilyen pitty-puttyok lettünk sajnos.
3: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
0: Hol vannak már az igazi férfiak?
3: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják ezeket, azok borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
1: Akinek viszont megmaradt a igen, maga biztonsága.
3: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
0: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a nő csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit hát gondolnak itt soda bele?
3: Vagy nehogy úgy jár, mint én a fas írta a múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam ide. Megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
0: Ki jönnek messzelelül.
1: Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
3: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
0: Igen. Egyszer randiztam egy lányjal, akinek volt ikerpárja. Mindig megkérdezték, hogy hogyan tudom őket megkülönböztetni. Nos, Éviket megkértem, hogy lilára fesse a körmét, Andrásnak meg farka volt. Jó, ezt adom.
3: Jó, nagyon fontos az elővigyázatosság.
0: Ezt adom. Jó, ez kicsit

0: Hát barátságosan. Ígérem, nem fog fájni. Vagy látod azt a buzogányt ott a sarokban?
1: Ez nagyon
0: sok mindent megért
1: már. És nagyon barátságos.
0: Igen. Igen, ha az a buzogány beszélni tudna.
1: Igen, mert a barátok ugye nem barátkoznak másokkal. Amikor azt mondják, hogy veled akarnak extra barátkozni.
0: Igen, de Ágdani biztos nevet mondaná. Én szeretem az ilyen hallgatói érzelmi állapotok beküldését, hogy tanácsot adunk, hogy segítünk. Hogy...
2: Azt még nem tudom, hogy segítettünk el, de megpróbáljuk.
0: Beküldj egyszer csak random valaki három embernek az élethelyzetét, mi pedig megpróbáljuk meg. Én ezeket szeretem, én erre nyitott vagyok. Küldjetek nyugodtan ilyet, megpróbáljuk megoldani. 9-ig rendelünk, jó? 9-ig csinálunk egy olyat, hogy...
1: Úristen, végre párkapcsolatot tanácsadásban, mert legerősebbek vagyunk itt az idő.
0: Élethelyzetet írjatok le. Miben vagytok, megpróbáljuk hárman háromféleképpen megtalálni egy percben a megoldást. Minden SMS-re egy percünk van, nem lehet túlmagyarázni, de egy perc alatt egy konstruktív, valós magyarázatot kell neki adni arra az élethelyzetre, amiben van.
1: Szeretem ezt? Szeretem ezt? A doktor újra rendel? A
0: doktor újra rendel. Nem tudjuk túl pszichológizálni, nem foglalkozunk mindenkivel 10 percet. Egy perc alatt meg kell oldani az élethelyzetét.
1: És csak
0: jó?
1: Egy emberre fogunk lefeküdni.
0: Igen, az énekszerem nagyon barátságos. Röviden, tömören, ha bonyolult élethelyzetben vagytok, három mondatban írjátok le, és megpróbáljuk megtalálni. Megpróbáljuk megtalálni a megoldást. Jó, rendelünk 9 óráig.
1: Hogy a figymaszűkülettel tudunk-e majd közülni?
0: Arra nagyon jó megoldások vannak. Én szeretem az ilyen élethelyzeteket. Most mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
2: Hát, nagyon régen.
0: Nem jók ezek az élethelyzetek?
1: 82 nyarán.
0: 82 nyarán egy kis táborban.
1: A szududülőben az a csehszlovák kislány azt mondta nekem.
0: Pozorvlak.
1: Levelezhetnénk.
2: Pozor.
0: Pozorvlak. Hogy do picsit így kokot.
2: De azt mentem is. Én nem álltam meghezitálni.
1: Annyira eszed, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kelt itt a 80-as években.
0: És kalitkába se kell tenni, hát hagyjad már. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig, most már Szárnyaszegedten ül a vadasparkban.
2: Repült az gyerekek, jó
0: volt. Most már 20 forintért nézik a gyerekek a vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét.
2: Feri
0: bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
1: Szerintem Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött, tudod, így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen? Nem?
0: Támadka. Volt az híre.
1: Volt híre. Mit mondtak neked róla, Balázs? Vigyázz ezzel a Ferivel, hogy megrendezzel.
0: Ott voltam. Ott voltam egy ideig.
1: Volt az a szingli időszakotok?
0: Nem, az nem volt, csak én is a Danon Bűszán dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam.
2: Tudod, a csajok már elfogytak.
0: Kettőször ellenálltam. Mondom, ha ez az ára...
1: Ezt megcsinálom.
0: Ez az ára, hogy itt dolgozzak a Danubius rádióban. Én elmegyek ezzel a izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hadd csináljuk már végre egy reggeli
1: műsor. Szerintem mit tűnt fel először Balázsban?
0: Azok a kis szőke fürtjei.
1: Kis bokája, olyan kecses. A nagy lebújja az ő széles. Nagyon szeretem.
0: Na, akkor fél kilenc után megoldunk. Önismereti jelleggel tartunk egy rövid terápiás fél órás rendelés.
2: Jó, csak párkapcsolat jöhet?
0: Akármilyen élethelyzet. Akármilyen élethelyzet, röviden, többen, két-három mondatban jól leírva. Jó, ez fontos.
1: Jó. Jó. Én pedig kérek egy számot, hogy az egész rosszul indulhasson. Jó?
0: Jó, mindenképpen rakjál be valami pusztulatot. Azt nagyon szeretnénk. Jól van, gyerekek, na írjátok akkor, mi van. Közben gyorsan kaptunk egy balesetet. Jó Gödöllő irányába ez kicsit fokozódik a történet. M31-es autópályán baleset van, és lehet, hogy pályazár lesz. Ezt Réka is leírta nekünk. Köszönjük szépen. És ami még fontos, hogy 9 után az utolsó kampuszjegyeket is odaadjuk. Jó, ha valaki még menne, játszana, vagy örülne neki, hogy ott lehet, akkor az figyeljen, mert hogy 2 darab napi jegyünk van még a jövő heti. A jövő heti kampuszfesztiválra.
1: Ott rengeteg barátság és extra is van. Csak mondom nektek.
0: Ott nagyon sok van. Nagyon sok barátság és nagyon sok extra, úgyhogy majd a szlogent kell nekünk elmondani. Jó, és akkor még 2 darabot adunk. Illetve, ha ma még jön egy szellemes SMS, akkor még forma egyegyeket is osztunk.
1: Szellemes?
0: Wow! Szellemes. Szellemes és szellemes SMS. Adunk akkor 2 darab forma egyegyet a jövő hét pénteki Magyar Nagy Díjra, ami időmérő, ráhangolódó, box utca látogató, ilyen kis kellemeske.
2: De azért az már belenézés magába.
0: De ott már azért beleszimatolsz. Beleszimatolsz, igen, a Forma 1-ben. Úgyhogy, Zoltán, ne felejtsük el hívni a jövő étem.
2: Zoltán?
0: Zoltán.
2: Így mondod, Szújó Zolit, hogy hát, Zoltán?
0: Mégiscsak azért csörögünk rá, jó? Úgyhogy, na, várjuk
1: az SMS-eket. Nem lesz téged ott az emberek között.

0: A nőklapja, a jubileumi számának a fotózása.
1: Miért jubileumi száma van a nőklapjának, tényleg?
0: Oda tudtam a senderedni a Jakubcsak mellé.
1: De utána már minek adják ezt a lapot ki? Hát
2: meg volt, csúcson kell a bajni.
1: Szerintem ott kell a bajni, ahol a legtöbbet eladtak belőle. Hát most mi a fenének erőlködnek?
0: Én nagyon várom még azt, amikor pucéra fogsz állni egy ilyen kötényben elő, tudod, egy ilyen összekötés.
1: A végső megőrülésen fázisa lesz.
0: Egy kuglóf lesz a kezedben. Egy gyönyörű kuglóf. Ezt szeretném, amiket megvalósulna.
1: Igen. Na jövünk mindjárt. 2 perc, pontosan 8:30 várjuk a problémákat. Itt vagyunk rögtön a irapítat.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: Utcai élvonal. A Rádió Esztégyen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Lavingar, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Egész nap a Rádió Egyet, figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
5: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
6: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
5: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
7: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
8: És a döntő pillanat.
9: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Stari, a Balaton sörre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
13: Ha nyílászárót cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapau Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
14: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
15: Utazási csomagjából ne felejts el!
16: Önnek a Protexin kell.
15: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
17: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
18: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
19: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
20: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
2: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
21: Magyarország legfranciább DJ-je Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
22: Alfa Echo Bravo, landing, s'il vous plaît.
23: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.

0: Öveket bekapcsolni, lassan indulunk.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
3: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
4: Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, Veszprémbe került a tájékozódási futó-VB stafétája, folytatódik a meleg idő. Hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, az aszály miatt egyre több forrás és dagonya kiszárad, ezért a Bakony Erdő ZRT mesterséges víz utánpótlással segíti az erdei állatokat. A szakemberek szerint a víz ilyenkor a gímszarvasoknak, az őzeknek és a vaddisznóknak is létfontosságú. A dagonyák nem csak hűsítik az állatokat, hanem a rovarok és élősködők elleni természetes védekezésben is fontos szerepet játszanak. Az erdély szerint a víz biztosítása az emberek érdeke is, mert így kisebb az esélye annak, hogy a vadak lakott területeken vagy közutak közelében keressenek vizet, ami csökkentheti a vadbalesetek kockázatát, olvasható a Veolon. Veszprémbe került a tájékozódási futóvilágbajnokság stafétája. A genovai világbajnokság záró ünnepségén hivatalosan is átadták a rendezés jogát Magyarországnak. A jelképes zászlót a 2027-es VB szervezőbizottságának elnöke vette át a Nemzetközi Tájékozódási Futószövetség vezetőjétől. A magyar szervezők Genovában a rendezés tapasztalatait is tanulmányozták. A 2027-es erdei tájékozódási futóvilágbajnokságot augusztus 9-e és 14-e között rendezik meg Veszprém központtal a Bakony-Balaton régióban. Magyarország harmadszor adhat otthont a sportág legrangosabb eseményének, számolt be róla a Vehír. Idén nyáron is megkezdte munkáját a balatoni elsősegélynyújtó szolgálata Balaton déli partján. Évről évre többszörös a túljelentkezés, így a legfelkészültebb önkéntesek segítik a bajba jutottakat 7 település 10 strandján, mondta rádiónknak Horváth Péter Zsolt, a Magyar Vöröskereszt főigazgató helyettese.
5: A Magyar Ifjúsági Vöröskereszt kötelékében dolgozó fiatalok rendszeresen járnak a tanévben iskolai előadásokra, rendezvényekre, viszont a nyári időszakban erre nincs lehetőség, éppen ezért sokan jelentkeznek önkénteskedni. Kiemelten fontos az is, hogy nagyon sok olyan önkéntesünk van, aki az elsősegélynyújtás alapjaival megismerkedett.
4: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Ja, igen, igen.
2: Megfogta.
1: Ja, hát ez is egy dal.
3: Azafelé erre fogtak motorozni. Ez a Zsuzsi, hát Zsuzsi című szám.
1: Zsuzsi, igen, miért énekli mindig az a Zsuzsi?
3: Zsuzsi.
1: Ez a csaj, miért énekel Zsuzsáról, kérdezi valaki.
3: Igen, hát ezeket hallgatom mostanában szívesen.
1: Más az ízlés, kicsit igen, de jó, hát ezért vagyunk sokfélék.
3: Igen, nekem most nagyon tetszenek az igazi hangszerek, ez a baj. Ez hát a baj, nagy ez, ugye?
1: Lehet, hogy itt az itteni zenéktől van hangszer hiányod.
3: Lehet amúgy, de ki fogom rakni az Instagramra azt a videót, amikor rajta kaptam a zenei szerkesztőt, ahogy kiválasztja a dalokat, és mindent meg fogtok érteni. Jó?
1: Azt elmesélted, igen. De... Dua Lipára rázta a fejét, igen.
3: Kb.
1: Igen, jó, nincs ezzel baj, hát meghallgattuk ezt is. Időjárásunk, Ferenc, mi jövő héten valamilyen hidegfrontot rebesgetnek.
2: Már most hétvégére mond valami esőket meg.
1: Yeah. Elmarad a Balatonátúzás is. Köszönjük szépen.
4: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
1: Teljesen szuper zene, én bírom Eszter választását. Igazi háttérrádió, és olyan nem kapcsolom, olyan nyugi van. Legyetek szívesek Eszter kezét rácsapni a potméterről. Két ellentétes vélemény.
3: Igen, úgy látom, hogy ez inkább a nőknek tetszik ez a zene. Meg néhány férfinak is amúgy. Azt szeretem, hogy olyan nők jönnek, akinek a férjük neve, a nevük tudod, hogy Kiskunhalminé. És ők mindig szeretik ezeket a zenéket, hogy tessék velem jönni akkor.
1: Igen. Jön a második gyerek, egyedüli keresőként kidolgozom a belem, egy mókus kerékben vagyok, amiből nem tudok kiszakadni. Mindenkinek próbálok megfelelni, de engem nem kérdez, hogy amúgy jól vagyok-e szerintetek inni, vagy szívni kezdjek a választotokat előre, és köszönöm.
2: Igény szerint, ugye?
3: Ez nagyon érdekes kérdés, mert ugye egyrészt a mókuskerék nem fizet jól. Úgy tudom. Másrészt pedig az van, hogy nyilván azért nem kérdezem meg, hogy vagy, mert arra sincs ideje rá, végig gondolja, hogy ő hogy van. Ezek két gyerek, egy nőn, az eszem az elég nagy meló.
1: Hát és erre bevállalni még egyet, az a kemény. Tehát, igen. Kemény, tehát, hogy kemény. Ez nem egy egyszerű. Nem
3: nagy
1: egy
3: megoldulás
1: egyszerű
3: ilyenkor, és ráadásul ugye, tehát ő úgy van együtt a gyerekekkel egész nap, gondolom, hogy ott egész nap igényeket elégítesz ki. Tehát, hogy azért estére már nem sok marad ebből a vágyadból, hogy másoknak kielégíts az igényét, nem? Tehát, hogy
2: mondjuk nézek rá, nem csak a felesége nem kérdezi, hanem nem? Senki.
1: Igen, hogy senki nem kérdezi,
2: hogy
1: jól vagyok.
2: Azt mondja, hogy senki. Igen, hogy senki nem kérdez. De, hát és még csak egy gyerek van, várjál.
3: Most
1: jön
3: a második,
2: tehát hogy ez majd duplázódni fog.
3: De figyelj, hát a két gyerek összeáll egy egység, és akkor az asszonya megléphettek.
1: Az egy 5-6 év, mire a két gyerek együtt játszik, igen.
3: De amúgy szerintem az van, hogy ilyenkor olyan barátokat kell keríteni, akik értenek téged. Tehát ez most nem biztos, hogy minden esetben az asszonytól várnám el, mert nyilván neki is rengeteg baja van, meg támogatni való van rajta, meg egyáltalán, de jó a kommunikáció, kell ezen dolgozni, de itt most mind a ketten a víz alatt vagytok, szóval nehéz lesz bárkinek is bármelyikötöket kimenteni.
1: Nekem minden csaj, akivel jóba vagyok, azt mondja, hogy nem érti, hogy miért nincs barátnőm. Amikor meg randizgatni próbál, ők azt mondják, hogy maradjunk csak barátok, csak itt tudunk rá tekinteni. Mit tegyek? Jól keresek, hülyesen vagyok, plusz súly sincs rajtam. Joci 40. Mi lehet a bibi?
3: De még egyszer, mi az első
1: sok vele? Csaj haverkodik vele, azt kérdezik, hogy miért nincs neked barátnőd, rájuk mozdul, és akkor viszont azt mondják a csajok, hogy legyünk inkább barátok.
3: De félreértetted a kérdés, itt az a kérdés, hogy meleg vagy-e. Tehát, miért nincs barátnő? Bemutathatlak-e a meleg barátomnak? Ez azt jelenti, ez a kérdés.
1: Igen.
3: De most szerintem az van, hogy nem biztos, hogy jól csajozol. Őszintén.
1: Hogy őszintén rosszul csajozik.
3: Igen.
1: Aha.
3: Tehát valószínűleg kellemetlen dolgokat csinálsz ilyenkor, amikor átváltasz másik üzemmódba.
2: Egyet mutas.
3: Fú, nem akarok, túl jól érzem magam, Feri, az a helyzet.
1: De... Igen, mert amíg haverkodnak veled, azt mondják, hogy jó, de amikor randizgatni kezdesz, akkor viszont az van, hogy barátként tudnak tekinteni.
2: Ne úgy kezd, hogy összebarizol velük. Előbb randi, jó? És aztán majd a barátság.
3: Szerintem sok férfi az van, hogy amikor tét nélkül kell játszani, akkor nagyon jól tud játszani, és ahogy tétje lesz, akkor elkezdenek furcsa dolgokat csinálni. És az ijesztő. És szerintem lehet, hogy neked fejbe úgy kéne hozzáállnod ehhez a dologhoz, hogy maradj jó, mint hogy csak barátkoznál végig, csak próbálod közben elkapni. Nem, csak vicceltem, igen. Szóval, hogy ezen kell dolgozni. Terápia!
1: Terápiára kell mennem, igen. Kapcsolatunk elején a párom mondta, hogy ő nem úgy kívánja meg a lányokat, mint a többi férfi társa. Örültem neki, végre nem egy félrelépős pasas. Fél évig tök jó volt minden, aztán már nagyon ritkult. Most 2 év után úgy tartunk, hogy 2 havonta egyszer tudunk együtt lenni. Szerintem látens meleg, de hogy tudjam meg ez biztosan. Szakításról hallani se akar, nekem már lelki furdalásom van, és lenne más az együttlétekre.
3: Ú, de szép, ez egy annyira klasszikus sztori, hogy ebből rengeteg van, tehát 50 ezer darab.
1: De úgy, hogy pasiknál.
3: De képzeld el, igen, mert az mondja, hogy egy nő, amikor nagyon akar egy palit, meg kinézte magának, és úgy érzi, hogy megvakarja az agyát a legjobb helyeken, és na ő lesz az a faszi, akivel elköteleződök, akkor ugye mindent cukormázba borít, és akkor azt mondja, hogy ő nem úgy kívánja a nőket az elején, akkor a faszi ott bevallotta, hogy neki nincsen nagy sex drive-ja. Tehát az elején teljes nyílt lapokkal elmondta, hogy ő nem lesz egy ilyen latin lover típusú férfi, és a nő meg ezt úgy hallja, hogy hát nem fog megcsolni, ugye?
1: Aha, mennyire más, mennyire mást hallasz, mennyire mint más, amit közöl a pasi.
3: Azt akarod hallani, mert amire vágysz, és ugye, hogy igen, és ugye azt mondta, hogy én vagyok a különleges, ugye?
2: Na de várj, akkor... de fél évig meg minden jó volt.
3: Hát az elején mindig minden jó.
2: Igen,
3: az elején az ember beletesz az erőfeszítést, aztán megnyugszik, önmagává válik, ugye?
1: De két év után a 2-3 havonta egy azért az nagyon kevés.
3: Figyelj, az igazság, hogy van ennek hormonális oka is, tehát lehet hormonális oka is, hogy nem akarja. Másrészt meg az van, hogy nem tudod, hogy hogyan érte el azt, hogy akkor, amikor tudott, akkor tudott. Mert ilyenkor sokszor túlkompenzálnak a férfiak, mert akarják, hogy működjön a kapcsolat. Meg lehet depressziós is, meg lehet, hogy nem mozog eleget, és egy csomó minden más oka is lehet.
2: Jó, ezt a hormonális okot milyen gyógyszer becsepegtetésével tudja kezelni a hölgy?
3: Ketamin.
2: Ketamin. Ketamin.
3: Nem, azt gondolom, hogy a hormonális, az egy vérképet nézesetek azért. Van erre nagyon-nagyon jó vérkép.
1: Igen, de egyszerűen csak simán az is lehet, hogy már nem kívánja a csaj. Tehát lehet hormonális meg vérkép, de hogy egyszerűen már nem. Nem kívánja. Tehát az egyszerűbb dolgokban is lássuk azért bele, mielőtt a hormonális limbikus rendszer és pajzsmirigy összefüggést fölfedjük.
3: Ez így van.
1: Egyszerűen csak nem kívánja a csaj, és elmúlt a történet, és a pali nem akar vele feküdni.
3: Mert hogy mivé váltál ebben a szituációban, tudod? Mert hogy ki hogy reagálja le, hogy nem akarnak vele szexelni. Mert hogyha stílus váltottál, vagy mondjuk megváltozott közöttek a dinamika miatt, meg ilyesmi, azért azok nagyon nagy hatása vannak egy ilyen jellegű szitura.
1: Igen. Jóci, csúnya vagy, mint a sárga busz, az lehet a gond szívesen. Csak hogy közben azért, hogy bevonjuk hallgatókat is. Igen, Jóci, te vagy a micimackó, tele vagy barátokkal. Édesanyámmal élek együtt, egyszerűen megőrülök tőlem, ő költözött hozzám, nem tudom, hogy mondjam el neki, hogy most már mennie kéne, mert ez az én házam, nem akarom megbántani, elég sértődékeny. Nem tudja kirakni a muter gyereket.
3: De fiú vagy lány?
1: Nem fiú szerintem. De hát igazából a történet szempontjából nem tudom, hogy van jelentősége, én férfinak éreztem inkább, oda költözött, az anya nem tudja kirakni. De ki van gyerekben akkor valójában? Nem?
3: Ki akarod-e rakni igazán?
1: Igen, ki akarod-e rakni igazán? Igen.
3: Ilyenkor amúgy egy nagyon jó módszer, hogy te költözöl el.
2: És saját házat. A jó rá, szengény örül, hogy kész a pecó.
3: Igen, I'm out. Igen, figyelj, nem tudom, mit akarsz? Csajozni vagy anyukát?
2: Szabadságot vagy a mamát.
1: Igen. Ki kell rakni a mamát, igen. Én egy hasonló cipőbe járok egyébként, évek óta tart egy szeretői kapcsolat, amiből nem tudok kilépni. Egy-két havonta találkozunk, mindig megígérem, amikor kiborulok, hogy sűrűbben találkozunk. Legutóbb azzal érvelt, hogy 3 munkahelye van, szakítani nem akar, én meg nem tudok tőle, mert bele szerettem. Gabriella írta nekünk. Ez is milyen cipő, hányan járnak ebben, nem? Hitegeti, nem lép ki, benne van, a csaj várja, nem történik semmi, és évek óta tartja. Ugye párkapcsolati tanácsok azt mondják, hogy ha neked szeretőd van, és az első egy évben ő nem lépett, nem hagyta el, nem vállalt föl, nem változtatott, akkor 90%-os eséllyel valószínűleg nem is fog. Tehát az első egy év a kritikus, mert ott nagyon erős a löket a másik oldalra. Ha ott nem teszi meg, és nem tud kirántani, várhatsz 10 évet, is nem fog jönni. Nem lép ki, nem válik el, nem vállal föl. Egy év a kritikus. Tehát évek óta benne vagy, nem fog eljönni. Ha eddig nem jött el, nem fog eljönni.
3: Én azt szoktam ilyenkor mondani ilyen embereknek, akik ilyen dilemmákban vannak, hogy egy házas ember, de van egy románcuk, vagy kilakulóban, hogy ha te lennél a másik fél, tudod, és találkoznál azzal az érzelemmel, amit egész életedbe kerestél, sájtólag ez van ugye köztük ilyenkor, akkor te mit tennél meg ezért, tudod? Tehát, hogy te milyen lépéseket tennél. És hogyha ehhez képest méltatlan a helyzet, akkor azonnal, tudod, akkor ez nem.
1: Akkor ki kell ugrani belőle. Igen. Abszolút, igen. Megvettem életem első motorját. Kicsit lelkifurkán van, nagyon drága volt, a kiegészítőkről nem is beszélve, amikor csak most fog jönni, amik még csak most jönnek. Próbálok minél többet motorozni, hogy elég tapasztalatom legyen ahhoz, hogy vihessem a párom, és megoszthassam vele az élményt. Próbálok minél többet dolgozni, hogy visszajöjjön az árad, de aranyos.
2: Van lelki furi, haver.
1: Megyek, elviszlek, megtanulok, és elviszlek. Sokat dolgozom, csak hogy visszajöjjön az ára. Ez nagyon kedves SMS egyébként. Lelki furdalása van, megvette, nem tudja vinni a párját, és duplát dolgozik, csak hogy visszajöjjön az ára.
2: A legjobb, ami után eljutsz odáig, hogy vinnéd a párodat, ő azt mondja, hogy én meg nem szeretnék motorozni.
1: Igen, vagy ott hagy. Ez kemény. Igen. Hát ha már megvetted magad, ne büntesd magad lelkiismert furdalásra. Az a legrosszabb. Van is motorod, meg nem is élvezed. Tehát a kettő együtt az nem. Az nem annyira szerencsés, igen. Csak akkor van bajom utára, ha bejön kakilni, amikor fürdesz, és beül melléd a kádba.
3: Szerintem ez teljesen természetes.
1: És azok a mamák, akik oda költöznek a gyerekükhöz, úgyhogy a gyerek 40 éves, azok a mamák bejönnek a fürdőszobába. Tehát, hogyha ott nem zárod be, akkor bejönnek a fürdőszobába.
3: De most mamát is, hogy meg kell érteni, mert gondolj bele, hogy mekkora befektetés volt. Felnevelte, ruháztatta, iskolába járatta, aztán ne költözön rá az életére.
2: Hát most ennyi csak jár vissza.
3: Hát ne telepedjen rá, ne viccelj már.
1: Igen. Ja, ezeket a mamákat sem értem, de mama sem lépett valószínűleg túl a gyerekem, és nem engedte el. Nem?
3: Hát szerintem az van, hogy magára maradt a mama, gondolom a család is ilyenkor azért átalakul az utolsó 10-20 évben, és akkor így vágyik a társaságra.
1: Na. Igen. Más se hallok, csak hogy mindenki toszik mindenkivel. Hello, én is létezek a világon. De azért mennyire ugyanaz a probléma? Párkapcsolat, szerető, szex, anyagiak, gyereknevelés. Tehát nagyjából ugye ezek vannak.
3: Ez van.
1: Tehát ebben mozogsz, ebben élsz, ez meghatározza minden napodat.
3: Ekkor is szerveződik az egész életünk. Ennek,
2: minden mozgatórugója ez. Mindenek.
3: Igen, igazából, hogyha megnézitek, hogy milyen sorozatok vannak, tulajdonképpen három téma köré szokott csoport. A könyv, a vér, és az eti.
1: Igen.
3: Igen, és hogy tehát az van, hogy tulajdonképpen nem tudnak mást eladni, csak ezt.
1: Igen. Ez is érdekes SMS. Lelkiismeret furdalásom van, mert cseszegettem a párom, hogy miért tartja a kapcsolatot az exeivel, és miért beszélget velük telefonhívásokban és üzenetekben, írja Laci.
2: Ezt szerintem sokaknál kiveri véleményes, a biztosítékot.
1: Véleményes. Tehát a csaj tartja a kapcsolatot az exekkel, SMS-ezget, üzenget, miközben ott van Laci.
2: Hát az így gyerekek, az sokat elárul, nem? Az azt jelenti, hogy nem tudsz elengedni.
3: Hát vagy egy nagy people pleaser az asszony, és nem tud undok lenni senkivel.
1: Sok minden, sok fajta dinamikája lehet, de inkább igen, az van. Kis egófröcs, kis ír még rám, kis lehet, hogy még vissza akarsz. Tehát van ebben egy ilyen...
3: És mi, hogyha mindenhonnan úgy jött el, hogy tartozik?
1: Igen.
3: És most még a törlesztőket beszéljük meg.
1: Egy UPC számlát nem sikerült befizetni, meg kettő darab Libri utalvány. Igen. Azért, aki sokat tartja a kapcsolatot az exével, nem tud leválni, nem tud nemet mondani, nem tud lezárni, ott van valami kóros kép, ami azért, Laci, neked az mindenképpen figyelős. Tehát egy normál felnőtt érett párkapcsolat az tőled veszi el.
3: Egy normál felnőtt ember megsértődik az exére, és soha többé nem beszél.
1: Nem. Azt szerintem tök intelligens dolog, ha az exekkel jóba vagy, de ha sok az SMS, sok a beszélgetés, állandó telefonhívás van 10-15 évvel ezelőtti kapcsolataiddal, az mindig egy kicsit többről szól, mint hogy érdekel, hogy van. Azért ne legyünk naivak. És nem azt mondom, hogy fenntartanak egy szexuális viszonyt, de ez egy ilyen labilis önkép. Nekem még az exemre szükség van a visszajelzésre, hogy írjon, hogy kapcsolatban legyünk. Ez... Szerintem hosszú távon azért ez nem feltétlenül egészséges. Egy normális viszony tök adott, és tök jól van.
2: Ha egy egyszer mondjuk születésnapján fölhívod, és beszéltek három mondatot.
1: Igen.
2: Oké. De hogy
1: valamit pótolsz.
3: Ez, hogy tudod, mikor a születésnapja, és feljön a születésnapja, ez nem fura.
1: Hát most írtad, együtt voltatok 10 éve is.
2: Mindenkinek fődobja a Facebook, hogy mikor van.
3: Te nézed a Facebookodat, Feri?
2: Nem nézem, csak tudom,
3: honnan
2: hogy...
3: Tudod? Pontosan kit köszöntöttél fel, Feri?
2: Mehetünk tovább.
3: Hányan vannak, akit felköszönt?
1: Valami jött hiányzik a kapcsolatból, írja valaki.
3: Azon lepődjön meg valaki, egyszer Balázs felköszönti. Ha ez megtörténik, akkor nagyon fontos vagy neki.
1: Nagyon fontos dátumok vannak a telefonkönyvemben. A névnapom, a születésnapom, a saját.
3: És karácsony.
1: A karácsonyom.
3: Így van.
1: Minden benne van, igen. Na jól van, gyerekek. Hát nem tudom, mennyit segítettünk, de próbáltunk.
3: Nem akartunk soha segíteni.
1: Igazából nem akartunk. Nem akartunk segíteni.
3: Téged, hogy felhív egy exed, akkor te ezt nem veszed kicsit ilyen furinak? Tehát akkor nem azt érzed, hogy valamit akart tőled?
1: Miért fel? Nem. Miért akarna? Nem feltétlenül.
3: Miért akarod? Mindent megkapott.
1: Fejben majd van.
2: Van pénzben, szexben.
1: Itt az arányokról van szó. Mm. Tehát, hogy napi SMS-ben vagy, meg napi telefonban, az nem jó. Egy évente egyszer beszéltek, hogy vagy, összefutok, rögtök egy jó, de semmi nincs, az tök jó. Tehát,
3: még mindig apró, Balázs.
1: Ja, na tessékem, műsor, jövök kiszarul.
3: de mit tudom én, igen, tehát mi szerintem mondjuk az is fura, hogyha évente összejöttök, nem?
1: Ha összejöttök, az mindenképpen fura. Tehát az összejössz az exeddel, egy évente egyszer, az mindenképpen fura.
3: Szóval az exek arra valók, hogy kölcsön kérjünk tőlük.
1: Igen.
3: Nem?
2: Egy?
3: Sziasztok. Csak azért telefonálok, mert van egy kis.
1: Igen. Jól van, gyerekek. Jövünk mindjárt, jó? Kampusz jegyek. Utolsó kettő darabunk van még. Adjuk oda valakinek, de tényleg annak jelentkezzenek, akik el tudnak jövő héten menni, ráérnek, szívesen mennek, szeretnének ott lenni a kampuszon. Ne happolják el olyanok, akik jó, oké, ha meglátom, hogy elmegyek. Majd odaadom valakinek, azok jelentkezzenek, akik... akik mennének? Akik mennének kampuszra? Mondjál valami itinert
5: annak. Egy új szisztémát találtam ki a mai játékhoz.
1: Figyeltek, bonyolult lesz.
3: Kinyugtatta a telefonszámokat, belőtték a labba.
5: Bővített ábécét. Tegnap a 40 darabos volt, most a 44 betűs ábécét. Nem, csak hülyeskerek, nem. Nem tudtatok követni tegnap sem.
1: Tegnap leestünk alulról. Amit te itt megkavartál, leestünk alulról.
5: Annyira egyszerű volt.
1: Jó, akkor telefonban zaklassanak?
5: Hát kénytelenek.
1: Telefonban zaklassátok annál.
5: Jöhetnek személyesen is.
1: Jó, 0-3-111-111. Telefonon zaklassátok. Agi, ügyes és odaér, annak adunk kettő darab kampusz jegyet, és még két forma jegyet, és akkor kiszortunk mindent, amink volt. Jó, jövünk mindjárt. Három perc, 9 óra, itt vagyunk rögtön a hírek után.
0: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik.
4: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: jobb érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine rádió show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten, telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.

0: 22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
3: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
2: De hát honnan tudtad?
3: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
4: Itt az árzuhanás. A Premier Outletben több mint 150 divatmárka vár, most akár 70%-os kedvezménnyel.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán, és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
12: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
11: Ne várj, használd az Urzinolt!
12: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Amfi, Alsóörs, július 17-én Girls Night, Regál Lilivel, július 18-án Horváth Tamás élő koncert. A nyár legjobb programjai amfi.hu. A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert, minden nap nyitva.
14: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
15: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu, a szakértelem otthona.
16: Katikám, hallottad?
17: Mit, Szilvi?
16: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategóriát is lehet tanulni.
17: Már szólok is a fiamnak.
16: tarnaiautosiskola.hu.
18: Júliusban is megéri az E+D diszkontban vásárolni. Az Edusho Family 250 g-os őrölt kávé most csak 1199 forint. A Dreher 24 alkoholmentes sör többféle ízben mindössze 279 forint. Az 1,75 literes Coca-Cola pedig csupán 579 forintért kapható. Az E+D, ahol a pénzed többet ér.
19: Add át magad a nyárnak! Minden mást mi adunk hozzá! Vásárolj nyaralás közben is! A 30 éves Penny-ben! Pici áron! Most a Rio Szélkrém szelet multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
20: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
21: Bradafaloda.hu.
22: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
23: annagora.com.
24: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobri élménypark.
25: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
26: Bakonykötőelem.
2: csavar, szegy, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
3: Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
4: Brandó Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Tőzsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
5: Reklámot hallottak.
21: A rádió egy legfrissebb hírei.
23: Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Egyre többen pihennek a Balatonnál. Folytatódik a jó idő. Hozom a részleteket. Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszás a hétvégén, a szervező BSI ügyvezetője rádiónknak elmondta, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. Kocsis Árpád jelezte, a Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg Révfülöp és Balatonboglár között.
26: A Siófoki Meteorológiai Szolgálat az a döntés született a mai napon, hogy ezen a hétvégén az idő Balaton átúszást és a Jettel Balaton áthúzást nem tudjuk megrendezni. Az időjárás várható változása bizonytalansága miatt biztonságosan nem lehet lebonyolítani az eseményt. Akiknek nem felel meg a következő hétvége, az vissza tud lépni az eseménytől, és a döntés pedig jövő héten csütörtökön, szintén délben születik meg.
23: Az eseményre mintegy 14 000-en neveztek. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon, ahol a koncertek és a strandolás is ingyenes lesz. A szervezők célja, hogy a balatoni naplementét és a fesztivál hangulatot belépőjegy nélkül élvezhessék a látogatók. A színpad a Földvár Beach Marina mellett kap helyet. A szervezők azt is bejelentették, hogy hamarosan Balatonfüreden is hasonló, ingyenes nagy rendezvényt szerveznek. Az északi parton olvasható a Sonline-on. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízirendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Elsőfokú viharjelzésnél legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól, másodfokú jelzés esetén pedig tilos fürdeni és vízi sporteszközzel közlekedni. A jelzőrendszer a Balaton három medencéjében külön működik, ezért indulás előtt mindig az adott partszakaszra vonatkozó jelzést érdemes ellenőrizni. A hatóságok arra kérik a nyaralókat, veszély esetén azonnal térjenek vissza a partra, összegzi a Veol. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan zápor-zivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine's Wild.
0: És most.
5: Rádió
0: folytatódik a rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsral, Ráskó Eszterrel és Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is láger megy.

uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben a magyar rádiózás királyai, Balázsék! A műsor, ami bearanyozza a reggeleket! A mosolygós, serbógyilkos Ráskó Eszter! A körülbelül

0: Balázsre, folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
1: Na itt vagyunk, jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Sziustok!
1: Hello, hello! Eszter, szeretném, augusztus 1-én Feri egyen vörös szőnyeggel várnál egy táblával a kezedben, Ráskó Transz fogadnál, egy dublini géppel jövünk.
2: Egy megráskódtatásra van szükség?
1: Egy megráskódtatásra, atya... Jézus, atya, úristen, nem, de mondtam neked, hogy ne hozzál semmit. Ez hülye, hogy legyen még.
2: Az a fej. Óriási, figyelj, ezzel kékorféknek lehetne a fejes.
1: Gyerekek, megérkezett drága Zsoltika a tortavárból, nagyon szeretnek, és hozott, ne, ez fölépítetted? Vagy ez
2: műanyag? Harap már bele az arcodba.
1: Ez micsoda?
3: Ez te vagy, csúnya, mi?
1: Igen, ez egy ott is torta, de hogy közben...
2: Állj már be mögé, hadd nézzük meg, hogy mennyire hasonlítasz magadra. De nehéz.
1: Nagyon, és milyen marcipán vagy, ez miből van?
3: De ezt el tudjátok rakni, ez
1: idegmezik. Ja, hogy ez egy figura, amit el lehet rakni.
2: Megőrülsz! De a szájában van valami.
1: Megőrülsz! Figyelj, égőkkel kirakva a torta, te jó Isten! Ennyire gicses ez az egész, amit csinálok?
4: Igen, egyébként teljességgel így nézel ki.
2: Kicsit ilyen Stranger Things-es.
1: Úristen, ezért kérdezi mindig anyám, hogy komolyan, Balázs, 50 éves, olyan komolyan. Happy birthday, DJ Oti, de a torta maga ehető?
3: Alul igen,
1: fölül már nem.
2: De a fejében miért nem lehet belelepni az arcába?
4: Azért, mert ezt el kell tegyük, érted? Ez vitrínbe
2: de mostantól, úristen, tudom, mit fog csinálni? Hogy ezt a fejet eltesszük, és veszek jövőre neked egy süni tortát, és arra rá fogjuk tenni. És mindenféle állatokra.
1: Nagyon jó kis magnó.
4: Igaz, hogy te szóltál neki, hogy nehogy készüljön valamivel, ő viszont fölhívott engem is. Hát nem gondolod.
1: Én mondtam, hogy fél Zsolt, nem jöhetsz ide pénteken, nem kell készülni, nincs ünneplés, nem akarom, ne csináld, nem engedd el, nyugodtan engedd el, hál' Isten szombatra esik a szülinapom, mondom, nem kell, jó, akkor nem jövök. Erre itt látom, hogy már érkezik. Jól néz ki, húz meg, jól néz ki, égőkkel.
2: Meg a fülét, nagyon furcsa érzés.
1: Igen, DJ pulttal, fülessel, egy bábú fölrakva egy tortára tulajdonképpen.
2: Drága fogsor, köszönöm,
4: hogy maga DJ Oti.
2: Hallom, még azt is ilyen Charlie-ra csináltál.
1: Az. Konkrétan begyártottad a fogsoromat Ferdére. Drága vagy.
2: Ha a hétvégén bulizás között kivered, akkor azt nem tudod rakni magadnak helyet.
1: Már fogamat? Hogy érted?
2: Nagyon fontos a mondat vége, mindig nagyon fontos.
1: Igen, és hogy volt téged?
4: Igen. Igen, mondta, hogy te fölhívtad őt, hogy semmiféleképpen se. Mondtam neki, hogy szerintem akkor itt az idő. Tehát akkor nehogy már ne csináljunk semmit. Plusz elindult gyerekek az Oti 50. Tehát megmondtuk,
1: Oti 50.
4: Hogy
1: igen,
4: ez az utolsó négyessel kezdődő évtizeded, úgyhogy itt minden nap ünneplés.
1: Aha.
4: Ennyi.
1: Azt a mindenit.
2: Egy alsógatyában van amúgy Oti, jól látom? Ez egy fecske?
1: Egy alsógatyában, egy fekete bőrmellényben. Ilyen pipaszárlábakkal. Igaz, igen, jó.
2: Erről szól az ötlet.
1: Igen, soha ne szkippeld a lábnapot. Jól van, Zsolti, köszönjük szépen, drága vagy. Átrakjuk a másik oldalra, és akkor Zsülci varázsol egy live-ot róla, csak hogy meg tudjátok nézni, de úgyis megy föl Instára, meg mindenhova.
2: Hát teszem is ki, ne aggódj.
1: Úgyhogy egyébként holnap 10 milliószoros nap, csak mondom.
4: Nem lehetsz ilyen szerencse gyerek.
1: Így négy, és abból egy július 18-ra esik. Az...
4: Nagyon kemény. Jó.
1: Az azt mondja, hogy még két tekilát kívánok majd magamnak. Még három dupla rummal. Július 18, az egy 10 milliószoros nap, így van. Igen. Milyen íze van a tortának, Zsolti? Mit hoztál?
2: Szégyen.
1: Szégyen ízű torta.
4: Sós karamellás.
1: Csoki sors karamellás.
2: Jégeres hányás ízű kellett volna, mert az lesz szerintem az lesz holnap, és az lesz a markáns ízű.
1: Tervezek holnap egy kicsit megalakulni, úgyhogy reméljük, hogy...
2: De akkor nincs benne semmilyen alkohol? Ideig terjedt a kreativitás, hogy ezt a szép fejét megcsináljátok.
4: Ne csezd már le szegényt, hát milyen szépet csinálj.
3: Van egy csap, és annak folyik egy
2: csap. Nézd, itt van egy a repedés a szájasarkában. Nekem volt egy szélyen betegségem, mert ezt eddig kellett antibiotikum.
1: De hogy szakálla van a bábúnak, figyelj, tehát föl van, hogy miből van maga a bábú, az micsoda, ez műanyag?
2: Marcip.
4: Rizstészta.
1: Rizstésztából? És a haja? A haja marcipán.
2: De haját felveheted.
1: Figyelj, megőrülsz.
2: De nagyon szép le van festve. Egy ugyanilyet tudnál csinálni Jeff Goldblummal nekem, légy szíves, kicsit nagyobba, és aztán hagyjatok magamra.
1: Igen, mikropé, igen, rajta van. Jó, köszönjük szépen. Rohagyj meg, aki írtad.
2: És ugyanolyan színű a torta, mint a robogó.
1: Igen, ez az egész, ez így össze van öntve.
2: Gyönyörű.
1: És ezért hívott föl téged, hogy te erre engedélyt adjál, hogy ő megcsinálja.
4: Így van. Ennyi. Hát
2: a Feri felhívott engem.
1: Ja, és akkor mondtad, hogy Feri, akkor én már megcsinálnám.
4: Hát plusz én hívtam az Esztert, mondtam, hogy hívott a Zsolt, hogy te hívtad őt, hogy ne legyen semmi. Eszter, szerinted? Azt mondta, mindenki bajával nem tudok én foglalkozni. Én kacsi árulók vagytok.
2: Hát ne hiszem, mert én biztos nem fogok nemet mondani egy tortára.
1: Igen. Igen, Zsolt, mindig megérkezik, ugye valaki egy stábból szülinapja van, vagy ünnepünk, akkor pogácsák, sütemények érkeznek, és ezt már ő jelezte szerdán, hogy jönne. Mondtam, meg ne próbáld. Meg ne próbáld ezt.
2: Nagyon nehéz örömet okozni Balázsnak amúgy.
1: Igen.
4: Nem is
1: igen.
4: Az volt a cél.
2: Nem tudsz önfeletten önmagadnak örülni.
1: Nem is szoktam nagyon magam ünnepelni.
2: Ez a 65 ezer ember, aki eljön a születésnapodra például.
1: Így van, ugye, most azt mondom, hogy mondod, igen. De hogy így, nem, szülinapi bulit se csinálok. Én tök szívesen megyek másére, ünneplem, rúgjunk be, legyünk együtt, de ez az önünneplés, de ez nekem sosem ment, szerintem kétfajta típusom. Van, aki nagyon éli a saját születésnapját, meg van, aki úgy az egészet úgy...
2: Meg van, akit szerettek
1: reggel. Igen, skippelni, nem? Hogy úgy, oké, én más nagyon szívesen, de engem ne ünne. Én inkább ez a típus vagyok. Ez nem tudom, hogy miből ered. Valószínűleg a 25 elcsészett születésnapból, amit átéltem gyerekkorom. De hogy nem, anyám, mikor aranyosak voltak, de valahogy én ezt nem élem annyira. Hogy így, te rendezel magadnak? Vagy megünnepled? Ugye, te
4: se egyikünk se ilyen.
1: Kicsit mindannyian ilyenek vagyunk, hogy a másikra nagyon szívesen kocintjunk, boldog születésnapot, de jó, sok ilyet.
4: Na,
1: még
4: most neked... ez történik. Mi az Eszterrel tiédre kocintunk. Ennyi.
1: Hát ez szárazon, ugyan? Azért szárazon. Jó, cukik vagytok. Köszi Zsoltikám, nagyon drága vagy. Egyetek, vigyétek. Jó, mindjárt kirakunk mindent a Facebookra, meg az Instára, és akkor megmentjük a bábút, és közben még kettő darab kampuszhelyet is utána vágunk valakinek, és aztán lassan el is
2: kérdezzük meg a dopment, hogy kell-e neki a fejed.
4: Igen, szerette az
1: nem szeretném, hogy arra sorsra jusson, mint Orbán Viktornak a feje, mikor még a másik oldalon
4: áll. Aztán melléd áll.
2: Így van.
4: Aztán, utána... Pár év szünet,
2: ez
4: aztán...
2: a szeretet nyelve.
1: Igen. Ők ledöntöttek valami szobrot, ugye, és ott egy fejet ő megrugdosott, ugye, akkor még a miniszterelnöknek a fejét, aztán azóta milyen jó barátok lettek, hát hozzájár a főnév.
2: Mert hogy nem volt együttműködés, hát az
1: igen.
2: Nem volt szponzorált tartalom, utána lett.
1: Igen, utána már nagy lett az együttműködés. Jól van, időjárásunkról mindent elmondtunk, ezt meg is támogatjuk.
5: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.
1: Egyébként durva. Mindjárt föltesszük, de hogy egyébként nagyon durván megcsinálta.
4: Rohadt jó megcsinálta.
1: Tehát
4: tényleg.
1: A fogak, a száj, a szakál, a marcipánhaj, a fejpánt, a kéz, a kézen, a bicepsen, az izom, nézd meg, a mellé.
4: Mondjuk az nem lett túl méretezve, a bicepsen. De,
1: igen, a figurának a hasa, a köldöke, tehát egy brutálisan élethűnek tűnik az egész. Elképesztően meg van csinálva. Tehát ez mind alapanyagból, marcipánból, nem tudom, tésztából, egészen elképesztő. Tényleg nagyon durva. Mennyi idő, míg elkészül egy ilyen? Csak maga a figura?
4: Mondd, hogy hetekig csináltuk, hetekig.
2: Azért nem tudtam
1: már lemondani. Ez a tiédek? Ez több napig készül?
3: Ez egy két-három nap,
1: meg ebben segített.
4: Egy világbajnok csávót állítottunk magunk mellé, hogy ez meglegyen.
1: A magát a formázással?
4: Igen, a fejedet. Azt nem mertük magunkra bízni.
1: És a szakál az miből van fölragasztva? Festve van, meg van festve a marcipán.
4: De azt tudod, hogy ezeket például úgy festik, hogy festékszórója van a csávónak, ilyen pici, hogy hívják, airbrush, és akkor azzal csinálják az egészet. Őrület.
1: Egészen.
4: Ez egy olyan külön szakma, meg ez egy művészeti ág. Hát irgalmatlan versenyeket rendeznek, szerintem egy harmadik helyebben is benne
2: figyelj,
4: van.
2: Figyelj, ebben nagyon durva benne van. A lányom a kedvenc közös műsorunk, ez a Kékorfék, meg a, ugye rengeteg ilyen műsor van, amikor így próbálnak élethű dolgokat megcsinálni. Különböző fondantokból, meg ilyesmi, és ez szuper izgi, meg nagyon király.
1: És az a lényeg, hogy valós alapanyagból, tehát marcipán, igen, tészta, aha, abból neked kell csinálnod emberi fejet formát. Mert hogy úgy néz ki az egész, mint egy fröccsöntött műanyag lenne, tehát brutálisan jó a minősége. De, és ezt megcsinálod tésztából, marcipánból.
4: Csokoládéból, ami igen. Tehát ehető alapanyagok, ha akarnád, akkor egy késsel most így...
1: Kettévágod és megeszed. Zseniális. És jön a csávó, és kicsi apró pontokba fölégeti a szakállát.
4: Igen.
1: Zseniális. Nagyon nagy. Tényleg. És a fog? Mi a fog?
6: Minden
1: marcipán.
2: Nem, a fog az igazi emberi fogakból van.
1: A Moszkva téren Zsolti lement, és kitérte négy fekvő nyugdíjasak a fogát.
2: Közelben van egy ilyen ravatalozó, ahol még lehet vásárolni ilyen dolgokat, és onnan hozták neked.
1: Igen, egészen durva. Egészen elképesztően jó.
2: A tekintete a legjobb az egészben. Plusz,
1: igen, ez nekem.

0: átdobott, Zsülcikém, és akkor még itt a játékot meg tudjátok mutatni. Figyeljetek!
1: Lacinak csináltassuk már egy Jennifer Lopez-t legközelebb.
0: Az van, hogy egészen brutál a figura. De tényleg, én nem is ismertem magát ezt a műfajt, hogy tortából, csokoládéból, marcipánból raksz ki így, de ez valami egészen
1: szerintem
0: elképesztő.
1: Olyan nehéz a torta, hogy egy asztallapon hozták, mondom. Tehát ez egy igás asztallap.
0: Igen, nagyon durva, jól néz ki. Mi lett ebből az egészből, nem? Hogy lejátszunk két dalt. Hogy azért nekem ez mindig eszembe jött, hogy mi lett ebből az egész marhulásból.
2: Adjál már le
0: 3 darab dalt a 2000-es évekből, amit szerettél, érted? És most itt van egy figura. Van játékosunk közben, Anna, bedobtál valakit? Fanni, hello Fanni, jó reggel, szia!
3: Sziasztok, jó reggel!
0: Fanni, mi
3: kampusz
0: helyzet?
3: Játékra szeretnék jelentkezni.
0: Fanni, te kampusz játékra várdogálsz itt.
1: De kivel akarsz játszani, Balázsral vagy Torta Balázsral?
0: Nem mindegy.
3: Hát hallom, igen, nagyon szép tortát kaptál.
0: Igen, nagyon helyesek, mert építettek egy ilyen kis költeményt. Fanni, kivel mennél a kampuszra? Nagy fesztiválos vagy?
3: Hát képzeljétek el, rám tavaly is rám mosolygott a szerencse, és itt a Rádió 1-ben nyertem egy páros jegyet.
2: Na jó, születek. Most már
0: elég. Nem azt mondtam, hogy utáltas meg magad, csak
3: várjatok, hogy... mert ez úgy volt, hogy én akkor 8 hónapos várandós voltam, és a férjemnek nyertem ezt a jegyet, mert elengedtem, még akkor lehet emlékeztek. És most azt mondta a férjem, hogy elenged ő engem cserébe, és itthon marad a két gyermekünkkel. Úgyhogy ezért szeretnék nagyon nyerni most jegyet tőletek ismét, hogy most én vehessek.
0: De aranyos, tök jó, de ez akkor rendes. És akkor mennél barátnővel?
3: A sógornőmmel, igen.
0: Sógornőddel, aha.
1: Ez egy stratégiai kapcsolat.
0: Az fontos, igen, a sógornő az egy fontos kapcsolat. Jól van. Oké, akkor csak egy szlogán nekünk, Fanni, ennyi kell, nem igazán több.
3: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Jól van, hát ez nem egy...
1: De már visszajátsz, de
3: boldog születésnapot előre is.
0: Aranyos vagy, köszönöm. Köszönöm szépen, mutatjuk.
3: Én köszönöm, nagyon örülök, nagyon boldog vagyok. Tényleg folynak a könnyeim, úgyhogy nagyon boldog vagyok.
2: És hány gyerek? Nem lett anyuka.
0: Igen, két gyerek?
2: Kettő.
3: Igen, már kettő van. Az egyik, a kicsi, az pont ma 11 hónapos, a másik pedig 3,5 éves, úgyhogy...
0: Nagyon jó. Mutatjuk, hogy milyen nyereményed pontosan, figyelj!
4: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
3: Nagyon köszönöm, tényleg nagyon boldog vagyok.
1: Megvadulás.
3: Nagyon sokat próbálkoztunk, úgyhogy nagyon örülünk.
0: Érezzétek
3: az egész család, mindenki hívott titeket, nagyon köszönöm.
0: Küldjük, jó? Jó mulatást akkor.
3: Hello.
0: Na jól van. Oké, és hát akkor nem elfelejteni ugye a mi fogadásunkat is a hétvégére, mert hogy aki veszít vasárnap, az egyrészt egy nagyobb összeget felajánl jótékony célra, ő dönti el, hogy kinek hova. Rákosi Ferenc alapítvány és a Sebestyén Balázs alapítvány felkészül.
2: Várj a plusz felajánlásokat is.
0: Igen, várjuk a plusz felajánlásokat is, és 10-től 2-ig itt marad, és ha a programosztály is belemegy, szerintem jó arcok lesznek, belemennek, akkor egy extra kívánság műsort levezet, úgyhogy a többiek már gyurrak, edzenek, pihennek, készülnek, a másnapra ő meg itt ül, és délután 2-ig kívánságokat teljesít.
2: Csak a spanyolok hajra!
0: Csak az argentinok!
1: Én csak a Torta Balázs haját tudom nézni. Gyönyörű fürtök.
2: Elviszi a fókuszni.
0: Igen. És akkor ezzel ettől már hétfőn okosabb, ez hétfőn derül ez ki, illetve vasárnap már a Viber csoportba mennek majd a kívánságok, hogy akkor
1: azt
0: ki mit szeretne kérni. Igen.
1: És a drukkok?
0: Csak berámolnak egy kettest az argentinok. Tizenegyeseken.
2: A spanyolok, így van.
0: Tizenegyeseket tovább jutnak, az is jó. Én meghallgatnálok téged egy ilyen régi Danubius.
2: Én annyit csináltam,
0: tudom,
2: hogy
0: hát
2: nem...
0: Te a Danubius rádióban évekig nyomtad vasárnap, hétköznap, mit tudom én mikor, évekig. De most az visszahozná kicsit a Danubius időket, itt ülsz 10-től és 2-től kívánságokat teljesítesz.
1: Békítő hétfő, Rákóczi Ferenc.
0: Hétvégén voltál, vagy hétköznap voltál?
2: Nem, én hétköznap voltam. És akkor Peter Sinclair, a híres ausztrál tanácsadónk egyszer csak kitalálta, hogy miután 5 shiftet, 5 műszakot megcsináltál hétköznap, vasárnap reggel gyere még be egy műszakra.
0: És akkor még megkaptad a vasárnapot is.
2: Igen, tehát pénteken azért nem mentél el sehol, mert dögfáradt voltál a hét után.
1: Meg már nem hívtad?
2: Igen, de én saját magam is el tudtam, sosem vártam ilyen meghívásokra, és vasárnap reggel meg föl kellett kelni 4-kor.
1: Nem tudtam menni a misére.
2: Wow, gyűlöltem, mint a szart.
0: Na, az kemény. Na, ezért kell, hogy mindenki az argentinoknak drukkoljon, hogy hozzuk vissza ezt. Hozzuk vissza ezt, hogy Feri jön a kívánság
2: műsorban. Jobb lenne, hogy végre ugye a hőálló megállód az megjelenne a rádióban is.
0: Na. Igen, de nem tudunk beadni saját zenéket, tehát rádió egy kompatibilis zenéket kell játszani. Tehát a teljes műsorrendet nem tudjuk felborítani.
1: De miért nem?
2: Jön... Mondod, évekig ezt csináltam.
0: Kéri a Reidaltont, akkor eljátszod a Reidaltont, és le kell játszani.
1: Amit nem tudnak a hallgatók, hogy van nagy adatbázisunk Szandi slágerekből. Tehát a mai slágerek és Szandi.
0: Igen, eddig egy gólt kaptak a spanyolok.

0: nem is tudtam.
1: Bizony.
0: Az egész VB-n egy gólt kaptak eddig.
2: Igen, mert most várják, hogy a végén megkapják az összeset egybe.
0: Merem olyanak neki.
2: Több összesre fogják kapni most a gólokat.
0: Igen.
2: De most nem az van, de hol van a Messi, ugye ő azért játszik.
0: Messi az argentinoknál van.
2: Hát akkor úgyis a Messit fogják nyerni hagyják, mert ez az utolsó, nem?
0: Én na most ne legyenek ilyen összeesküvés elméleted.
2: Én biztos vagyok ebben, hogy Messi ezt most nagyon oda fogja tenni.
0: Van, aki meg azt mondja, hogy 4 éve megnyerték, pont ezért fogják nyomni a spanyolokat, hogy most hadd nyerjenek egy kicsit a spanyolok, és 4 éve már az argentinok behúzták. Most spanyoloknak fogja lejteni a pálya.
2: Nem tudom, de egy kasztanyettával ki kell menni oda.
0: Mi lehet ott? Tudjátok, mi gondolkozom, hogy mi lehet például egy Buenos Airesben? Gondold el!
2: Szurkálás, főleg.
0: Az, figyelj, az, mi történhetett a Messi két beadásánál, amikor most ugye egy-egyről kettő-egyre fordítottak a hosszabbításban? Vagy egyenlítettek? Mi lehetett az argentinoknál? Akire tudod, hogy úgy drukkolnak, de a brazilok, az argentinok, hát olyan futballnépek, amilyenek mi soha nem leszünk.
3: Meg dél-amerikai vért, tudod, az azért sokat beletesz egyébként.
0: Milliók az utcán, a bárokban, az erkélyeken, egészen elképesztő lehet. Hogy milyen hangulat lehet most Argentinában? Te jó Isten! Ilyenünk nekünk soha nem lesz.
2: Honnan tudod?
3: Mert nem olyan a habitusunk. Például.
0: Habitusunk sem olyan, meg azért VB döntőre szerintem nem tudom.
2: A norvégokról kell szerintem abszolút példát venni, akik úgy megünnepelték a Haalandékat, hogy ott még tényleg szerintem nem is láttunk Európában, és mi lenne, hogyha mi is erre ráfűznénk, és akkor legyen az, hogy ilyen random dolgokat nagyon megünneplünk.
0: Igen, az tök jó lenne. Hát az ugye beszéltünk arról, hogy a vadászgépekkel kísérték a norvég válogatott gépét, mikor leszálltak a fegyveres erők, a norvég fegyveres erők. Hát azért ezek milyen pillanatok lehetnek. De még a focistáknak is, hogy ezt megérett, hogy összehoz egy VB-ről és berepülnek mellé, de nem tudom, a Grippenek, vagy nem tudom mi.
2: Hát meg felnézik a zebrákat, meg ilyenek.
0: Há, ami még életben van.
2: Azokat, hogy bírják a fagyot.
0: Igen. Vasárnap mi után minek leszünk a 10 millió szakértője, kérdezi valaki, hát mi folyamatosan a futballnak. A spanyolok fognak nyerni, argentinok már nyertek. Hallott, Feri, neked áll az ászló. És jó, valóban így
3: alapján.
0: Van. Valóban így van.
2: Volt,
0: igen, mondanám. Egy gólt kaptak a spanyolok eddig. Egyetlen egy gólt tudtak. Tehát a védelem...
2: Azt a franciáktól kapták, nem?
0: Azt megmondom ezt.
3: Jó, az Anglia argentin meccsen is búcsúztattuk az első fél idő végén az argentinokat, hogy jó, ez a csapat milyen szar. Azt aztán rúgtam milyen... olyan kettőt, hogy csak így néztél, hogy hogyan, halló?
0: Milyen feltámadás volt. Na. Igen, igen, azért az is nagyon kemény volt. Na jól van.
2: Egy szivart kéne rakni a szájába a Torta Balázsnak.
3: Nem dohányzik.
2: Nem dohányzik, de ott a helyen, nem látod, hogy beletne rakni.
0: De hogy nyelve van konkrétan, tehát tényleg egészen
2: egy darab torta van a szájában, ugye mondanám.
0: Igen, mindjárt föltöltünk fotókat.
2: Akarsz csókolózni magaddal?
0: Sokszor megteszem. Ez nekem egyáltalán nem új élmény. Minden reggel a tükörre nyomok egy puszit. Te vagy a legcsodálatosabb ember.
2: Isten éltessen engem.
0: Igen. Na, jövő mindjárt. 9:50 van, itt vagyunk mindjárt a nap legjobb pillanatával, és még hívunk valakit, aki nyer egy Forma 1 jegyet. Jövünk mindjárt.
4: Senki ne pánikoljon! Pár perc szület, és Balázsik ismét visszatérnek!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
8: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
7: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
8: Tökéletes!
7: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
9: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
10: A Praktikerben.
9: Júliustól.
10: Júliustól.
9: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
11: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
12: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
13: Hello!
1: Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
10: Népszerű kérdés. Segítek. Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 prémium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
1: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
13: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
15: Reklámot hallottak.
16: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
15: Reklám.
17: Barátokkal egy jó este. Tegesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
18: Amfi Alsóörs, július 17-én Girls Night, Regál Lilivel, július 18-án Horváth Tamás élő koncert. A nyár legjobb programjai amfi.hu.
19: Álomotthon elérhető áron. Riba Italia Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
20: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek profit-adó.hu. Profitadó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
21: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
22: Emlékszel, amikor beadtuk az Andinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
23: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
24: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
25: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
26: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
27: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
26: A MOHU szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
28: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
29: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
30: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
29: Neked Sedacur Forte kell.
30: Sedacur Forte?
29: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
31: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
32: Idén nyáron újra Varga Balaton, Vadacsonyörsön. A Varga Pincészet koncert sorozatán Rózsa Magdi, Parnograszt, Vasovsky Live és a Bagosi Brothers Company gondoskodik a hangulatról. Július 18 és augusztus 15 között találkozunk a Varga Balaton koncertjein. Ne hagyd élmények nélkül a nyarat! Részletek vargabor.hu.
33: Miért hallgatják egyre többen

0: megszólalnak. Új zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak.
0: A Rádió 1 legfrissebb hírei.
2: Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon, megterhelő időszak vár a vízimentőkre. Folytatódik a jó idő, hozom a részleteket, köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Már sűrűbb hajójáratokkal dübörög a balatoni főszezon. A Bahart július 4-től augusztus végéig meghosszabbított menetrenddel és több népszerű programhajóval várja az utasokat. A menetrendi hajók 16 balatoni települést kötnek össze a legforgalmasabb útvonalakon, köztük a Siófok, Balatonfüred, Tihany és a Fonyód-Badacsony vonalon naponta akár 10 járatpár is közlekedik. A sétahajók mellett gyerekhajók, bulihajók és esti csillhajók is indulnak, az augusztus 20-ai hétvégén pedig tűzi játékhoz kapcsolódó különjárat is várja az utasokat. A Bahart 180. születésnapja alkalmából a családok kedvezményes jegyekkel is utazhatnak, közölte a társaság. A tartós hőség és a zsúfolt strandok miatt különösen megterhelő időszakot élnek meg a vízimentők a Balatonnál. A szakembereknek nem csak a folyamatos figyelés jelent kihívást, hanem saját egészségük megőrzése is, hiszen a napszúrás, a kiszáradás és a hőguta veszélye rájuk is ugyanúgy leselkedik. A meleg időben a strandok megtelnek, ami növeli a veszélyhelyzeteket. A vízimentőknek órákon át figyelniük kell a fürdőzőket, miközben a baj jutottak felismerése sok esetben másodperceken múlik. A szakemberek több kockázatra is felhívják a figyelmet, ilyen a felhevült testtel történő vízbeugrás, amely akár hirtelen rosszul létet is okozhat, az alkoholfogyasztás miatti csökkent reakcióidő, valamint a viharjelzések figyelmen kívül hagyása, ami veszélyes hullámzás esetén különösen kockázatos, foglalta össze a Veol. Továbbra is a víz visszatartása a legfontosabb feladat. Országszerte már 710 millió köbméter vizet sikerült megfogni, ami több, mint a tavaly nyári eredmény, mondta rádiónknak az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője. Siklós Gabriella arra is kitért, hogy a hazai tavak és folyók vízállása nagyon alacsony.
3: A most következő egy-két napban mind a Balaton, mind pedig a Velencei tó vízállása stagnál majd.
2: Legtöbb 33 fokot mérhetünk ma Veszprémben és a térségben. A meteorológusok jelzése szerint hasonló időben lehet részünk az előttünk álló hétvégén is, viszont akár elszórtan záporzivatar is kialakulhat, és emiatt hidegfronti hatás érvényesül. Éjszaka viszont nem lesz hűvös, nem hűl le a levegő jobban 19-20 Celsius foknál. Felélénkülhet a szélmozgás is, és jó részt közepesen felhős időben telik a hétvégén.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rivel csak igazi mai sláger megy.
1: Na itt vagyunk, 3:40 lesz pontosan, 6 perc múlva jó reggelt kívánunk mindenkinek.
2: Hello, szülcsinapcsi.
1: Szülcsinapcsi.
2: Mi van, ezek már esznek?
1: Nem, szétszették a tortát, mert hogy a maga, ugye ez az álló DJ-oti forma piszka lábain, ő eláll sokáig. Igen, eláll sokáig, csak ne legyen nagyon meleg, van a torta ehető, ez viszont így tartósítva eláll az irodába, ha nincs nagyon meleg, azt mondja a Zsolti. Egészen durván jól lesz. Beszélgettünk arról ma reggel, hogy hogyan viszonyulunk a pénzhez, mi az, amire költünk, mi az, amire nem, megkerestük az önmagunkon leginkább spóroló hallgatókat, akik most nem azért spórolnak, mert szükségből nincsen rá, hanem lenne, de valamiért mégis egyszer nem vesznek meg maguknak dolgokat. Egészen érdekes SMS-eket kaptunk, hogy ki mennyit keres, és ahhoz képest, hogy gondolkozik el 200-300 forintos dolgokon, hogy megvegye saját magának azt, ami örömet okoz. Ez volt az egyik témánk, és hallgatói SMS-re próbáltunk reagálni, barátság extrákkal kaptunk egy lelki segítség kérést, hogy próbáljuk megfejteni az ő élethelyzetét. Beolvastuk az SMS-ét, és aztán megpróbáltuk megfejteni, hogy hallgatónk miben lehet.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
1: Azt jelenti, hallgató, hogy rólam beszéltek. Egy nagy cégnél igazgatói pozícióban, jó fizetéssel, jól kereső feleséggel azon gondolkozom fél éveket, vagy akár éveket, hogy megvegyek-e valamit 50 000 forintért a saját magam szórakoztatására. Ha 500 forintnál drágább a vajkrém, amit imádok, akkor inkább nem veszem meg. Megtehetném simán egyébként, hogy megvegyek. A dinnyével ugyanígy vagyok. Ha 300 felett van, akkor nem.
2: De ez akkor elvi kérdés, hogy azt mondod, hogy 500-nál van a lélektani határom a vajkrémmel kapcsolatban. 510-et is ki tudok érte fizetni, vagy 20-at, de nem.
1: Most én is így vagyok a dinnyével, csak nekem ott 980-at kértek kilójára, és akkor mondtam, hogy értem, hogy az arcomra van írva, értem, hogy a homlokomon villog az elbetű, de 980-ért kilójáért, hát azért, na azért kicsit azért nyugodjunk már le. És felvettem egy fél dinnyét, és mondja, hogy 6000. Betettem a kocsiba, visszamegyek, mondom, figyelj, mennyi a kilója a dinnyének nálatok? Mondjuk 980. Ja, akkor mondom, mindent értek. Jó, köszi. Értem. Hát akkor megint szép volt, Bali. Mindegy kis kitérő.
3: Az komoly.
1: Igen, ez komoly. Baszik, villogott a homlokomon a izé. Loser. Igen, jön a Bali, vedd le a 450-es táblát, tedd ki a 980-as.
3: Nem, de amúgy én nem vettem még idén dinnyét, én még csak kaptam dinnyét. Ez innen tudom, hogy drága, mert hogy tudom, ezt hozzák ajándékba.
1: Igen. Tehát, na jó, de azért a 980 kilója az picit azért az erős. Igen. Vehetnék magamnak új boxeralsót, simán megengedhetném magamnak, de abszolút jó még a régi és a lyukas. Szabika küldje nekünk.
2: Az már igénytelenség.
1: Igen. A gyerekeimre és a férjemre bármennyit hajlandó vagyok költeni, de magamtól egy új pólót is sajnálok, vagy ételt, amire vágyok, és inkább nem eszem meg. Van, hogy az van bennem, hogy nem érdemlem meg. Én nem járok strandra, mert annyira drága már a belépő. Megtehetném, hogy akár minden hétvégén ott vagyok, nem okozik gondot. De egyszerűen nem értek egyet azzal, hogy ennyire drága, ezért nem költök rá. Ezt kicsit értem. Ez szerintem ez nem az önmagadon való spórolás, hanem azt mondod, hogy figyelj, irreálisan sok, megtehetném, de én ezzel már nem értek egyet. Imádom a túró Rudit, de a 300 forint nem veszem meg.
3: Nálunk itt csak a YouTube-ben valaki 4-et itt hagyott, és már 7-en nézem. Ha gondolod, 250-ért átadom neked.
1: Igen. 27 éves lány vagyok, évek óta két munkahelyen van, dolgozom, nagyon jól keresek, megtehetném, hogy elmenjek rendszeresen 1-1 óra masszásra, de soha nem jutok el, soha nem teszem meg. Évek óta ez az újévi fogadalmam, soha nem tudom betartani, inkább szenvedtetem a testem, állandó görcsben van a vállam, fáj a hátam és a lábam, és gondolod el, és nem megy el.
2: 20 éves vagy, miért nem élsz? 20 évesen két melót nyomsz 7 napból.
1: Igen.
2: 7-szer.
1: Mi kis gyerekként csorok voltunk, ez már változott, már nem vagyok gyerek.
2: Igen.
1: A 27 éves lánynak szívesen adok egy ingyen masztás, üdv Zsolt 28.
3: 3500 eurót keresek, de télen inkább vagyok melegítőben és köntösben otthon, mint hogy rendesen befűtsek.
1: 18 fokon tartom a lakást. Én vásárlás előtt felteszem mindig azt a kérdést magamnak, hogy vágy vagy szükség? Ez mindent eldönt, írja Tamás, aki szintén valószínűleg azért jól meggondolja, hogy mire költ. Vágy vagy szükség? Ez egy jó mondat?
2: Jó.
1: Egyébként nem rossz mondat. Vágy vagy szükség?
3: Ú, de ebben is van valami nagyon racionális.
1: Van valami nagyon erős önbüntető mechanizmus, igen. Vágy vagy szükség, Tamás? Mint szükség? Akkor megvetted magadnak.
3: A vágy nem fontosak. Én nem vagyok fontos, az érzéseim nem fontosak. A szükség az fontos.
1: Igen, mindent elmond ez a kérdés. Igen.
3: Amúgy lehetne egy ilyen műsor. Ez itt a vágy vagy szükség, Sebestyén Balázsra. Katalin, Székesfehérvárról érkezett. Itt van ez az acskó csió csipsz. Vágy vagy szükség? Nem tudom, nem tudom.
2: Döntened kell!
1: Döntsd el most!
2: Vágy vagy szükség!
1: Igen. Saját vállalkozásom van, de az 50 forintos palackoknak nem tudok ellenállni. A kukából kiveszem az utcán, megállok kocsival, ha látom az út szélén a palackot.
3: Láttam tegnap téged a Ferenc téren.
1: Igen, 460 ezer forintnál tartok. 460 ezer forintot kukázott össze.
2: Az igen.
1: Azt írja valaki, hogy tegnap volt egy érdekes élményem, amiben még sohasem volt részem. Kíváncsi lennék a véleményetekre. Egy dekoratív lányjal járok ugyanarra a tanfolyamra, és nagyon jól kijövünk egymással. Teljesen egy hullámhosszon vagyunk. Tegnap felajánlotta, hogy barátság extrákkal kapcsolatot szeretne. Őszintén szólva még sosem voltam ilyen helyzetben. Elsőre azon gondolná az ember, hogy ezt egyszerűen be kell vállalni, bele kell menni, de valamiért azon gondolkodom, hogy vajon mi lehet ennek a hátul ütője, vagy van-e valami, amiért érdemes odafigyelni. Ti mit gondoltok?
2: Az én olvasatomban ez az a barátság extráka.
3: Hogy fizeti a rezsi felét.
2: Nem, hogy el vagyunk itt a tanfolyamon, néha kufírszolunk egyet, de nincs nagy összefonulás.
1: Mi van, ha a barátság extrákkal úgy érti, hogy írja egy hallgató, hogy transz és kukia van?
2: Akkor derítsd ki, haver!
1: Barátság extrákkal fejtsük meg, talán neki is ezért van rossz érzése. Havely, menekülj, de előtte küld el a számát. Manuszgácsi a lány.
2: Okay. És ha Manuszgácsi, fölmész, meglátod, hogy Manuszgácsi, azt mondod, hogy ez nekem több, mint barátság, Manuszgácsi. Nem kérek.
3: De ezt nem értem, miért vagytok ilyen válogatósak.
1: Jó, de mondd meg, mi egy nő szájából barátság extrákat, tényleg?
3: Ne, hát ez ezt jelenti, hogy szexet jelent.
1: Szexet jelent.
2: Szexet, szerintem is. Csak
1: sima, egyszerű, jelent. Sima, egyszerű szexet.
3: Hát ez nem tudom, hogy egyszerű szexet jelent-e, de hogy mennyire extra, ugye? Tehát azt ki kell deríteni.
1: Ilyen feeling hapsit miatt tartunk itt manapság. Aha, tehát mi vagyunk akkor a feelingek. Igen, a férfiakból kihalt ez a fajta férfiasság. Látom, hogy akar, odalépek, elhívom randizni. Nincs vesztenivalom. Ilyen mama hoteles kicsit ilyen pittyputyok lettünk sajnos.
3: Ezért nézzük ezeket a török sorozatokat.
1: Hol vannak már az igazi férfiak?
3: Hol vannak már ezek a sarokba szorítós, csókolózós dolgok? Hol vannak ezek a fellépések? És általában akik csinálják, ezek borzasztóak. Tehát hogy az a durva, hogy mindig azok...
2: Akinek viszont megmaradt a maga biztonsága.
3: Aki megmaradt, az teljesen indokolatlan általában. Tehát hogy ez nem tud, hogy honnan jön, és egyáltalán nem kéne, hogy legyen. És akinek meg kéne, hogy legyen, annak meg nincs.
1: Igen. Itt egy másik megfejtés, barátság extrákkal. Vigyázz, csőbe leszel húzva. Ne feledd, a nő csak akkor engedi el az előző ágat, ha már biztosan fogja a következőt. Mit gondolnak itt bele?
3: Vagy nehogy úgy el, mint én a fasírtam múlt héten, hogy oda mész a tálladdal, hogy megkaptam időt. Megbeszéltétek, azt hárman fognak ott kavérjálni.
1: Kijönnek mesztelenül.
2: Örülj neki, hogy nem rántottak be a buliba.
3: Hát nem voltam ott, Péter volt ott. De hogy igen, tehát hogy ugye nem lehet tudni, hogy mi vár rád.
1: Én szeretem az ilyen élethelyzeteket, nem mondjátok, mert mikor voltatok utoljára ilyen élethelyzetben?
2: Hát, nagyon régen.
1: Nem jók ezek az élethelyzetek?
3: 82 nyarán.
1: 82 nyarán egy kis táborban.
3: Később is. A szodüdülőben. Az a csehszlovák kislány, aki mondta nekem.
1: Pozor, Vlad.
3: Levelezhetnénk.
1: Pozor, Vlad. Hogy do picsiti kokot.
2: De azt mentem is. Én nem álltam meg hezitálni.
3: Annyira szerint, hogy Feri mindig úgy vesti le magát, mint aki folyamatosan egyik kezében a harci eszközével járt kert itt a 80-as években.
1: Kalitkába se kell tenni, hát hagyjad meg. Nem tud elrepülni. Repült egy ideig. Most már Szárnyaszegedten ül a Vadasparkban.
2: Repült az gyerekek. Jó volt
1: az. Most már 20 forintért nézik a gyerekek a Vadasparkban. Dobálnak nekik zsemlét. Feri bácsinak zsemlét dobnak a gyerekek.
3: Feri olyan volt fiatalnak, mint egy ilyen kis húsos kandúr, aki jött tőled így zidörgülő, hello lányok, és aztán megsimogatták, azt hagyta, de amúgy úgy nem támadott nagyon. Ilyen? Nem?
1: Támadka, volt azért híre. Na?
3: Volt híre. Mit mondtak neked róla, Balázs? Hát, vigyázz ezzel a Ferivel, hogy
2: megrendezzek.
1: Ott voltam, ott voltam egy ideig.
3: Komoly, volt az a szingli időszakotok?
1: Nem, az nem volt, csak én is a Danubiusnál dolgoztam, aztán amikor harmadszorra elhívott randira, már elmentem vele. Kettőször ellenálltam. Kettőször ellenálltam. Mondom, ha ez az ára, hogy dolgozzak a Danubius rádióban, én elmegyek ezzel a izével randizni, csak essünk rajta túl, aztán hadd csinálják már végre egy reggeli
3: műsor.
1: Azok a kis szőke fürtjei.
3: Kis bokája, hogy a kecses. A nagy lebújja az olyan széles. Nagyon szeretem.
0: Balázsék a Rádió Egyen.
1: Itt vagyunk közben, 3-10 múlt 4 perccel, és még gyorsan felvesszük a vonalat, vagy a fonalat, és odaadjuk gyorsan valakinek a Forma 1-et, mielőtt elköszönnénk, mert nincs sok időnk az elköszire. Zsolti puszi, köszönjük. Köszönjük szépen, hívjuk még, és csak mondja, hogy Balázsék vagy nem.
3: Jajajaj. Majdnem bele puszgáltak a fülembe, de aztán még felrakta a fülest időben.
4: Balázsék.
1: Az bizony. Hello.
4: Sziasztok.
1: Hello.
3: Hello.
1: Nagyon jót írtál nekünk, azt hiszem, hogy sokszor úgy érzem, hogy az SMS-eim olyanok, mint Takuma Sato a Forma 1-ben. Célba ér, de semmi értelme.
4: Így van.
1: Igen.
4: Így van.
1: Viszont Forma 1-es hasonlatot írtál, úgyhogy van egy nagyon szép ajándékunk neked. Figyelj, mutatjuk.
5: Gratulálunk! Az önnyereménye egy páros pénteki belépő a 41. Magyar Nagydíjra a főtaxi felajánlásából.
1: Na?
4: Azt a betyár, nagyon szépen köszönöm.
3: De először válaszolj a kérdésre.
1: Nagyon jó.
3: A kérdésem az, hogy ez vágy vagy szükség?
4: Jó a kérdés igazából. Szerintem inkább vágy.
1: Vágy. Nagyon jó. De akkor menjél tényleg, ha tudsz, mert sokan ölni tudtak volna ezért a jegyért. Jó,
4: én mindenféleképpen el fogok majd. Nagyon szépen. Nem biztos, hogy egy lila babettával, lehet, hogy csak rózsaszínnel, de
1: jó.
4: Valamivel majd csak el fogok majd. Nagyon szépen köszönöm.
1: Király, jövő héten pénteken van a...
4: Érez,
1: még nem a futam, de... Nagyon aranyos vagy, köszi. Jövő hét péntek. Jövő hét péntek a futamnak a szabad
4: eltése. Jó, ott leszek mindenféleképpen.
1: Küldjük. Ciao, ciao.
4: Hello.
1: Szia, ciao, ciao. Hello, hello. Szerintem igen.
2: Én csak mert elraktam a fülesemet, semmit nem hallottam belőle.
3: Azt üzeni szerinte, rohagy meg, mennyi volt
2: szemben. Jó, az nekem már. Tudod, ki vagyok, az már jó.
1: Igen. Az elköszönést, a hallgatót lehozzuk, mint te már csomagolsz, érted. Az idős bácsi, aki véget ért a fürdő.
2: Igen, összepakoltam.
1: A gondos óra, fürdő óra, te már pakolod a törölközőt, szépen levelet.
2: Készülünk aludni.
1: Persze, már mész aludni, már vége van már megszólásnak. Gyerekek, jó hétvégét mindenkinek.
3: Jó
1: mi
3: hétvégét.
1: Jövő héten még vagyunk, és mi a recept? Van
2: vagyunk
1: egy recept?
2: Persze, ja, sörön sült csirke. Sörös dobozra ültetett csirke, és akkor a sör, ahogy párolog a sütés közben.
3: Meg iszod a végén azért?
2: Nem iszod meg, ahogy másikat iszol hozzá. Mert egy okos ember nem egy sört vesz ott, hanem többet, de egyre ráülteted a csirkét, és belepárolog a csirkehúsba.
3: Ez rohadt inkább gazdag jó. Embernek hangzik, nem okosnak.
1: A 200 forintos sör.
2: Sör?
3: Ha van pénz, ugye? Megint
2: van, van pénz csirkére, van pénz sörre.
3: Így van, így van. Jól néz ki, nagyon különben. Milyen hegyke néz, milyen hátsója?
1: Hegyke le is ütötted, és ott van a Facebook oldalunkon mindenfajta elérhetőség, illetve a YouTube-on. Mi így pedig van. Akkor jövünk még jövő héten, úgyhogy akkor hétfő reggel támadunk. Vigyázzon mindenki magára. Szép hétvégét, sziasztok! Ciao, ciao, puszi!
0: Na, ennyi volt mára! Ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek.
5: Balázsék műsorának támogatója a Ballantine Sunshine.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: 10-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
6: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
7: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
8: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
9: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre.
10: A 300 grammos csomagol többféle nádudvari grillkolbász csak 999 forint.
9: További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés már 35 éve.
11: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
12: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, zsászár.
13: Grillcsirkés Veszprém,
12: Ecofamily,
13: Euronix parkoló.
12: Rendelje házhoz a Foodorán vagy a Wolton keresztül. Kóstolja meg ön is.
14: 2-1 áráért. Huszkvarna 135 R fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosóját. Csak Veszprémben az Andlnél.
15: Siess az akció limitált.
14: Andl.kft.hu.
16: Generál kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620-20-926-50. Veszprém Customs.
17: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
18: Sérült, üzemképtelen gépjárművét adja le Siófokon, a nagy autóbontóban.
19: Teljes körügyintézés, végleges kivonás.
18: A Mohus szerződéses partnere. Nagyautóbontó.hu.
0: Kirepedezik a sarkad, hiába ápolod? Gyorsan felszívódó megoldást keresel? Dr. Hertelendi Care sarokrepedés elleni krém. drhertelendi.com.
2: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Júliusban is megéri az E+D diszkontban vásárolni. Az Edusho Family 250 g-os őrölt kávé most csak 1199 forint. A Dreher 24 alkoholmentes sör többféle ízben mindössze 279 forint. Az 1,75 század literes Coca-Cola pedig csupán 579 forintért kapható. Az E+D, ahol a pénzed többet ér.
9: Vállalkozóként fontos, hogy a pénzügyei rendben legyenek? Legyen szó céges könyvelésről, bérszámfejtésről vagy adóbevallásról, nálunk jó kezekben lesz. Részletek: profit_adó.hu. Profitadó 2006 könyvelőiroda. Pontosság, felelősség, biztonság már 20 éve Veszprémben.
20: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
21: Szemerei plusz. Hello, kamionos kollégák! Megvan az új fuvarotok? Keresünk egy tapasztalt sofőrt veszprémi telephelyünkre. A Szemerei plusznál jó fizetéssel, biztos háttérrel és stabil műszaki csapattal várunk. Jelentkezz még ma a szemereiplusz.hu oldalon. Szemerei plusz, minden úton veled vagyunk.
22: Plusz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon!
23: Menekülj a hétköznapokból! Szabadulószobák, játékszobák és egy igazi kaland barátokkal, családdal vagy a pároddal. Foglalj most a menekülj.hu-n.
24: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Például csütörtöktől vasárnapig fél liter Karlskrona világos sör 17% kedvezménnyel csak 169 forint. Mindig Aldi.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
25: És most!
1: Rádió
25: indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

persze sokaknak a munkába is. Hát jön egy dal most, amit mindenki szeretni fog. New Religion, BB Rexa következik, akinek a TikTok korszak előtt is nagyon erős online rajongó tábora volt, főleg azért, mert sokszor beszélt nyersen, kendőzetlenül, önbizalomról, szorongásról, a zeneipari nyomásról. Ez a dala most nagyot megy idén mindenhol, rádiókban, klubokban is. New Religion!

0: Rádió 1 mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
1: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Kyklopsz, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában

0: Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió 1 mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
1: Campus Fesztivál! Július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

Rádió Estégen, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Megi, Wilcox,

0: egész nap a Rádió Egyet. Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Gyöngyölt foci VB hírek a Rajszab Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő showműsorral készülnek, a hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus futó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab Chips támogatásával.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
4: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
5: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! Miértrádió.hu.
7: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
8: Mi?
7: Ne!
8: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
7: Ugrunk egy bombát!
8: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
10: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
11: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
10: Ezt azonnal le kell foglalni.
11: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
10: A Thrive Banktól. Az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet. Thrive.
12: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
13: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
14: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

0: fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Stílusváltás a Rádió Egyen. Csak igazi, ma is láger megy. És köszönöm mindenkinek, aki ma is dobott rám üzenetet. Nagyon sokan rádiózunk együtt szerencsére. Ahogy látom, Bence Máltán hallgat. Ati is azt mondják, nyaraláskor kapcsoljam ki a hétköznapokat. Sikerül, de a Rádió Egyet eszemágában sincs kikapcsolni, még Máltán sem. Pacsi, neked és minden hallgatónak. Örülök, hogy magaddal vittél minket is, Bence, és nem fogsz tudni minket kikapcsolni, nagyon jó zenéket hozok ezután is. Ezt most például végig fogjuk együtt énekelni, dúdolni a Rádió Egyen.

0: A napsütéses délelőttöt követve nyugat felől felhők érkeznek majd délután, és az Északi-Középhegységben, a Dunántúlon, valamint az ország középső részén kialakulhat zápor, zivatar, akár az esti órákban is. Ez a felhőzet holnapra kelet felé távozik, mögötte napsütés lesz, akár 35 fokos maximumra is számíthatunk. Vasárnap késő délután este érkezik majd az újabb borulás.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scien légkondicionáló.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Civi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

itt a rádió, egy csak igazi mai sláger megy, megállás nincs, jön a következő dal. Játék viszont van mostantól. A tizedik telefonáló ott lesz másodmagával a kampuszon, Debrecenben. A forradalmunk 20-as 311-111. Hajrá, Rádió Egyesek, sok sikert!

0: legyen a legnagyobb a zenei változatosság. Rádió 1. Csak igazi mai slágermény.
1: Rádió 1, csak igazi mai slágermény.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Örülök, hogy mindenki itt maradt velem, mert hogy zajlik a játék, és valakit elviszek a Campus Fesztiválra, másod magával ott lehet a jövő héten bármelyik napon. Halló?
1: Sziasztok, Dani vagyok, és a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Nagyon vidám vagy te, Danikám.
1: Hát lassan vége a munkának a mai napra.
0: Lassan, ez jó. Látod a fényt az alagút végén.
1: Így van.
0: És már tudod, hogy jövő héten mész fesztiválozni?
1: Nagyon szeretnék menni. Igen.
0: Jövő héten mész fesztiválozni, Dani!
1: Nem hiszem el, nagyon király.
0: 10-ként hívtál fel.
1: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
0: Yes!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Király, nagyon szépen köszönöm.
0: Melyik nap lesz a kedvenced?
1: Pénteki.
0: Kit nézel meg pénteken?
1: A Ródot, Armin van Brunnert.
0: Björn.
1: Meg még azt.
0: Mindenféle zenei stílus szeretsz. Rockot, dance-t.
1: Így van, magyar rapperek is lesz.
0: És lesznek, így igaz. És ne feledjük el, ott lesz a Rádió 1 stage is, ugye járunk téged is nagyon. A Rádió 1 összes lemezlovasa zenélni fog a kampuszon. Minden részlet a weboldalunkon a rádió1.hu-n.

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert közöttük nagy Rádió 1-es kedvence, kis mint ez, amit most indítottam, ezzel is a nyár feelinget erősítem. A nyár legbulisabb zenéjét pedig a DJ-ink mixelik ma délután és este is itt a stúdióban, például 5 órától ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition, Antonio lesz a DJ-nk. Mi most mindjárt a Daily Mix-et indítjuk, ezt a dalt azért még le.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ,

0: Giger, a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
1: Rádió, ez csak igazi mai sláger, meg!
0: És nyerd meg a páros napi jegyet.
2: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
9: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
10: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
2: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
13: 2 egyáráért. Huszkvarna 135-er fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosóját. Csak Veszprémben az Andőnél.
14: Siess az akció limitált.
13: Andőkft.hu.
15: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházba.
16: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
17: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet?
18: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza?
19: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
0: Figyelem! Az ADA Alumínium Kft. Időben jelzi. A világpiaci helyzet miatt az alapanyagok, a szállítás és az energiaköltségei folyamatosan növekednek. Ne kockáztasson! Kérjen ajánlatot most nyílászáróra, pergolára, téli kertre, előtetőre vagy árnyékolás technikára. ADA Alumínium Kft. Veszprém, Európa utca 10. adaalu.hu.
6: Kirepedezik a sarkat, hiába ápolod? Gyorsan felszívódó megoldást keresel? Dr. Hertelendi Care sarokrepedés elleni krém. drhertelendi.com.
0: Álom otthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. ribaitaliakft.hu a szakértelem otthona.
7: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
13: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. Kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
20: Képzeld, az Anna Góra Aquaparkban egész nap vízicsúszáztunk apával, anyával pedig kipróbáltuk a hullámedencét. Hogy hol? Hát Balatonfüreden.
21: annagóra.com.
22: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
23: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő, egy jéghideg, szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
24: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
25: Reklámot hallottak.
26: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
27: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe. Az aszály miatt egyre több forrás is dagonya szárad ki. Ezért a Bakonyerdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg. 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
25: Rádió
2: E! Indul a Rádió E Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

0: que te hace llorar.
1: Ez a Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják július 17-én pénteken. Ez pedig a Daily Mix, úgyhogy hozom is a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket, de nem felejtjük el a névnaposainkat. Az Elekek és az Endrék ünnepelnek, úgyhogy nekik boldogat. Mellettük ezúttal is minden ünneplőnek sok boldogságot itt a környéken. A folytatásban pedig jöhet is azonnal a német testvérpár, na Fastboy. Velük ez a Good Life.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Autósok, még mindig munkálatok az Alsörs-Veszprém összekötőn a 0-9-es kilométerkő között, útszűkületre kell készülni. Hasonló a helyzet a Balatonfüred-Aszófő összekötőn az 1-es kilométerkőnél, és a dolgoznak most a Mencsei-Dörgicse bekötő úton is az 1-es-3-as kilométerkő között. Amúgy ott a hónap végéig félpályás lezárás mellett lehet csak autózni. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármere is járjanak. Itt a folytatásban pedig jön Teddy Swims, Social Lose Control már is. We'll be right back.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Július 17 és 19 között Klassz a Parton Fesztivál Tihanyban. Legfontosabb cél a klasszikus zene népszerűsítése, és hát a programok is ehhez igazodnak. Ma például 8:30-tól Víga Andrea hárfa művészt nézhetjük meg. Holnap 8:30-tól Görög Sisters, holnap után pedig 8:30-től Érdi Tamás zongora művész majd a színpadon, akit meg lehet hallgatni. Mindenről bővebben nagycsodálatosbalaton.hu-n. Rosalind és Sam Feld pedig jönnek. Ez a Heart Like Mine.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják, és hozom a legjobb dalokat, a legnagyobb kedvenceket a folytatásban is itt a Daily Mixben. Azt a dalt, ami rengeteg országban lett első a listákon. A Billboard Hot 100-on is ott volt az élen az angol kislemezlistán, de a magyar rádiós top 40-en is az érre került. Emellett pedig Amerikában rengeteg vonatkozó listán, és ott Európában is nagyon-nagyon szerették. Úgyhogy megyünk tovább már is. Az amerikai énekesnővel, Taylor Swift-tel. Ez az Off a Light.

0: Balatoni Rádió egy, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, szép délutánt a mikrofonnál. Hársfai Istvánt hallják még a következő órában, a Daily Mix után is. Jönnek majd a legjobb dalok. Wiz Khalifa és Charlie Puth kettőse a See You Again. Itt lesz Jason Derulóval a Take You Dancing. A sort pedig Accent kezdi majd. Mint Szerával és Misha Millerrel közösen jön itt a Balatoni Rádió egyen hamarosan. A Don't Leave.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Rita, mi van veled? Folytonásítozol.
3: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
1: Neked Sedacur Forte kell.
3: Sedacur Forte?
1: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
4: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Nyári program kavalkát Csümegen. A Csümegi Vár és Várbirtok egész nyáron különleges élményekkel vár. Történelmi lovas játékokkal, mongol lovas kaszkadőrsóval, július 26-án pedig a Pannon Vár Színház elhozza a legendás Padlás musicalt. Egy varázslatos történet barátságról, álmokról és szeretetről Presser Gábor felejthetetlen dalaival. Jegyek már kaphatók a jegy.hu oldalán.
6: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
7: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
8: Brada Faloda. Menüz nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred.
9: Bradafaloda.hu.
10: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rioszi ékrém szelet multipak csak 1199 forint. Az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny. 30 éve mindig melletted.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép délutánt. A mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják ebben az órában is. A folytatásban pedig egy nagyon-nagyon megható nóta érkezik. Paul Walker emlékére íródott Wiz Khalifával és Charlie Puth-szal. Ez már is a See You Again.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Balatoni Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok úton lévők, óvatosan vezessünk a Balaton akaratja Balaton fűszfő másodrendű főúton. A 12-es és 14-es kilométerkő között vannak arrafelé munkálatok. Dolgoznak ugyanezen az útszakaszon a 0-2-es kilométerkő között, és munkálatok Zamárdinál a 7-esen is a 112-es, valamint a 118-as kilométerkő között. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bárhol is járjanak. A Rádió 1-en pedig megyünk tovább már is egy sirennel. Ez a kamera.

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Világsztárok, több száz koncert és kulturális program várja idén-nyáron a Balatonhoz érkező hazai és külföldi vendégeket. A MOL Nagyon Balaton 14. alkalommal fogja össze a régió meghatározó fesztiváljait és kulturális eseményeit. A programsorozathoz idén 10 kiemelt partner csatlakozott, eseményeik a most megjelent Best of Summer kiadványban is helyet kaptak. A kiemelt események sorát egyébként a pont a most zajló Best Spring Fest nyitja. A kiemeltek között a Be My Lake is ott van július 16-18 között, július 24 és augusztus 2 között jön a Művészetek Völgye, augusztus 6 és 8 között Palosznakodon Jazz Picnic, augusztus 19 és 23 között, a fesztivál szezon pedig ugye a Strandfesztivál zárja majd Zamárdiban. Mindezekről részletek a hírbalaton.hu-n. Itt a folytatásban pedig jön Kamrád, ez a Be Mine.

0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Itt a nyár, élvezze a napfényt és védje látását stílusosan. Most 30% kedvezménnyel kínáljuk a Hoya színezett és fényre sötétedő szemüveglencséit. Maximális UV védelem és prémium minőség. Várjuk Veszprémben, a Koga Plus optikában, Kossuth Lajos utca 7, Sarolta udvar.
2: 2-1 áráért. Huszkvarna 135-er fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosójár. Csak Veszprémben az Andőnél. Siess az akció limitált. andőkft.hu.
3: Szemét.
4: Levittem.
3: Villany.
4: Befizettem.
3: Klíma.
4: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
0: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
5: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
6: www.tivafaker.hu.
7: CT, MR, röntgen, modern technológia, tapasztalt szakemberek. Gyors, pontos diagnózis Veszprémben. kistó27.hu. Képet adunk a gyógyuláshoz.
8: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
9: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogassa hozzánk Siófokon a Wesselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Reklámot hallottak. Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Balatoni Rádió egy csak igazi mai sláger megy. Hát holnap hajnalban reggel kapunk egy hideg frontot a térségben, és azt mondják a szakemberek, hogy azért záporzivatar előfordulhat, kicsit nagyobb mennyiségben, mint eddig. Ezek környezetében pedig akár viharos széllökésekre is számíthatunk, de azért rossz idő nem lesz, nem kell búsulni, hiszen hajnalban 16-23, délután pedig így is lesz 26 és 34 fok közötti maximum érték, úgyhogy azért, ha tehetjük, a jó időt használjuk ki, amikor jön a vihar, akkor pedig meneküljünk. Na, folytatásban jön Bibi Rexha és a Fate Less.

Ez a Balatoni Rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Elköszönök mindenkitől, hamarosan délután 2 óra. Viszont az igazi mai slágerek maradnak, a folytatásban is szólnak változatosan, úgyhogy érdemes velünk tartani. Én ezt javaslom mindenkinek. Egyébként a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallották. Holnap délben találkozunk majd újra. Nagyon-nagyon szép péntek délután mindenkinek. Jó zenehallgatást, jó időtöltést és jó munkát ezen a napon is, aki éppen dolgozik, annak kitartást. Jön a folytatásban egy sírem már is. Ez az Azizám.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
5: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
4: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra, és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
6: Tankolj Max Motion-t, és vegyél részt a nyereményjátékunkban! Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
7: Ez a szabadság szigete, a te szigeted, a te stílusod, a te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
0: Reklámot hallottak.
8: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Jó nyaralást mindenkinek, aki magával vitte a Rádió Egyet. Kitartást azoknak, és jó munkát, akik még melóban vannak. Ma délután és este átrobog majd felettünk egy kis borulás, itt ott záporokkal, zivatarokkal. Mögötte holnap is és vasárnap is napsütés lesz, 35 fokos maximumok, szóval akik most éppen támadják a Balatont az M7-esen, azok tudnak majd napozni. Legalábbis ezt ígérik most nekünk a szakik.
1: Az időjárás jelentés támogatója a szerelvénybolt.hu. Klímák, hőszivattyúk és bojlerek forgalmazója. A szerelvénybolt.hu.

0: hogy foci BB hírek a Rajszab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álomdöntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában, az angolok az argentinoktól, még a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget, úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében, a franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rajszab kollagénes fehérje

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Itt a Rádió Egyen, csak igaz, ma is láger megy. Ez volt a... Közben pedig nézem, hogy ki mit ír SMS-en, Viberen, de van, hogy fotókat is kapok, most éppen Zsófitól, és nagyon irigykedem. Zsófiék piknikeznek, a háttérben, ha jól látom, tenger is van, tehát nem Magyarországról ír, a pokróc tele van finomságokkal,

0: mert a Rádió Egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a púzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy...

0: Rádió egyen csak igaz, ma is láger megy. Jött még egy fotó Vírszigetről, Horvátországból lótifutiék vannak ott, és amíg ők nyaralnak, kedvenc kollégájának Pakkernak üzeni, hogy nyomja a gázt a kamionban, genyó vagy lótifuti, azt azért tudod. Amúgy a fotót így nézegetve apró köves tengerpart, ahogy látom, gyönyörű idő, napernyők, nabágyak, fürdőző emberek, hát például ilyen feelingre gondoltam, amikor végigvettem, hogy milyen zenék szóljanak a következő zenei órában. Jönnek a nyár legjobb igazi mai slágerei. Kezdés az Ophelia.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Hallgass egész nap a Rádió Egyet, figyelj a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió Egy, csak igazi mai sláger, meg!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál, akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
7: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
8: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: Mi a Richter Gedeonnál a bizalomra építünk. Ezért magyar központú nemzetközi nagyvállalatként a hazai piacon, hazai médiában hirdetünk. Ezzel hiteles és megbízható környezetben jelenhet meg a márkánk.
13: Beke Zsuzsa is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: Rádió Egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
14: Brada Faloda. Menüzd nálunk füredet, napi menü, paleo, diétás, vegán, gluténmentes, ráadásul házias ízekben. Brada Faloda. Balatonfüred. Bradafaloda.hu.
15: Az Anna Góra Aquaparkban 15 vízi csúszdával és óriási hullámmedencével várjuk az egész családot. Merülj el velünk az élményekben Balatonfüreden. annagora.com.
16: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
17: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
16: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
17: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
15: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
18: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
19: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Például csütörtöktől vasárnapig fél liter Kárc Króne világos sör 17% kedvezménnyel csak 169 forint. Mindig Aldi.
20: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobrielménypark.hu.
21: Szemét.
22: Levittem.
21: Villany.
22: Befizettem.
21: Klíma.
22: Megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
21: Hol?
22: Kaisai.hu.
0: Magyarország legfranciább DJ-je, Cookie. Hétvégente a fellegekbe repíti a rádió egy hallgatói.
23: Alfa, Echo, Bravo, landing, s'il vous plaît.
24: Leszállási engedély megadva. Irány az egyes pálya 17 óra magasságában.
23: Alfa.

0: Ha új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

stúdióban. Nagy pacsi azoknak, akiknek elstartolt már a hétvégéjük, vagy a nyaralásuk. Azoknak, akiknek dolgozniuk kell, azoknak még kitartás. Fejben már nyaralunk, ilyen dalokkal, mint a Hearts Like Mine. De segíteni fog a mai 2 órás live mix is. Juhász Gergő mellett Antonio fog zenélni.

0: Ez ma is sláger megy.
1: Nagyon királyok vagytok, tényleg is jó a műsorod is. Futár vagyok, úgyhogy egész nap megy a rádió, tehát titeket hallgatlak folyamat. Nagyon jók vagytok, tényleg.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: Rádió Egyen. Csak igazi mai sláger megy. Akik mostanában mennek nyaralni, azoknak jó pihenést előre is. Akik már abban vannak, azoknak mondanám, hogy a mai borulás holnap délelőtt kelet felé távozik. Majd itt ott lehet zápor, zivatar. Aztán a felhők mögött napsütés lesz. Napos gomoly felhős idő, 35 fok. Vasárnap délutánig, aztán jön egy újabb hideg front.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Cyan légkondicionáló.
2: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió 1! Folytatódik

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: semmi rossz alkodás. Itt a Rádió Egyen csak igazi mai sláger megy. Valaki megkapja tőlem most a páros belépőjét a Campus Fesztiválra jövő hétre, bármelyik napra. Háló, háló!
1: Szia, Adrián vagyok. Campus jegyét szeretnék játszani.
0: Adrián, szia! Honnan csörögtél?
1: Hát most éppen Pécsről.
0: Munkából?
1: Nem. Hát nyaralunk, hosszú hétvégézünk.
0: Jaj, de jól teszitek! Jól telik?
1: Két Debrecenből jöttünk. Most értünk ide, úgyhogy gondoltuk, megvárjuk a játékot, és utána kiszállunk a kocsiból, és felfedezünk a várost.
0: Hát de jók vagytok, jól van. Érezzétek magatokat jól. Aztán majd hazamentek, és fesztiváloznátok egyet. Szóval nem akarjátok abba hagyni a szórakozást.
1: Hát igen, igen. Jó lenne folytatni.
0: Melyik napra mennétek ki amúgy a kampuszon?
1: Talán a szombat.
0: Scooter?
1: Igen, igen.
0: Aha, mázlisták vagytok, mert látni fogjátok, 10. lettél! Ha-háj, kérlek szépen!
1: Jó, nagyon örülünk! Rádió 1, csak igazi mai sláger megy!
0: Jaj, de jó!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra!
1: Jó, de jó! Hihetetlen.
0: Na hát, nektek aztán minden összejön. Hosszú hétvége, pihenés Pécsen, aztán jövő héten fesztiválozás otthon. Ügyesek vagytok.
1: Hát igen, nagyon örülünk neki.
0: És még van egy-két jegy, azokat Juhász Gergő fogja kisorsolni a Kívánság műsorban, itt a Rádió 1-en.

0: U1 foci VB hírek a Rice Up Chips támogatásával.
1: Vasárnap este 9 órakor jön a labdarúgás történeteinek egyik leginkább várt mérkőzése. Spanyolország és a címvédő Argentína feszül egymásnak a 2026-os VB döntőjében. A szervezők a mérkőzés mellett elképesztő show műsorral készülnek, a hírek szerint a félidei showban olyan világsztárok lépnek fel, mint Shakira, a BTS, Madonna vagy éppen Justin Bieber. A sajtó és a szurkolók figyelme egyébként leginkább a legendás Lionel Messi és a spanyol tinisztár Lamine Yamal különleges párharcára irányul, különösen azok után, hogy újra bejárta az internetet a régi ikonikus futó, amin Messi még babaként fürdeti a mai spanyol zsenit. A szakértők és a fogadóirodák szerint rendkívül kiegyenlített három esélyes döntő várható, de sokan minimális előnyt jósolnak a címvédő argentinoknak.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rice Up Chips támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi Trump.

0: Jason Kettin. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Álomotthon elérhető áron. Riba Itália Kft. Olasz csempék és járólapok széles választékban. RibaItaliaKft.hu a szakértelem otthona.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák! Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben! sárvárfürdő.hu.
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
1: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
5: Amfi Alsóörs, július 22-én kert mozirandi est gyermekmegőrzővel. Július 25-én visszatér a Dexion Remember. A nyár legnagyobb programjai. Amfi.hu.
6: Emlékszel, amikor beadtuk az Antinak, hogy Irsai Olivér egy híres magyar hadvezér volt?
7: Meg amikor a Bence egy üveg rózé segítségevel próbálta elmagyarázni a kvantum elméletet.
8: Meg amikor bográcsoztunk, és Mázli kutya a labda helyett a Chardonnay palackot hozta vissza.
9: Frittmann. Bor, ami sztorikat ír.
10: Ekcémás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
11: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha Akaliban jársz, fékezz le te is a Féküzletházban.
12: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-áig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
13: Szemerei plusz. Hello, kamionos kollégák! Megvan az új fuvarotok? Keresünk egy tapasztalt sofőrt veszprémi telephelyünkre. A Szemerei Plusznál jó fizetéssel, biztos háttérrel és stabil műszaki csapattal várunk. Jelentkezz még ma a szemereiplusz.hu oldalon. Szemerei Plusz. Minden úton veled vagyunk.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
14: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, az aszály miatt egyre több forrás és dagonya szárad ki, ezért a Bakonyerdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

Mindenkinek, én Györke Attila vagyok, együtt nyaralunk, együtt dolgozunk, sokakkal együtt vezetünk, de legalább jó dalokat hallgatva, ugye? Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. 5 órától ma is jön a rádió egy live mix, Summer Edition, Juhász Gergő mellé Antonio áll majd. Addig én válogatom a zenéket és várom a közlekedési infókat. Bárki bármit lát az utakon, SMS, telefon, Viber 20 311 111.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger, mely 16 óra 14 perc, közlekedési infók. Névtelenül írta valaki, az M1-esen Szárliget magasságában, mint a szög úgy be van állva. 45 perce itt állunk mind a két sáv Pest irányába. Elesett, aki tud, messzire kerüljön, mert a környező utak is telítettek. Mimi írta, hogy az M7-esen Budapest felé a 30-as Martonvásár csomópont előtt árokban egy kamion, a külső és a leálló sávot zárták a 32-es kilométernél, és a 77-es főúton is volt egy baleset Veszprémnél, az 1-es kilométernél két autó ütközött, írta Togi. Köszönjük a híreket, jöhet még SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Autós barátaim ezt a dalt kapják rá.

0: ahol csak igazi mai sláger megy.
1: Sziasztok, Kitti vagyok, és nagyon jó nyarat kívánok mindenkinek. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. I know.

0: 很
1: Rádió egy mozifilm ajánló az Etele Cinema támogatásával.
2: A július 6-ai világpremier után végre ezen a hétvégén már a magyar mozikban is látható Christopher Nolan új filmje, az Odüsszeia, az Oppenheimert követő filmjében Homérosz eposzát viszi vászonra. Odüsszeusz, a trójai háború hőse, 10 éven át tartó viszontagságos hazaútját járja Ithakába, ahol felesége Penelope és fia Télemakosz várja. Útközben olyan mitikus lényekkel kerül szembe, mint a Küklopsz, Polifémosz, a szirének vagy Kirké varázslónő. A rendezőre jellemző, gyakorlati effektekre és valós helyszínekre építő, teljes egészében 70 mm-es IMAX kamerákkal forgatott eposz sztár szereposztásában Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Zendaya és Robert Pattinson is feltűnik. Jó mozizást kívánunk mindenkinek!
1: Rádió egy mozifilm ajánlót hallottak az Etele Cinema támogatásával.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Vakáció! A Rádió egyben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: Fiakóstolnod, Frankó Burger, Veszprém, Euronix parkoló. Rendelt házhoz a Foodorán vagy a bolton keresztül.
1: Új jazz csillagok Veszprémben. Július 31-én fiatal tehetségek, Grammy-díjas slágerek és hamisíthatatlan nyáresti jazz hangulat a Szent Háromság téren. Filharmónia.hu.
2: Egy óra, ami csak rólad szól. Siófokon a Bonita stúdióban te kerülsz fókuszba. Reformer Pilates, Red Light terápia, feltöltődés. Foglalás bonitasiófok.hu.
3: Szemét
4: levittem.
3: Villany
4: befizettem.
3: Klíma
4: megrendeltem. Kaisai klímát. Találtam szerelőt is.
3: Hol?
4: kaisai.hu.
5: A Telekom film premierrel az elsők között férhetsz hozzá a legújabb sikerfilmekhez egyenesen a moziból, nem csak a moziban. Add feljebb és filmezz, ahol csak akarsz, a Telekom TV Go app-pal, akár tableten, vagy telefonon is. Mozizz otthon, egy kávé mellett a Balatonparton, vagy egy kempingben. Telekom film premier, mert velünk a jobb az alap. Ez is egy országtuning. Telekom.
6: Alacsony árak, magas minőség a Balatoni Aldikban is. Például csütörtöktől vasárnapig fél liter Kárc Króne világos sör 17% kedvezménnyel csak 169 forint. Mindig Aldi.
7: Ha nyílászárot cserélne, válassza az Adapaut. A jól bevált Spektrum 80 rendszer mellett már a Premium Veka 70 és Veka 82 profil is elérhető. Extra kedvező lehetőségekkel és szakértői segítséggel várjuk bemutató terminkben. Adapaut Kft. A minőség a különbség. Veszprém, Tüzér utca 71. adabau.hu.
8: Katikám, hallottad?
9: Mit, Szilvi?
8: A Tárnai Autós Iskolánál már C-e és B-e kategóriát is lehet tanulni.
9: Már szólok is a fiamnak.
8: tarnaiautosiskola.hu.
10: Idén nyáron újra Varga Balaton, Vadacsonyörsön. A Varga Pincészet koncert sorozatán Rózsa Magdi, Parnograszt, Vasovszky Live és a Bagosi Brothers Company gondoskodik a hangulatról. Július 18 és augusztus 15 között találkozunk a Varga Balaton koncertjein. Ne hagyd élmények nélkül a nyarat! Részletek vargabor.hu.
11: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert minden nap nyitva.
12: Júliusban is megéri az E+D diszkontban vásárolni. Az Edusho Family 250 g-os őrölt kávé most csak 1199 forint. A Dreher 24 alkoholmentes sör többféle ízben mindössze 279 forint. Az 1,75 század literes Coca-Cola pedig csupán 579 forintért kapható. Az E+D, ahol a pénzed többet ér.
13: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
14: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most! Rádió E! Folytató!

Itt a Rádió 1-en, 16.36-kor közlekedési infók. Névtelenül jött az SMS, M7-es, Érdtől már most a Balaton irányába áll körülbelül Martonig. Én csak haza akarok jutni Kápolnásnyékre, írta a hallgató. Baleset volt Budapesten a hegyalján, az Avar utca után, a Bach csomópont felé haladva. Ezt Danitól tudtam meg. Ugye nemrég pedig szintén hallgatók szóltak az M1-esen Szárliget magasságában, mint a szög úgy be van állva, mind a két sáv Pest irányába. Aki tud, messzire kerüljön, mert a környező utak is telítettek. A 77-es főúton pedig Veszprémnél volt baleset, az 1-es kilométernél két autó ütközött. Nem sokára indítjuk a Rádió 1 Live Mixet, Summer Edition. Juhász Gergő mellett ma Antonio lesz a DJ itt.

0: Rádió 1 foci BB hírek a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
1: Az álomdöntőről ugyan lemaradtak, de egy igazi klasszikus presztízs csatával vigasztalódhatnak a futballrajongók, ugyanis Franciaország és Anglia holnap összecsap a 2026-os labdarúgó világbajnokság bronzmérkőzésén. Mindkét együttes drámai elődöntő után játszik Floridában, az angolok az argentinoktól, még a franciák a spanyoloktól szenvedtek vereséget, úgyhogy most a csalódottságukat kell valahogy motivációvá alakítaniuk. Különös pikantériát ad a találkozónak, hogy ez lesz a legendás francia szövetségi kapitány utolsó mérkőzése a nemzeti csapata élén, úgyhogy ők mindenképpen győzelemmel búcsúztatnák a sikeredzőjüket. Angliából a szurkolók és a média is feszülten figyeli Jude Bellinghamet, aki egyetlen találattal is egyedüli gólrekorderré válhat az angol válogatott VB történelmében, a franciáknál pedig Kylian Mbappé még mindig versenyben van a torna aranycipőjéért.
0: Rádió 1 foci VB híreket hallottak a Rijsab kollagénes fehérje szelet támogatásával.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
0: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
0: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

0: élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátszóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X.
1: Figyeld a műsorvezetőt, telefonálj tizedikként, mondd a szlogent.
2: Rádió, ez csak igazi mai sláger, megy!
1: És nyerd meg a páros napi jegyet.
0: Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
6: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
8: Vásárolj a Zalando leárazásán és spórolj akár 70%-ot. Mit vegyek fel 30 fokos hőségben, ha az exem is ott lesz a bulin?
9: Mit vegyek fel, hogy jól nézzek ki, miközben elolvadok?
8: Mit vegyek fel, hogy felejthetetlen nyaram legyen? Találd meg a megfelelő szettet minden alkalomra és spórolj akár 70%-ot a Zalando leárazásán. Mit vegyek fel? Vásárolj most a Zalandón!
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban és online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
13: Fürdőzz a hád a nyári kedvezményében, ami csak rád vár. Július 17-től a hónap végéig 50% kedvezményt adunk minden női ruházati termékre a darabáros háda üzleteinkben. Használd ki ezt a lehetőséget és szerezd be a nyár legstílusosabb darabjait, ráadásul most féláron. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
14: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
15: Add át magad a nyárnak. Minden mást mi adunk hozzá. Vásárolj nyaralás közben is a 30 éves Penny-ben. Pici áron. Most a Rio Szélkrém szelet multipak csak 1199 forint, az aranykorsó 4,5%-os dobozos sör 4 darabtól pedig csak 199 forint. Penny, 30 éve mindig melletted.
16: A nyári napsütés feltölt energiával, de bőrünknek ilyenkor extra védelemre van szüksége. Dr. Durai Jónás Noémi, a Moltes szakértője, az Orvos Klinik Egészségközpont orvosigazgatója segít összefoglalni a legfontosabb tudnivalókat.
17: A napfény jó kedvet ad, feltölt energiával, de a bőrünknek védelemre van szüksége. Már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, és hosszú távon növelheti a bőrbetegségek kockázatát. Ezért ne feledjük, használjunk legalább 30-as faktorszámú fényvédőt, és 2 óránként, valamint fürdés, sportolás után kenjük újra. A fényvédőt érdemes már indulás előtt 15-20 perccel felvinni a bőrre, és ne feledkezzünk meg az olyan könnyen leégő területekről sem, mint a fülek, az orr, a tarkó vagy a lábfejek. Fontos tudni azt is, hogy a felhős idő nem jelent teljes védelmet, az UV-sugárzás ilyenkor is elérheti bőrünket. Vigyázzunk magunkra és szeretteinkre, élvezzük a napsütést felelősen.
16: Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-el. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
11: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
16: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
18: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Siófokon, a Veselényi Miklós utca 94 szám alatt. Részletek nivo.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
19: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe. Az aszály miatt egyre több forrás is dagonya szárad ki. Ezért a Bakonyerdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg. 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.
0: És most,
1: Rádió
0: egy. Indul a Rádió egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben.
20: Pontosan délután 5 óra van, ráadásul végre péntek, isteni az idő, hello mindenkinek, 2 órán át mixel ma Antonio, hello Anti.
21: Sziasztok Rádió Egyesek, szia Geri, hát egyből bele is csapunk a mai live mixbe, Hertz és Purple Disco Machine közös varázslatával, ez a Wonderful Live, ami szólalattunk. Hallgassatok minket, írjatok közlekedési infót, rádiózzunk együtt itt a Rádió Egyen.
20: Hidratáljatok, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk, Rádió Egy Live Mix Summer Edition, átálltunk nyári időszámításra, 2 órán át a lemezjátszóknál. Antonio!

0: Kiben a vokalista?
1: Hát nagyon jó barátomnak a felesége, Bogi. Imádom tényleg a hangját. És szerintem zseniális nyári feeling lett.
0: Abszolút, egy közlekedési info. Szia Geri, hello Anti, az M7-es értől már most áll teljesen a Balaton irányába, akábbi Martonvásárig. Én csak haza akarok jutni Kápolnásnyékre, panaszkodik valaki. Utána néztem, hogy mi a helyzet, áróba hajtott egy kamion az M7-esen a Budapest felé vezető oldalon, a 30-as kilométernél a Martonvásár csomópont előtt, mellettük egy sávon lehet csak haladni, a Balaton irányába tartó pedig egyszerűen csak bámészkodnak nagyon sokan, úgyhogy kilométeres a sor mind a két irányban.
1: Jó, de jó, hogy írtok nekünk, írjátok meg az autópályán az M7-esen milyen lefele az út, mert nekem innen a rádióból Velence felé kell mennem, legalább tudok időzíteni az úttal. És szerintem menjünk is tovább, hoztam nektek Accentet, itt a Rádió 1-en. Hallgassátok a Rádió 1-et, rádiózzunk együtt, feldobjuk a délutánatokat.
2: A lemezjátszók mögött Antonio,

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio! A házigazda Juhász Geri.

0: lehet haladni Keszthely felé az M7-esen. Üdvözletem, Noé!
1: Nagyon szépen köszönöm a közlekedési infót, és hogy írtál nekünk.
0: Sziasztok! Budapesten, Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton sebességet mérnek, és boldog a szívem, mert újra együtt a legjobb műsorvezető és DJ páros. Üdvözletet Peti a Pest Erzsébeti teraszról. Köszi, Peti!
1: Köszi, Peti, hogy itt vagy te is.
0: Hát milyen régóta itt van velünk? Évtizedek óta lassan már. 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Antóniu tehát totál élőben, egészen hétig a lemezjátszók mögött, aztán pedig a Rádió egy kívánság műsorban ma még nyerhettek páros napi jegyeket a Campus Fesztiválra Debrecenben a jövő hétre. Megyünk tovább.
1: Hoztam nektek egy nagyon vidám dalt, egy igazi nyári hangulatot, Another Shall Relax My Eyes, és szeretném küldeni Csató Ricsi barátomnak, ugyanis hamarosan itt a születésnapja. Hallgassatok minket, rádiózzunk együtt!

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, egész nyáron két órán át mixelünk. Sziasztok, kérlek, olvassátok be, boldog születésnapot kívánunk Adri Madrinak, éppen úton van a születésnapi meglepetésére, ha beolvasnátok, nagy lenne az öröm. Sziasztok, megtudhatnánk, mi volt az előadója és a címe a 17.08-kor elhangzott számnak? Hát az a Deep Dish volt és a Dreams, a második track Antoniótól.
1: Igen, Julian Kid remixében, és most picikét szerintem elhallgatunk, háttérbe húzódunk, kimegyünk Mártitól bocsánatot kérni.
0: Tartunk egy rövid hidratációs szünetet, jön a Hydration Break, aztán bocsánatot kell, hogy kérjünk Mártitól, illetve neked kell bocsánatot kérned tőle. Szegény kismárti csak bejött ide hozzánk, meg akarta kérdezni, hogy mi volt az előző dal, aztán pedig elszabadultak az indulatok.
1: Teljesen.
0: Gyere, keressük meg a Mártit és itassuk meg sok vízzel, jó? Aztán jövünk vissza.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádió egy Jack Daniel's stage-en. A lemezjátszó mögött minden nap este 8-tól a Disco Chick, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt, a jövő héten telefonálj és nyerd meg páros napi jegyet a Strandfesztiválra.
0: Buliz a Rádió egy Jack Daniel's stage-en a legjobb DJ-k szettjeire a nyár legnagyobb bulián a Balatonparton. Strandfesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi új Rádió egy Jack Daniel's stage egy klub a strandon, Tali Zamárdiban.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: És a döntő pillanat.
4: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
5: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
6: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 g-os többféle Mercedes-szert, plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
7: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
8: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben. A Praktikerben. Júliustól. Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
9: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-éig vagy a készlet erejéig tart.
10: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
11: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid. A te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
14: Komfortos és tartós megoldás az intim flórádnak. A Ginofilus Restore probiotikus hüvelytabletta helyreállítja a hüvei flóra egyensúlyát, csökkenti a kellemetlen szagokat és folyást, és véd a gombás és bakteriális fertőzésektől. 8 nap 2 tabletta Ginofilus Restore.
15: Gyógyászati segédeszköz. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
16: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
17: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
18: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
20: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
21: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
22: Mi?
21: Ne!
22: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
21: Ugrunk egy bombát!
22: Szállás.hu. Úgy is tett.
23: Reklámot hallottak.
24: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
23: Reklám.
25: Brando Burger Veszprém. Rendelj házhoz, kérd elviterre, vagy fogyassz helyben. Töltsd le appunkat, rendelj és fizess online webshopunkon. brandoburger.hu.
26: Végre itt vagy. Már vártalak. Hallgasd a visszavárt. Gyere komppal, menetrendi vagy sétahajóval. Egy csepp játék bármikor belefér. Ugye sosem láttál még ennyire szépnek? Ismert meg a Balaton legszebb arcát a Bahart hajóival. A Balaton a vízről az igazi. www.bahart.hu.
27: Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
28: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron! Vadonatúj csúszdák, még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
29: A nyári szünetben is irány a Veszprémi állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi állatkert, minden nap nyitva.
30: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Café. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz! A Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
31: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
32: Tivafaker Kft. Asztalos műhely. Konyhabútor, nyílászárók, lépcsők, egyedi bútorok, rövid határidővel, egyedi gyártás.
33: www.tivafaker.hu.
24: Klikkelj a Rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
23: Reklámot hallottak.
24: Villámhírek egy percben a Rádió1-en.
34: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, az aszály miatt egyre több forrás és dagonya szárad ki, ezért a Bakonyerdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
23: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: Este 6 múlt, hello, szuper hétvégét mindenkinek, sziasztok, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Még egy órán át Antonio a lemezjátszók mögött, ezt csináljuk egész nyáron, mindig 2 órán át mixelnek a rezidens DJ-ink. Hello, Márti, ugye nem haragultál meg nagyon arra, amit Antonio mondott?
1: Elmondtátok, hogy mit mondott? Sziasztok, Antonio.
0: Én csak itt voltam.
2: Igazából ugye bejöttél számot kérni, vagy számot kérdezni, hogy ki az előadó és mi volt, és megkérdezted, hogy az énekes, ez egy fiatal énekes, és mondta, hogy nem.
1: Várj, ez egy ilyen idősebb előadó, ez egy öreg asszony, 40 körüli. Ha mondom, tessék, Antonio!
0: Márti, nem vagy öreg, szép vagy és szeretem.
1: Kijött, de nyilvánvalóan, hiszen én nagyon távol vagyok a 40-től, Gergő, mindenki tudja, hogy 23 leszek augusztusban. Na de azért mégiscsak, hogy mondjam, hát így... Egyetért. Szóval borzasztó, szegény 40 körüli nők. Istenem, milyen lehet majd akkor nekem?
0: Jöjjön Taylor Swift, aki 36.
1: Hát akkor már minden nap ajándék. 36, te jó ég, akkor.
2: Szóval egy tapasztalt, belevaló énekes hölgyel megyünk tovább. Hallgassátok a Rádió 1-et, Juhász Gerivel és velem Antonioval.
0: És szeretünk már

0: Egy régi kettes ismerős, Sikén és a Saltwater itt a Rádió 1-en. Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron 2 órában közlekedési infók jönnek nagyon röviden. Baleset, 2 is van Budapesten, az egyik a Rákóczi úton történt a Szent Királyi utcánál, a másik a Vajda Péter utcában, a Könyves Kálmán körútnál, a 4-es főúton pedig egy személyautó és egy kamion karambolozott Hajdúszoboszló és Ebes között, itt egy szakaszon csak félpályán halad a forgalom. Mindenkinek jó utat! Antonio felrobbantotta nem csak az SMS falat, hanem a nyárba is újra nyarat hozott ezekkel az elékkel. Nagyon jó a műsor, üdv Peti!
1: Nagyon szépen köszönjük!
0: És hát van még ott, ahonnan ezek jöttek, 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Antonio este 7-ig élőben a lemezjátszóknál, megyünk tovább.
1: Maradjatok velünk, rádiózunk együtt, és egy igazi rádió egy kedvenccel megyünk tovább. Ez nem más, mint Témin Pala és a Dracula. Csak is itt a Rádió 1-en. Juhász Geritől és tőlem Antoniótól.
2: A lemezjátszók mögött Antonio.

Sláger Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: játszol ma este?
1: Velencén egy olasz autó találkozón, és innen egyből oda fogok menni, úgyhogy remélem jól járható az M7-es, írjátok meg nekünk azért.
2: Ezt többen írják, hogy most már egyelőre minden rendben, ott is az M7-esen Budapestről a Balaton felé, 28 fok lesz késő este a Balatonnál.
1: Jaj, de jó, ezt is szerettem volna kérdezni, milyen idő várható, ezt mondd már rá, hogyha meg tudod nézni.
2: Csapadék nélkül 28 fok.
1: Jaj.
3: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: SMS és Viber számunk 0-20-311-111. Na, Anti, megint jön egy nagyon rövid hydration break, elmegyünk, iszunk vizet, aztán pedig folytatjuk.
1: Én pedig hozom vissza nektek Szigalát és a Riptide-ot itt a Rádió 1-en.
2: Maradjatok, folytatjuk rögtön.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ekcímás a bőröd? drhertelendi.com. Tanácsot keresel bőrápoláshoz? drhertelendi.com. Gyógyszerészi fejlesztésű kozmetikumok.
6: Autóbontó Berhida. Gépjárművek forgalomból történő kivonása akár 65 forintos kilogrammáron. Rozsdás Patkó Kft. A MOHU szerződéses partnere. Autóbontó Berhida.
7: A nyári szünetben is irány a Veszprémi Állatkert. Vár az elefánt, fóka, pingvin, oroszlán és az egyedülálló dinópark. Veszprémi Állatkert. Minden nap nyitva.
8: Júliusban is megéri az E+D diszkontban vásárolni. Az Edusho Family 250 g-os őrölt kávé most csak 1199 forint. A Dreher 24 alkoholmentes sör többféle ízben mindössze 279 forint. Az 1,75 század literes Coca-Cola pedig csupán 579 forintért kapható. Z+D, ahol a pénzed többet ér.
9: Katikám, hallottad?
10: Mit, Szilvi?
9: A Tárnai Autós Iskolánál már C-je és B-je kategóriát is lehet tanulni.
10: Már szólok is a fiamnak.
9: tarnaiautosiskola.hu.
11: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
12: Neked is megéri fékezni. Magyaros ételeket kínáló étterem, sütikkel teli cukrászda és fantasztikus élelmiszer volt. Ha akaliban jársz, fékezz le te is a fékűzletházban.
11: Rossz 14 étterem és vendégház Nemesvámoson, Veszprém és a Balaton közelében. Több mint 10 éve várunk családias, kutyabarát környezetben. Kövess minket Facebookon.
13: Idén-nyáron újra Varga Balaton, Vadacsonyörsön. A Varga Pincészet koncert sorozatán Rózsa Magdi, Parnograszt, Vasovsky Live és a Bagosi Brothers Company gondoskodik a hangulatról. Július 18 és augusztus 15 között találkozunk a Varga Balaton koncertjein. Ne hagyd élmények nélkül a nyarat! Részletek vargabor.hu.
14: Szemerei plusz. Hello, kamionos kollégák! Megvan az új fuvarotok? Keresünk egy tapasztalt sofőrt veszprémi telephelyünkre. A Szemerei plusznál jó fizetéssel, biztos háttérrel és stabil műszaki csapattal várunk. Jelentkezz még ma a szemereiplusz.hu oldalon. Szemerei plusz, minden úton veled vagyunk.
15: Stari, a Balaton söre. 14 féle ízben a klasszikustól a gyümölcsösig. Keresd több száz vendéglátóhelyen és a stari.hu-n. Jéghidegen.
16: Mennyei friss, omlós, ropogós grillcsirke, oldalas, csülök, császár.
17: Grillcsirkés Veszprém,
16: Eco Family,
17: Euronics parkoló.
16: Rendelje házhoz a Foodorám vagy a Volton keresztül. Kóstolja meg, ön is.
18: 2-1 áráért. Huszkvarna 135-er fűkasza mellé ajándék magas nyomású mosóját. Csak Veszprémben az Andlnél.
19: Siess az akció limitált.
18: Andl.kft.hu.
0: Sobrióska élménypark. Csobbanj bele a kalandokba. Több mint 50 játékelem, kikapcsolódás a család minden tagjának. Élmények földön, vízen, levegőben. Sobri élménypark.
7: Vár a 35. Művészetek Völgye július 24-től augusztus 2-ig koncertekkel, színházzal és színes kulturális programokkal. Ne maradj le!
3: Reklámot hallottak.
16: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

közjátszók mögött Antonio. Rádió egy live mix Summer Edition.

0: jövő hétre a Campus Fesztiválra Debrecenbe minden este ott lesznek a Rádió 1 DJ-k, a Rádió 1 stage-en, ott lesz Anti is.
1: És itt van velünk Where is my husband? Szerintem zseniális lett. David Guetta remixben szól itt a Rádió 1-en.

Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Antonio. A házigazda Juhász Geri.

Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek mixben. A lemezjátszók mögött Antonio. Rádió egy live mix. Summer Edition.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai slágermegy, ő volt Taylor Swift, már 2 hete boldog feleség. Az Opel Light szólt tőle a Rádió 1 Live Mix Summer Edition legvégén. Antóniónak hála. Merre mész tovább? Innen milyen a hétvégem?
1: Innen Velencére veszem az irányt. Szombaton egy kicsit pihenek, egy születésnapozunk, barátomnak, Ricsinek születésnapját ünnepeljük meg. Úgyhogy mindenkinek további a rádiózást, közlekedési infokat küldjetek ezzel, és ígyatok sokat ebben a melegben.
0: Így van, Antikám, nagy pacsi, nagyon köszi, zseni volt el. Tóta Bigél és Accent jön mindjárt a Sugar Daddy-vel. Ezzel kezdődik a Rádió 1 kívánság műsor, és játék is lesz, ráadásul 2 napi jegyekért jövő hétre a Campus Fesztiválra, úgyhogy én a helyetekben maradnék.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
5: A Praktikerben.
4: Júliustól.
5: Júliustól.
4: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
6: Utazási csomagjából ne felejts el!
7: Protexin Restore Baby és Protexin Balance probiotikumok. Kicsiknek és nagyoknak. Immunerősítésre is.
8: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: A pillanat, amikor rájössz, hogy... Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a 2-es típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
10: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
11: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-éig, a többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
10: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
12: Beköszöntött a Summer Deals a Burger Kingben. Fagylalt választható öntettel 350 forint, 9 darab King Nuggets egy választható tálkás szósszal 990 forint, Chili Cheeseburger, Crispy Chicken, közepes burgonya és közepes üdítő mindössze 1890 forint. Helyben fogyasztós királyságaink már várnak. Burger King. Pont ahogy szereted.
13: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
14: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
13: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
14: Szállás.hu.
13: Úgy is tett.
2: Reklámot hallottak.
15: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Jédi cukrászda, az édes élmények otthona. A Balatontól mindössze egy karnyújtásnyira várunk Nagykanizsán. Kóstold meg lenyűgöző, realisztikus desszertjeinket és a helyben főzött prémium fagylaltjainkat. Gyerek és kutyabarát környezet, bőséges parkoló. Jédi cukrászda, Nagykanizsa, Jakab Kuti utca 5.
16: Bakonykötő elem. Csavar, szegy, purhab, szerszám. Amire szükséged van, nálunk kedvező áron megkapod. Bakonykötőelem.hu. Megnézted már?
17: Barátokkal egy jó este, Degesz étterem és pizzéria, izgalmas kvízestek, finom ételek és új koktélok Balaton akaratján.
18: Nem átlagos üdítő, nem átlagos kávé. Mantaro Cold Brew Café. Frissítő egy jéghideg szénsavas Cold Brew élmény. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Café bárhol felbukkanhat.
15: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket TikTokon is.
2: Reklámot hallottak.
15: Villámhírek egy percben a Rádió 1-en.
19: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe. Az aszály miatt egyre több forrás is dagonya szárad ki, ezért a Bakonyerdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg, 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
15: És most!
2: Rádió
15: E! Indul! A Rádió egy kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Szuper nyári hétvégét mindenkinek. Sziasztok, a stúdióban Juhász Geri. Tele lesz isteni zenékkel és játékokkal ez a következő egy óra. Halló, halló!
1: Ja, Tomcsi vagyok. Pétertől kérek egy számot.
0: Hello, Tomcsi, intézem neked a Faithless-t. Kinek menjen?
1: A kollégáimnak. Informatikával foglalkozunk, rendszermérnökök vagyunk.
0: Na hát akkor minden informatikusnak és minden rendszermérnöknek pörög most a New Religion, a Faithless-től és Bibi Rexától itt a Rádió Egyen, és figyelem, ezzel együtt egy játékot is elindítok, ha szeretnétek velünk bulizni jövő héten Debrecenben a Campus Fesztiválon, hívjatok innentől 10-ként és adom a páros napi jegyeteket.

Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon-nagyon sokan szeretnétek jönni velünk Debrecenbe a Campus Fesztiválra. Halló, halló!
1: Debrecenbe kéne menni!
0: Micsoda belépő! Szia, hogy hívnak?
1: Kata vagyok, szia!
0: Kata, ugye tovább is tudod?
1: Pulykakakas kéne
0: menni! Ha a rádió szlogent is tudod, lemegyek hídba.
1: Rádió egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Erről van szó, Kata, te vagy a tizedik!
1: Köszönöm szépen!
0: Imádtam ezt a belépőt!
1: Gondoltam, hogy indítok valami frappánccal.
0: Igen, és ennek meg is lett az eredménye, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi egy a Campus Fesztiválra.
1: Köszönöm szépen, köszi!
0: Figyelj, Kata, ha még egy pulyka kakast is hozol a rádió egy stagehez, akkor még kapsz tőlem, nem tudom, egy bögrét.
1: Meglátom, mit tehetek.

0: Azért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Reggel nagyon szeretem az Esztit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó. Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Hát erős szél zivatarokkal együtt, emiatt elmarad majd a Balaton átúszás is. 36 fok lesz a csúcs.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Scion légkondicionáló.
2: Szünde vagyok. Egyszerűen szeretnék a tesóimnak kérni egy dalt.
0: Oké, hányan vagytok testvérek?
2: Négyen vagyunk.
0: És mit üzensz nekik?
2: Hogy legyen csoda szép estéjük.
0: Így legyen, Ed Sheeran és az Azizán már pörög is nektek itt a Rádió 1-en, és figyelem, ha szeretnétek ti is jönni Debrecenbe a Campus Fesztiválra, most hívjatok 10-ként, és adok egy páros napi jegyet, a számunk 0620 3 111 111.

0: hogy zenék, Balázsék, egész nap el vagyok vele a munkába.
1: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: a Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és tőlünk nem csak zenét kaptok, hanem annál sokkal-sokkal többet, például maradandó nyári élményeket is. Halló, halló!
1: Szia, Marian vagyok, szeretnék játszani.
0: Hello, Marian, honnan hívsz?
1: Budapestről.
0: Megtennél egy utat a Campus Fesztiválért Debrecenbe és vissza?
1: Hát, hogyne.
0: Kérem a Rádió Egy szlogent.
1: Rádió Egy, csak igazi mai sláger megy.
0: Tökéletes, Marian, te vagy a tizedik!
1: Menj már, te jó, köszönöm szépen!
0: Én nem megyek sehová, te mész, méghozzá Debrecenbe, figyelj!
2: Gratulálunk! Nyereményed egy páros napi jegy a Campus Fesztiválra.
1: Nagyon jó, király, köszönöm szépen!
0: Kit hozol magaddal?
1: Hát valószínűleg a lányomat.
0: Anya-lánya buli! Mennyi idős a lányod?
1: 22.
0: Nagyon menők lesztek ti ott ketten, érezzétek jól magatokat!
1: Köszönöm szépen!
0: Ez a játék most tehát véget ért, viszont van egy óriási hír.

0: Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Itt a Rádió 1 kívánság műsor. Nóri, mit szeretnél kérni? Parancsolj!
1: A Metcár Vikitől bármi jöhet.
0: Na akkor hozom az egyik legfrissebb dalát, Éden a címe. Kinek menjen?
1: A férjemnek, Attilának. Én éppen úton vagyok haza, edzésről, ő pedig ott hol van, kislányomnak.
0: Na akkor siess hozzájuk haza, Metcár Viktória, Nagy Bogi, Miss Mood, Éden, ez ma a tiétek itt a Rádió 1-en. További jó nyarat!
1: Köszi, neked is!

0: Na, akkor találkozunk újra, Juhász Geri kijelentkezik. Mindenkinek szép nyári hétvégét. Ciao.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Utazz velünk a középkorba sümegen. Megújult történelmi lovasjátékok, mongol lovaskaszkadőrsó és középkori lakomák várnak július 14-től heti 4 alkalommal. Fedezd fel a sümegi vár interaktív kiállításait, a számos múzeumot és lovakkori látnivalót, az életre kelt középkori hétköznapokat, és kóstold meg a magyaros ízeket a várcsárdában. Sümeg. Kalandok és élmények az egész családnak. www.hotelkapitány.hu.
2: Piros, sárga, zöld, kicsi, nagy, roppanós, ízletes, lédús, harsogós, friss és hazai. Egész évben ez a Trivega paradicsom és uborka kínálata. Keresd országszerte az áruházláncok polcain.
3: Üdítő, kávé, miért választanál? Itt a Mantaro Cold Brew Coffee. Friss, pörgős, jéghideg. Vigyázz, a Mantaro Cold Brew Coffee bárhol felbukkanhat.
4: Generál kivitelezőt keresel? Veszprém Customs. A tiédet mikor kezdjük? 0620 20 926 50. Veszprém Customs.
1: Reklámot hallottak.
0: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
5: Köszöntöm, Ármán Évi vagyok. Nem lesz Balaton átúszás hétvégén, a kiszámíthatatlan időjárás miatt született meg a döntés. A Balaton átúszást várhatóan jövő hétvégén rendezik meg. Vizet visznek a vadaknak a bakonyi erdőkbe, az aszály miatt egyre több forrás és dagonya szárad ki, ezért a Bakony Erdő ZRT mesterséges vízutánpótlással segíti az erdei állatokat. Ingyenes fesztivállal készül a Balaton koncert Balatonföldváron. Augusztus első hetében 18 fellépő várja a közönséget a nyugati strandon. Egyre többen pihennek a Balatonnál, a vízi rendészet pedig ismét a viharjelzések betartására figyelmeztet. A szakemberek szerint sok baleset megelőzhető lenne, ha a fürdőzők és a száposok komolyabban vennék a jelzőrendszert. 30 fok körüli értékeket mérhetünk ma Veszprémben és a térségben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
7: Diszkó!
0: A Rádió DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
8: Hello, hello! Szavaszok, srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak! Indul a Rádió egy esti show-ja, a Diszkósít Radio Show. A stúdióban Hanvai PG és Bárány Attila.
9: Ladies and gentlemen, madame, herr, madame, monsieur, hölgyem és uraim, fiúk, lánk, milyen tisztelt nagyjadom a publikum. Egész héten, így hát ma este is DJ Junior nélkül, de itt vagyunk este 9-ig.
8: Kezdünk is még hozzá az igazi mai slágerek egyik legnagyobbikával, a Side Piece felvételével, a Cry For You-val köszöntjük a rádió egy hallgatóit, és kívánunk mindenkinek nagyon jó szórakozást!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, egy diszkosít rádiós, ugyebár DJ Junior nélkül, de bárányától és velem Hambai PG-vel. Ne tessék elfelejteni, hogy ebben a hónapban nincs több diszkosít aktivizáció, valamikor a hónap elején volt egy, viszont augusztusban a lemaradást behozzuk, szenzációs mennyiségű diszkosít aktivizáció lesz, egy csomó olyan is lesz egyébként, amiről nem beszéltünk, de mindegyikről tudok információt szerezni majd a diszkosít Facebookjáról.
1: Most pedig jönnek az ünnepeltek névnaposok, ma többek között az Elekek, Endrék, Ajándékok, Bánkuk, Celinák és Kirilek, a szülőnapos pedig az ismerőseim közül egyedül Rátkai Zsolt, Isten éltesse az ünnepelteket. Da Premier, küldök nekik egy olyan számot, amit egyébként te játszottál, ha jól emlékszem, még a 69 partikon. Ez a Solid Sessions féle Janeiro, a 2026-os Bissenschel Mix tökéletesen fog most szólni, pont ma este a naplementés pulpartin Miskolc Taporcán, mert hogy 19.45-től ott pörgetem a lemezeket, és persze közben itt a Rádió 1-en.

0: diszkos, itt a rádió egyen az igazi mai slágereket, ma Bárány Attila pörgeti velem szemben a stúdióban egyedül, Hanvai Pici, DJ Junior ugyanis születésnapját ünnepli családjával az elmúlt napokban, így aztán ma este is Olaszországban.
1: 55 vagy 56, sose tudom.
0: Van egy angol kifejezés erre, de most nem üt eszembe.
1: Mond magyarul.
0: Fogalmam is.
1: Mondjuk nem azt akartam mondani.
0: Igen,
1: 55 vagy 56. Egy biztos, hogy én tényleg nagyon örök neki, hogy ebben a közegben tudok rádiózni, és végignézem ezeket a dolgokat, hogy mentek előttem, és mindent megmutatok nekem. Szenzációs.
0: A folytatásban érkezik egy Bissenssel értelmezés, milyen meglepő. Egy olyan dalból, amiben bevásárolta magát David Guetta, tehát pénz, az minden mennyiségben rendelkezésen áll, úgy látszik. Ugyanis ezt a felvételt Hugel és French Montana érezték eredetileg. Na de, beszállt ebbe Aidan Martin és David Guetta is. Így készült el az utolsó verzió a Shine-ból, amihez én nemrégiben készítettem egy saját értelmezést, ezért érkezik most itt a Rádió 1-en.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mely egy diszkosi trédosó, DJ Junior nélkül, Bárány Attilával és velem Hambai PG-vel. Ne tessék elfelejteni, hogy már csak egyet kell aludni, és holnap találkozhatunk már egészen korán, 22 órától Bogácson, szóval tessék majd megérkezni.
1: Ha már a fellépésekről beszélünk, ahogy mondtam, én Miskolctapolcán zenélek ezekben a pillanatokban, de utána érkezem föl a fővárosba, viszont nem elektronikus zenét fogok játszani a Kopaszi gáton, hanem funkit régi fortunás arcoknak. Persze, hogyha ellátogatnak hozzánk, ott lesz DJ Fett és Ötvös Laci is, vagyis a klub egykori rezidensei közül hárman is pakoljuk a lemezeket, minden információ rajongói oldalon a Facebookon, holnap pedig Dance Ice egy Siófokon. Küldöm minden Bissenssel fannak a következő I'm an Angel-dal, természetesen Bissenssel-ben. Ez az I'm Alive a Rádió 1-en.

0: minden este a Rádió Egyen diszkosít igazi mai slágerekkel, ma Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
1: Folyamatosan hallgatom vissza egyébként az 50 órás zenei anyagot, ugye, amit csináltunk a rekordbeállítás alatt, és ugyebár ez egy TikTok felvétel, mert hogy live-ban voltam 50 óráig, és videó is párosul hozzá, és szenzációs egyébként, ahogy jutok egyre jobban előre, esik szét a produkció, de nem csak a diszkozás, hanem ahogy viselkedek, és ahogy záródik össze a szemem, ahogy lelassulnak a mozdulataim, szerintem, ahogy a végére érek, az nagyon megdöbbentő lesz. Ha valakit érdekel ez, akkor mindenféleképpen írjon rám, mert erről van véve, hogy ebből egy ilyen rövidített verziót, egy felgyorsítottat csinálunk, hogy tényleg lehessen látni, hogy mi mentem ott én keresztül.
0: Mennyire lehet felgyorsítani egy 50 órás anyagot, tehát milyen gyorsan lehet ezt végignézni?
1: Hát szerintem egy ilyen 3 perces lehet belőle csinálni, de élvezhetően szerintem a felét kivágja az ember, és akkor is azt, hogy milyen fázisokon estem keresztül, és mennyire esett szét az egész történet, azt lehet látni.
0: A Rádió Egyen a folytatásban érkezik Tom Budin és az Uninvited, illetve a Chase the Sun a 2026-os Beat Session Mixben a Disco Sheetben.

0: Rádió egy csak igazi, ma is sláger, meg diszkosít a Rédesó, DJ Junior nélkül, Bárnátel, és velem Hambai PG-vel búcsútunk ma estére. Én azzal, hogy ameddig a földkerekén szolgálok és zenélek, ugyebár ez tegnap hiányolt Attila, ez most megjött. Meg az is, hogy holnap este találkozunk 22 órától Bogácson, tessék befutni, szavaztok!
1: Én még negyed órán keresztül Miskolctapolcán pörgetem a lemezeket egy Sunset Pool Partin, és aztán jövök föl Budapestre, ahol a Kopaszigáton 11 órától pörgetem egy Funky Partin a lemezeket. Holnap pedig Dance I Said, a nyár folyamán ez az egyetlen egy, és biztonsabb végközép országos találkozó, aminek a folytatása vasárnap délután a strandon esik meg, méghozzá a medencénél, ahol a barátaimmal egészen kifulladásig zenélünk majd. Én ezzel köszönök el tőletek, meg azzal, hogy nem vagyok odáig a női DJ-kért, de ez a DJ Twins nevezetű női DJ-páros, hát ezekért meg, ezért azért adnék némi pénzt. Jön a Get In Hot, és

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátróknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Maggie, Wilco,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ez a szabadság szigete. A te szigeted. A te stílusod. A te érzékeid. A te zenéd a kedvenc magyar sztár fellépőiddel és olyan világhírű headlinerekkel, mint a Bring Me The Horizon, a Florence and the Machine, Skepta, Skrillex, a 21 Pilots, Zara Larsson és még sokan mások. A te leendő emlékeid, a te szabadságod. Sziget 2026. augusztus 11-től 15-ig.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió 1 Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: Sexy Baggy.
1: The World Is Mine radio show starts now.
2: The world is mine.
3: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World Is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, bárhol vagytok, bármivel telik a péntek este. Ígérem, hogy jó háttér, jó társaság leszünk mellé. Szokás szerint Lotfi Beg indítja a pénteki különkiadásunkat. Mivel kezdünk meg itt?
4: Alex Kenji-vel fogom indítani, érkezik a Bambolé itt a Rádió 1-en, a World Is Mine Radio Show-ban.

0: 2026-ban is örömmel hallgatjuk ezt a dalt. Na Begi, nézzük, hogy mit teszünk rá erre.
1: Jön egy olyan DJ páros, aki nem olyan rég Budapesten lépett föl, méghozzá Rádió egy születésnapi fesztiválján. Jön a Switch Disco, Stumpfeld és a Sleep Tonight itt a Rádió 1-en, a World Is My Radio Show-ban.

0: Ha minőségi elektronikus zenékre vágytok, itt vagyunk veletek minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött. Két igazi A-kategóriás nagy ágyú érkezik most egy közös dallal.
1: A jó öreg David Guetta mindig tudja, hogy hova kell nyúlni, és szerintem nem kellett kétszer gondolkodni azon, amikor Jennifer Lopez megengedte, hogy oda nyúljon. Érkezik új közösük, ez nem más, mint a Save Me Tonight a World is Mine Radio Show-ban.
2: A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

0: Frank Ocean és a Last péntek este a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, és képzeljétek el, Pool Max kint van egész hétvégén a Tomorrowland-en, a világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján, úgyhogy 11 és évfel között az őszállításában tele lesz különleges Tomorrowland infókkal az adás. Na Begi, nézzük, mi a most!
1: Ahogy szoktam volt mondani, régi dal új köntösben, méghozzá nem is akármilyen köntösben, Bibi Rexa és Fate lesz közöse, ez a New Religion, itt a Rádió 1-en, a Third Is

0: Na ilyen különlegességek, ilyen mesepok is csak nálunk szólnak, kizárólag a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Ez volt Alex Warren találkozása a Guns N' Roses-szal. Lotfi Begivel mind a ketten maradunk itt a stúdióban. A java még csak most jön, úgyhogy maradjatok ti is.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: hátsó mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Balatonparton. Strand Fesztivál, augusztus 19-22. Jön a Vadi Ujj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy Balaton. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió egyen. Hey, Mr. DJ. A budapesti stúdióból élőben. World is Mine. Juhász Gergővel, a lemezjátszóknál. Ladies and gentlemen. Lotfi Begi. Lotfi Begi. World is Mine Radio
2: Show starts now. Hello mindenkinek, menjünk bele együtt a péntek éjszakába, még mindig Lotfi Begit mellettem a lemezjátszói mögött. Mivel kezdődik a mai második szett?
3: Hypaton Out of My Head című dalával fogom indítani. Itt a Rádió Egyen, a World is Mine Radio Show-ban egészen 11 óráig. A mikrofon és a lemezjátszók mögött Juhász Geri és Lotfi Begi.

0: történet, Imael Angel, Ultranate és Hugh Girl. Ez volt a Move Into the Sun a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Mellettem Lotfi Begi a lemezjátszói mögött, mindig ő indítja be nálunk a péntek estéket. Szevasz Begi még egyszer!
1: Hello Geri, köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
0: És most egy fokozattal feljebb kapcsolunk.
1: Utazunk egy picit Ibizára, vagyis Ibiza hangulatát hozzuk el nektek ide a Rádió 1 stúdiójába. Érkezik Bob Sinclair és Kiesze közöse. Ez nem más, mint az I Can't Wait itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: vasárnap a Budapest Parkban és a Rádió egy születésnapi fesztiválján. A Rádió egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show péntek este. Nézzük, hogy mi jön most megint.
1: Egy igazi közönségkedvenccel megyünk tovább. Ez a dal működik mindenhol, a nagy színpadokon, a kis klubokban és természetesen itt a rádióban is. Érkezik Gordo, amit pörgetek tőle, az a Loco Loco. Itt a Rádió egyen, a World is Mine Radio Show-ban. World is Mine.

0: Team Impala és az a Jenny, aki ugye a világhírű Blackpink nevű koreai csajcsapat egyik tagja. Ez volt tőlük a Dracula péntek este a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Lotfi Begi mind a két mai szettjét vissza tudjátok hallgatni, magatokkal tudjátok vinni a nyaralásra. Minden szettet, amit esténként hallottok nálunk, megtaláltok a mixek.radio1.hu-n, valamint a mobil applikációnkban. Maradjatok, rögtön jön Pool Max.
1: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
2: Mine Radio Show is coming back.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Debrecenbe kéne menni.
1: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
3: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja.
1: Campus Fesztivál. Július 22.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lofty Maggie, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio.

0: mindenkinek, Pulmex is befutott, innentől tehát 110% felett leszünk. Minden értelemben Hello Pulmex.
1: Hello, hello, sziasztok, köszöntök mindenkit ezen a szép péntek estén.
0: És aki akkora mázlista, hogy most hétvégén kint van a Tomorrowland-en, az bizony találkozhat veled is.
1: Így van, illetve Joel Junior barátommal is pont nemrég futottunk össze, hogy mind a ketten kiutazunk és kint leszünk a Tomorrowland-en, és ezzel kapcsolatosan gondoltam a következő zenét is felrakni, hogy AM to PM, hát ez fogja meghatározni a következő napszakainkat, ugyanis ott leszünk a fesztiválon, Romy Stutzor és Szigalától érkezik el, ez itt a Rádió Egyenlőből, ez már Rádió Showban.

0: ahol lesz egy titkos fellépő.
1: Így van, képzeljétek el, hogy csekkolgattam a line-upot, ugye hát nekem erről szól az elmúlt két hónapban, hogy minden nap nézegettem, hogy ki mikor fog zenélni, hogy senkire nem maradjak le, de egyszerűen olyan nagy a fesztivál, hogy lehet, hogy egy órában három stage-hez kell rohanjak, mert amúgy tavaly voltam, és tényleg óriási, úgyhogy futni fogok, legalább az egészséget megtartjuk ott is. És képzeljétek el, hogy van egy olyan stage, ahol a line-upban az van csak írva, hogy egy órán keresztül a special guest fog zenélni, és pont Gerivel beszélgettük, hogy vajon ki lehet az, neked mi a tipped?
0: Hát figyelj, végigböngésztem én is a line-upot, és Tiesto nevét egyáltalán nem láttam, úgyhogy szerintem Tiesto.
1: Tiesto, ha jól tudom, akkor ő nincs is az első hétvégén.
0: Igen. Pontosan hogy... azért, mert hogy nincs ott a fellépő.
1: Igen, igen, ha én is egy ilyesmire gondoltam. Hát összeáll újra a Swedish House Mafia Tomorrowland-en, mert ez egy esti órákban lesz, úgyhogy ki tudja, az biztos, hogy én ott leszek, és majd erről is beszámolok nektek.
0: De jó, várni fogjuk, és akkor menjünk közben tovább.
1: És akkor pont aktuális a Swedish House Mafia, ugyanis Axwell, Ingrosso és Steve Angelo állt össze 2009-ben Laid Back Look-kal, és alkották meg a Leave the World Behind-ot, amiből csináltunk Laid Back Look fiával egy különleges 2026-os feldolgozást, úgyhogy ezt hoztam folytatásként itt a Rádiógyen, a World is My Radio Show-ban.

0: Megint látni fogod Martin Garrixet élőben.
1: Igen, és nagyon izgatottan várom, ugyanis direkt vártam, úgyhogy én a tavalyi Tomorrowland óta egyáltalán nem voltam Martin Garrix koncerten, és szinte nem is néztem meg semmilyet, csak az adott short videókat TikTokon, illetve Instagramon, hogy egy per egy át tudjam élni újra, ahogy így régebben kiskoromban is imádtam nézni, meg elmenni a koncertjeire, úgyhogy nagyon-nagyon várom, hiszen most jelentetett meg Madonnával új zenét, és hamarosan érkezik az albuma, ami már van egy közös zené Ed Sheerannel, úgyhogy ki tudja még mi lesz rajta, és ki tudja, mit fog ott bemutatni. Igazából nekem ez lesz az egyik olyan DJ-set, ami nagyon-nagyon meg fogja határozni az egész hétvégémet.
0: Úgyhogy most le is játsszuk az Animals, méghozzá abszolút az eredeti változatban, ez volt ugye Martin Garrix első nagy átütő slágere, ami abszolút megelőzte a korát.
1: Szerintem azért tudott ekkorát futni, mert amikor volt ez a felendülő EDM korszak, akkor nagyon különleges hangzása volt az egész tracknek, és hát most beszélünk róla, hideg is kirázott, és nekem ez az a track, ami meginspirálta a nappaliból indulva, hogy a zene szerkesztéssel, DJ-skedéssel foglalkozzak, és a mai napig imádom hallgatni, és néha még fesztiválkon is szoktam játszani. Úgyhogy ezért a Tomorrowland feeling miatt egyrészt, hogy átélhetem ma este a fellépését is, és hogy tényleg összeáll minden, ezt hoztam nektek folytatásként, egy kis nosztalgikus hangulat, Martin Garrix Animals, itt a Rádió 1-en 2026-ban is.

0: és a Repeat It a Rádió 1-en, a Third Is Mine Radio Show-ban. Pulmex a lemezjátszói mögötte, ugye most hétvégén ott vagy a Tomorrowland-en idén is, és hát ugye szerintem mindenki emlékszik, hogy egy évvel ezelőtt, a kezdés előtt konkrétan napokkal leégett a nagy színpad. Hát bízunk benne, hogy idén ilyen nem történik.
1: Így van, reméljük, hogy idén már megtartja magát, és hogy kétszeres odaadással csinálják a tűzvédelmi dolgokat. Az biztos, hogy itt a rádión keresztül tudok üzenni mindenkinek, és lehet jó gondolatokat mondani, és pont ezzel kapcsolatosan jutott eszembe, hogy ugye utaztam a Tomorrowland-re, és akkor azon mérgelődtem, hogy hát most akkor mi lesz, és igazából szerintem ez volt a történelem során az egyetlen olyan, meg lesz is remélhetőleg, ahol nem volt rendes nagy színpad, és tényleg a zenéjé volt a főszerep, és én azt élhettem meg, úgyhogy itt találtam meg a pozitívum dolgot, úgyhogy mindenkinek ezt ajánlom, hogy az életben is így álltok a dolgokhoz, és minden szuper lesz a végén. És akkor muszáj rávált csak egy kicsit nosztalgikus hangulatra, hiszen John Summit, Alesso és Calvin Harris, ez lesz az utolsó nap, utolsó három órának a line-upja, ami számomra még mindig felfogadatlan, és Calvin Harris először lesz, tudtam volna, a Tomorrowland-en, úgyhogy ezért gondoltam, hogy elhozom nektek az Under Control-t egy kis nosztalgikus feelingként megint Rádió 1-en a World is Man Idő Show-ban.

0: A The Pool Max ezt tartogatta ma a legvégére itt a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en, és hát akkor Pool Max, nagyon jó szórakozást kívánunk neked erre a hétvégére a Tomorrowland-en, hajrá!
1: Köszönöm szépen, Geri, nagyon jó fej vagy. Az biztos, hogy tőlem nem csak a következő adásban, hanem a következő 20 adásban is erről fogtok hallani infókat, mert nagyon-nagyon szeretném átadni nektek ezt az óriási lehetőséget, mert tudom, hogy nagyon sokan el szeretnétek jutni, úgyhogy érdemes lesz hallgatni péntekenként majd újra a World is Mine Radio Show-ban.
0: Így van, és természetesen most sem állunk le, rögtön jön a Stadium X. We'll be right back.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A

0: starts now.
1: Hello Magyarország, hello Rádió 1, sziasztok! Szép jó estét mindenkinek, ez az X-Air, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között. Az én nevem Dave.
2: Én pedig Sully.
1: És mi vagyunk a Stadium X.
2: A heti X-Air-t már is a saját felvétellel kezdjük. Ez nem lesz más, mint a Vibe Right. Utána a Giorgio újdonsága következik, az Etek, majd Adam 10 és Dodi közösségével megyünk tovább. Ez lesz a VR. Ez X-Air, velünk a Stadium X-Air.
0: From the

még mindig minket és a Stadium X-et hallgatjátok, ez pedig az X-Air. Egy saját felvétel pörgött az előtt Puro címmel, de megyünk is tovább a jobbnál jobb dalokkal. Érkezik Vox Motif újdonsága, a Buy Down, majd Green Velvet, Medusa, Genesis és SSG a közösségtől fog szólni a La La Land. Utána pedig ismét egy saját felvétellel folytatjuk, ez lesz az Automatic. Maradjatok velünk!

saját felvételt pörgött az előbb Automatic címmel, most pedig megyünk tovább Club The Combat újdonságával, jön a Bounce, majd To Be Honest-tel folytatjuk, és jön tőlük az Oh My Gosh. Maradjatok velünk!

egy saját felvétel pörgött az előbb Disselector címmel, most pedig következik Miss Monique és Afrojack újdonsága, a Hot Sauce. Utána Kajszával megyünk tovább, érkezik a Slow Motion, majd Don Blinkkel folytatjuk, és a Left to Right fog tőlük szólni. Ez az Exile, velünk a Stadium Exile.

Don't Blink, Don't Salt, a Left to Right. Most pedig Cascade és Lighton Jordan legújabb felvétele következik, a Meet Again. Utána ismét egy saját dallal megyünk tovább, amit B. Jones-szal és Sam Martin-nak készítettünk közösen. Ez lesz a Last Applause. Majd a műsor Crider újdonságával fogjuk zárni. Jön az All My Love. Ez az Excel velünk, a Stadium Excel.

Sziasztok, Rádió 1 hallgatók! Az Extra-t hallgattátok az elmúlt egy órában velünk a Stadium X-el. Ha tetszett a műsor, visszatudjátok hallgatni a Rádió 1 weboldalán, és találkozzunk jövő hét pénteken, ugyanígy éjféltől itt a Rádió 1-en. Találkozunk jövő héten. Sziasztok!

0: Oldies Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most. Rádió 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Egyik szenzációs előadó után jön a másik, Dua Lipa, egyébként Calvin Harris-szel és Juan Kiss-szel, a fogyarásban pedig aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, aki volt olyan, hogy egy este 6 Brit Awards-ot is nyert, ami egyébként abszolút rekord. Ő Ray, ez pedig az igazi mai sláger, a Where is my husband itt a rádió 1-en.

Ilyen is Rádió Stage-el, ahol az összes Rádió DJ zenél július 22 és 26-a között. Ő pedig Sam Feld, az igazi mai slágerrel és egy igazi fesztivál kedvencsel Rosalinnel közösen, ez a Heart Like Mine, amit már is indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert Selena Gomez után pedig Tiesto a folyadásban, és nagyon fontos, ma is 2 órás a Live Mix, Cookie-val egyébként, 5 órától egészen 7-ig pörög alá a Rádió 1 Live Mix Summer Edition, 7-től 8-ig pedig kíváncsi műsor, ahogy ezt megszokhattuk, ő pedig Tiesto, a nagy kedvenc a Lélo, amit indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is